A Tilos Rádió, június 8-án a Dürer kertben. Gyertek, korán maradjatok sokáig. Koncertek, Amor Fatitól a Transglobal Undergroundig. Tilosos DJ-k tömege. Tombola, fantasztikus nyereményekkel. Bográcskaják, vega és húsos változatban. Gyertek, gyertek!

0: Egy Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoporttanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
1: Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüstjodid hatóanyagot a zivatar felhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő asszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék. 3,5 ezer felnőtt töregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag 1 évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezet és a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: Ezek voltak a hírek.

Rádió, Tilos Rádió, és ez benne itt a Traffic című műsor. Most Dr. Analóg zenei csokrát halljátok itt a Tilos Rádióban a Traffic című műsor.

のがこれだ。ジャギ様から盗み取った北斗神拳、北斗を味合わせてやるわ。の野郎。

最後に覚えたのがこれだ。ジャギ様から盗み取った北斗神拳、とくと味合わせてやるわ。野郎。

여기 가만 걸어 눈숨이 돋고 흥분 흥분 흥분

0: értettem, mert ez fontos, mindenki kell tudja, míg a háttérben a pár mixer kever, rázza az örök a sok jéghozga. Verpéle, egyfolytában úton séták, repülők, vonatok, automobilok, messzók, kocsmapultok, utcapatika, turkálók és butikok, replók, furcsa vibe-ok, üres tér és idő bujkok. Kapuk nyílnak, zúgó moraj, erősödik, spetult útok, a mulató artékok, mágiát ígér, buszorkánság, mind életre kell a sok kísértet, ahogy mormolni kezdem a garázsi gét, hogy miénk itt a tér, hogy mi vagyunk az életre ítéltek, hogy milyen felemelő, hogy velem a velem a velem a fény. Milyen K, M, K, P, H, L, A, T, áll a vállal a szélén. A rendhez először rendületetre szokásra kisztet a kémén. Hogy hallja a dobokat, és a hangot eljött az idő üzeni. Csak szerre kigyúlnak a távolban az Istenek tábor füzei, tábor füzei, tábor füzei, tábor füzei, tábor füzei, tábor füzei, tábor füzei, tábor füzei, tábor füzei, tábor füzei, tábor
1: füzei. Úgy tűnik kommunikációja valamiféle gondolatát.
2: Klasszik helmek reggeli, taxi a pólus centerig, ott áll a bontás, áll a bál a háza, használt ruha áruházba. Át a lódi házban nincs ultimátum, a pesgést úgy imádom. Irány a 3D moziba, azután obiba.
3: Logika.
2: Este a koliba buli van, alakul a hangulat, zene szól, tombol az aula, hagyjuk a gülgöket, bajokat történjen. Ma is meg a csoda, a levegőben izgalom, ember áldozat a színpadon, zenállapotban a retrodiszkó, megjöttek a mulató asztikon.

teóriát, metafizika különös misztikum szöviát. Görgettük a szavakat, szólamok, minek rephegyek ki, hogy onnan zúdít.

a ritmus gyót átasztott. Indul a sámán táncikó. Együtt lopja velünk sok kapja. Az egész fagyi látasztott. Élet és halál. Ha keres tudja, hol talál. Jön a karabán és sátrat.

0: A Tilos Rádió, június 8-án a Dürer Kertben. Gyertek, korán maradjatok sokáig. Koncertek, Amor Fatitól a Transglobal Undergroundig. Tilosos DJ-k tömege. Tombola, fantasztikus nyereményekkel. Bográcskaják, vega és húsos változatban. Gyertek, gyertek!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoporttanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre.
3: Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüst-jodid hatóanyagot a zivatarfelhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 000 hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31.514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék. 3.500 felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag 1 évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi 1 alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
1: Ezek voltak a hírek.

fucking pussy over.

Jó reggelt kívánunk, ez a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. A mai műsor az egy kicsit később kezdődött, elnézést kérünk. Várom a műsorkészítő társaimat, hogy becsatlakozzanak, Dénes Balit és Sárit. És hát hamarosan kezdünk, addig is maradjatok velünk, berakok egy kis zenét még egy-két percig, aztán fogunk jönni a hasadással.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok a pultból, és itt van most már velünk Bali és Sári is. Sziasztok!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Pálinkás, jó reggelt!
1: Most nem kellett pálinka, mert nem 7-kor kezdtünk.
0: Igen.
2: De engem teljesen megzavarta a bioritmusomat, megzavarta ez a késői kezdés, mert az történt, hogy felkeltem szokás szerint 6-kor, hogy elindítsam a gyermekeket, és aztán visszafeküdtem. Na most az nem kellett volna. Van ez, amikor az ember felkel, és teljesen friss, és akkor minden jó, és aztán valahogy visszaalszik, vagy visszafekszik, és utána egy borzasztó szürke péppel kell fel a fejében.
0: Ezzel ellent mondtál a legutóbbi tanácsodnak, amiről azt elmondtad, hogy ugye a cirkádián ritmusnak az nem jó, hogyha már visszafekszel a
2: nem jó. Én azt hittem, hogy jó. Azt hittem, hogy nekem jó lesz, de nem lett jó.
1: De szerintem hosszú távon a nap során jó lesz majd, tehát most még túl.
2: Hogyha visszafekszem?
1: Nem, hanem hogy az, amit most nyertél, azt majd érezni fogod a nap során, hogy...
0: Veszteségben.
1: Nem veszteségben, hanem pont, hogy a tovább. Jó, mondjuk most ugye nem az van, hogy iszonyú durva sokat kell mondjuk estig dolgozni, tehát lehet, hogy ez így nem lehet annyira jól lemérni, de hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy az van, hogy ilyen kókattan ébred az ember egy ilyen rövid alvás ciklus után, és utána viszont, amikor így magához tér, egy nem tudom, fél órával később, akkor így hirtelen viszont sokkal jobban van. Én ugye ezt a délutáni alvást szoktam időnként csinálni, ha időm engedi, a fotelembe, meg mit tudom én, különböző ilyen extrém helyszíneken, és akkor az eleje az úgy nehéz, de utána érzem, hogy sokkal jobban tudok így a délutáni esti műszakot lenyomni a munkában.
2: Hát szerintem ez ilyen nagyon alkati kérdés, mert tehát én például a délutáni alvás után, hogyha túlalszom ezt a, tehát ha túl meghaladom ezt a gyors alvásos 4 óra 20 perces.
1: Ja, azt nem szoktam akkor lenni.
2: Akkor utána borzalmas állapotba kellek fel. Tehát, hogyha délután alszom, és alszom egy másfél órát, akkor utána felkelek, azonnal szénhidrátra van szükségem, tehát ilyen a kóma állapotban valami gyors szénhidrátot kell, hogy magamba rakjak, és még akkor se vagyok jól, és sokszor kitart ez a fizikai rosszul lét, vagy nem tudom, tehát ilyen fáradtság akár órákon keresztül is, úgyhogy délután ezért nem is szoktam aludni. Hát mindegy, reméljük, hogy a műsor végére bemelegszem.
0: Egyébként pont most hallgattam nemrég egy podcastben egy beszélgetést egy ilyen alvás szakértővel, és ő is azt mondta, hogy ez nagyon változó az embereknél, tehát a empirikus bizonyítékok is azt mutatják, hogy vannak ilyen alkati különbségek ebben, hogy van, akinek ez a napping, napközbeni szunyóka, ez kimondottan frissítő hatásra lehet, vannak olyan emberek viszont, akiknél ez gyakorlatilag katasztrofális hatásra jár az energiaszintre.
2: Nekem ez úgy van, hogy ha délután egy 15 percre hunyom be a szemem, egyébként tök jól működik, tehát fel is ébredek rögtön utána, de hogyha akkor ott tovább alszom, akkor utána az egész nap az már kuka, mármint fizikai szempontból.
1: És szellemi?
2: Inkább azt szoktam mostanában csinálni egyébként, hogy szellemileg mindig kuka. Inkább azt szoktam mostanában csinálni, hogy ezt a Yoga Nidra nevű módszert alkalmazom. Ami
1: ez a relaxáció, nem?
2: Hát azt hiszem, hogy úgy hívják angolul, ahogyha a jogát lefejted róla, hogy non-sleep deep rest, tehát ez a alvás nélküli mély pihenés, ez egy vezetett meditációnak felel meg, gyakorlatilag végig visz a testeden, hogy lazítsál mindent, hogyha meg tudod csinálni azt, hogy nem alszol bele, akkor az agyad nem alfa hullámokat bocsát ki, de nem is azt a téta hullámokat, amit alvás közben szokott kibocsátani, hanem a kettő között valamilyen, annak is van neve, azt most nem jut eszembe, mert ugye most nem ebbe vagyok, és kör van a fejembe, és akkor az egy ilyen nagyon pihentető, fizikailag is, mentálisan is, ez egy rettenetesen pihentető állapot. Most nem ez történt, tehát, hogy...
1: Igen, de nem, azért, mert nem vezetett téged senki. Meg kellett volna kérni valamelyik gyereket, vagy iskola helyett, hogy yoga meditációt vezessen.
2: Hát ez elmaradt. Tehát konkrétan nem ez történt. Mindegy, ez van. Most itt vagyunk.
0: Na de, hogyha már ilyen éber és mindenféle tudatállapotokról van szó, akkor bejelenteném nagy örömmel a Tilos Rádió hallgatóságának is, hogy megalakult a Magyar Pszichedelikus Társaság. Tehát mondhatjuk, újra alakult, mert már volt korábban egy hasonló egyesület, de hogy ez lesz az a szervezet, ami ezt az ügyet felkarolja a magyar nyilvánosságban, és reméljük, hogy ezen a területen is lesz változás majd a következő egy-két évben.
1: De hogy a pszichedelikus szerep, mint gyógyítás?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, Sári. Torkánál ragadta meg a kérdést, elvtársnő. Szóval, hogy igazából igen, erről vannak, és voltak, és vannak is, és lesznek is viták szerintem, hogy hogyan értelmezzük ezt a dolgot, mert hogy vannak emberek, akik inkább egy ilyen szigorúbb és limitáltabb klinikai medikalizált környezetben használnák fel csak a pszichedelikumokat, de van azért egy ennél szélesebb körű törekvés is, ami igazából úgy általában a pszichedelikus szerek fogyasztásának a dekriminalizálását és a klinikumon kívüli terek, használati tereknek a szabályozását is magában foglalja. Így el is lehet vitatkozni, hogy minek, hol vannak ezek a határok, ahol ezt meg kell húzni, és hogy mi az, ami legitim használat, mi az, ami nem. Különböző országokban különböző kísérleteket látunk erről, hogy Észak-Amerikában most több, az USA több államában volt ilyen dekriminalizációs jogszabály, de a Colorado-ban, ahol jártunk most nem régen, ott gyakorlatilag a fogyasztást az dekriminalizálták, a terjesztés az viszont továbbra is bűncselekmény, az üzletszerű terjesztés, viszont lehet tenni egy ilyen államilag engedélyezett képzést, ez a Natural Medicine Provider, vagy valami ilyesmi, amihez már eleve kell valami alapfokú ilyen segítő szakmai végzettség, és hogyha ezt utána ezt elvégzed, akkor te lehetsz egy ilyen pszichedelikus kísérő gyakorlatilag, aki gyakorlatilag a pszichedelikus élmények integrációjával tud foglalkozni. És akkor ez gyakorlatilag hivatalosan tudott csinálni, mint szolgáltatást. És ez nem feltétlenül csak is kizárólag medikalizált dolgokat jelenthet, hanem mondjuk, hogy valakinek bármilyen ilyen elakadása van.
1: Egyébként akkor
2: is
1: a nyilvánosság előtt bejelentem, hogy engem érdekel a ne, hogyha lesz ilyen képzés, mondjuk most külföldre nem fogok emiatt menni, de hogy ugye el tudom képzelni, hogy még bővítsem a repertoáromat azzal, hogy hát ugye vannak jó eredmények, hogy a PTSD pszichoterápiája során hát nem ilyen viszonylag kisebb dózisú MDMA-t is használnak a terápia egy fázisában, tehát nem erről szól alapvetően a terápia, hanem amikor nagyon közel kerülnek azokhoz a traumatikus élményekhez, amiket tök rossz, vagy hát nincsenek túl jó tapasztalatok a meggyógyításában, nehezen integrálhatóak, ugye az EMDR-nek vannak viszonylag ilyen jó eredményei. Szóval, hogyha ilyen majd egyszer lesz, akkor én abban szívesen részt vennék. Érdekel.
2: Ez tényleg jó kérdés egyébként. Talán már mondtam itt a műsorban, hogy voltam két héttel ezelőtt itt Berlinben egy rendezvényen, aminek az volt a neve, hogy Trip Expo, és ez kifejezetten az első európai nagy pszichedelikus wellness és recreation hát konferenciának nem mondanám, vásár, szakmai vásár és workshop, és azt láttam azért a kiállítókat végignéztem, az összes több mint 150 kiállító volt, azt hiszem ezen a rendezvényen nagyon sok előadás, a többi, hogy hát legalábbis itt ezen az eseményen abszolút kezd eltolódni a pszichedelikus gyógyászat irányából, a rekreáció és a wellness irányába a fókusz. Természetesen voltak olyan kiállítók, berlini ketamin klinika, különböző olyan intézmények, egyébként ebből nincs nagyon sok, akik ténylegesen engedéllyel használnak pszichedelikus szereket kísérleti jelleggel. Van ez a compassionate use az európai jogban, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy hát még hogyha nincs is egy adott országban valamilyen szer engedélyezve, vagy akár tiltólistán van, akkor különleges egyéni esetekben lehet azt mondani, hogy de hogy ez már más országban bizonyított, és akkor próbáljuk ezt ki. Én azt látom, hogy de ez javíts ki, Petya, hogyha rosszul gondolom, hogy itt van néhány jó körülhatárolt eset, ahol bizonyítottnak tűnik az, hogy különböző pszichedelikumokkal bizonyos állapotokat lehet hatékonyan kezelni, gyógyítani. Most nem ilyen fekete-fehér a helyzet, de nagyjából azt mondanám, hogy abban konszenzus van, amit mondtál, Sári, hogy az MDMA PTSD-vel kapcsolatban megfelelő pszichoterápiával támogatva nagyon komoly eredményeket tud elérni, és itt tényleg az a nagy szám, hogy alapvetően a PTSD sok esetben tényleg ilyen terápia rezisztensnek bizonyul a klasszikus antidepresszánsokkal kapcsolatban. Tehát ez az egyik, a másik az, hogy az ibogain nevű szer az addikció kezelésében nagyon hatékonynak tűnik, tehát itt erre is dokumentált példák vannak, hogy akár ópiát addikció, évek óta fennálló súlyos alkoholfüggőség is kezelhető hatékonyan, akár egy ibogain terápia során. És még van, nagyjából arra is azért elég sok adat van, hogy a ketamin viszont depresszió esetében, ilyen klinikai settingben nagyon hatékonyan használható, de azzal kapcsolatban már elég szkeptikus vagyok például, hogy ez, ami az elmúlt években pörgette ezt az iparágot, nevezetesen az, hogy a pszilocibin, tehát a varázsgomba hatóanyaga, vagy az LSD depresszió kezelésében akár néhány alkalommal mennyire hatékony tud lenni, hogy ez például szerintem egyáltalán nem tűnik úgy, hogy itt ténylegesen hatalmas áttörés várna ránk. Ezzel szemben, hát ugye minden mentális problémával élő vagy küzdő emberre azért a számok törvény alapján jut 3-4-5 olyan ember, akinek nincsenek ilyen komoly mentális problémái, de valamiért azt gondolja, hogy a pszichedelikumok jelenthetnek megoldást az életében bizonyos kérdésekre. Tehát ez egy nagyobb piac lesz, és hát ugye ebbe pedig a rekreációs használat is belekerülhető. Volt tavaly nálam egy amerikai rokonom, aki bőven 70 év felett van, egyébként egy praktizáló belgyógyász orvosról van szó, és ő már nekem akkor is azt mondta, hogy ott, ahol ő él, North Carolina-ban, és egyébként Denverben is, gyakorlatilag bárki, aki jelentkezik, az elmehet egy MDMA sessionre, és egy gomba sessionre, tehát nem az a feltétele, hogy mentális problémával küzdjön, tehát vannak ilyen providerek, ezek azért legtöbbször az illegalitás és a legalitás határán erősen a szürke zónában operálnak. Ugye az talán kevésbé problémás és megoldott, akár itt is, már Európában, Hollandiában és bizonyos esetekben Németországban is, hogy hozott anyaggal kísérjenek téged, tehát hogyha te szerzed be a szert, és akkor hogy ott legyen egy vezetőd, ahogy ezt kipróbálod. A probléma mindig abból van, hogyha itt elkezdődik az, hogy a maga az intézmény az szubstanciát biztosít ez a dologhoz, tehát azzal lehetnek komoly problémák. De én azt gondolom, hogy ha ilyen 5-10 éves távlatban nézzük, akkor egész biztos, hogy ez a pszichedelikus rekreáció és wellness iparág, ez hatalmasra fog nőni, és ebben szerintem óriási potenciál van.
0: Igen. Egyébként ugye Fracska Ede lett a tiszteletbeli elnök ennek a pszichedelikus társaságnak, aki egy pszichiáter, és ő éppen most várja azt, hogy befogadják a magyarországi klinikai vizsgálatot, ami MDMA-val kapcsolatos, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan Magyarországon is lesz ilyen klinikai vizsgálat. Ez ugye a kimondottan terápiás, tehát ilyen MDMA-val asszisztált pszichoterápia
2: és vizsgálat. És PTSD, nem? Igen. Tehát posztraumás stressz szindrómára lőnek ezzel.
0: Igen, tehát ez még nem az a kategória, de egyébként ugye már azért azt is lehet tudni, hogy már most is vannak ilyen underground közösségek, terapeuták, akik ezt igazából már évek óta csinálják fű alatt. Tehát, hogy azért azt ne tagadjuk, hogy ez attól függetlenül, hogy tiltott, de hogy azért már ez létezik, hogy bizonyos körökben azért tudják azt emberek, hogy kik azok a terapeuták, akik vállalnak ilyet például. Itt is ugye ez tényleg egy olyan, amivel hát megütheti a bokáját valaki, tehát ez egy illegális dolog. De hogy egyébként ez van, és szerintem pont ez is azt mutatja, hogy szükség van szabályozásra, mert most gyakorlatilag boldog-boldogtalan azt mondhatja, hogy ő egy, nem tudom, gyógyító, és azért itt a másik dolog, ami miatt megalakul az egyesület, ez nem csak az, hogy itt akkor legyen legitimitása, és hogy kevésbé kriminalizálják ezeket a szereket, de az is benne van, hogy egy kicsit rendet vágni, úgymond ebben a mocsárban, mert hogy nagyon sok emberről lehet tudni, akik sérülnek pszichedelikus szerek használata során, és vannak olyan terapeuták, akik meg kimondottan már arra specializálódtak, hogy az ilyen pszichedelikus sérüléseket próbálják utána feldolgozni, ami aztán nem egyszerű, ha valaki benne marad egy ilyen jó kis pszichotikus állapotban, vagy valami, nem megfelelően nem megfelelő a setting, nem megfelelően dolgozza fel, azért lehet lehalani egy csomó olyan ilyen elvonulásról, vagy nem tudom, amikor elmennek, és ott vannak mit tudom én, tizenvalahány óráig, aztán szevasz, menjél haza. És akkor így, ha valakit így ott hagynak egy ilyen élménnyel, azért az úgy, az tudna egy csúnya dolgokat okozni. Úgyhogy ez is fontos, hogy legyen itt egy kicsi, hogy mondjam, rend.
2: Hát innen is nagy sikert kívánunk ez a munkához. Én azt gondolom egyébként, hogy egy országban, ahol éppen hát változott a hatalom, és ahol mondjuk lekerül a fókusz arról, hogy drogfogyasztókat iparszerűen üldözzenek, az önmagában már jelentett egyfajta nyitást, hogy aztán ténylegesen a hosszú távú változás és tényleges szemléletváltás hogyan történik meg, az egy másik kérdés szerintem.
1: Hogyha
0: még ehhez akartál, akkor nyugodtan, én már egy más témát akartam.
1: Ja, én csak annyit akartam mondani, hogy ne felejtsük el, hogy kezdődik mindjárt a maraton.
0: Ja, igen.
1: Kénteken. És ugye ilyenkor a Tilos Rádió hallgatók aktivitását várjuk el. Ilyet lehet mondani? Vagy aktivitásban bízunk.
0: Nyelvtanilag helyes. Valaki felhívott minket, képzeljétek.
1: Például lehet, hogy most betelefonál a felajánlózás.
0: Jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt! Csak így lábjegyzetni kiegészteni, hogy itthon is elindult valami, hogy két nappal ezelőtt bizonyára tudtok rólad, hogy voltak. Hiszen sok év után a Magyar Pszichedelikus Konferencia, ahol Frecska Ede is többen előadtak, érkeztek haza magyar kutatók Norvégiából, Amerikából és sok egyéb helyről, ahol...
2: Ott voltál?
3: Ott voltam, igen.
0: Nem tudom, hogy hallgattad-e az elejét a beszélgetésnek, de pont abból indultunk ki, ugye, hogy meg újra alakult a Magyar Pszichedelikus Társaság, amiben pont ezek az emberek vannak benne.
3: Igen, és csak ezért gondoltam, hogy jó kiegészítés, hogy nyíltan lehetett erről beszélni.
0: Hát ez már nem új dolog, tehát már volt jó pár éve. Volt már 2008-ban is, aztán egy hasonló konferencia.
3: Azért mondom, hogy tizenvalahány év óta, akkor kiszámolgató, hogy 16 év óta újra, ez mindenképp azt mondom, hogy egy megemlítendő és egy üdvözölendő.
0: Ja. Meg hát a Drogreporter Szabad Egyetemen azért így rendszeresen beszélgettünk ezekről a témákról, hogy ez egy rendezvénysorozat, ahol még a NER idején is rendszeresen beszéltünk pszichedelikus témákról, és hál' Istennek nem jött a rendőrautó.
3: Igen, ugyanígy ebben a kategóriában tartoznak a Szelvatolkszok, amikor a Dürerben ilyen 80 fős előadások voltak, az is már az előző években elindult, úgyhogy jó tapasztalni, hogy elindult egy párbeszéd, vagy élet a közeg is, és teret adnak a szervezők, teret adtuk ti is, hogy ezekről lehet beszélgetni, úgyhogy csak hajrá is köszönet a munkátokért.
0: Köszi, hello.
2: Köszönjük. Hát kicsibe ugyanaz zajlódik le, mint a pszichedelikus szerek kutatásával kapcsolatban nagyban történt Amerikában, tehát ott is a 70-es évek közepéig ez egy rendkívül felívelő, és hát igen ígéretes eredményeket is felmutatni tudó tudományág volt, aztán utána egy csapásról a másikra a Nixoni drogháború következményében ez gyakorlatilag megszűnt, teljes mértékben kiszáradtak a támogatási források, és hát sorra zártak be ezek a központok, és aztán ezért lett újra gyakorlatilag a 2000-es évek eleje után. Hát, és amit most látunk az részben annak az eredménye, Magyarországon is kicsiben ugyanezt történik, tehát 2010-ig itt azért volt mozgás etéren. Hát lássuk meg, hogy mi lesz ebből.
0: Na de, most már beszélünk az igazán fontos témákról is, hogy Duró Dóra beteresztette a férfi 40 kezdeményezést.
2: 40, Alibaba is 40 rabló 40-e, vagy a...
0: Hát ugye a nő 40 példájára, a férfiak is mehessenek korábban nyugdíjba, mert a férfiakat elnyomják. Ja. De vicces azért, hogy Dúró Dóra terjesztette ezt be, a férfi jogok élharcosa.
1: Na. Hát ő csak tudja, hiszen a frakciójában mindenki férfi. Rajta
0: nincs egy még egy nő? Jelen az EU parlamentben van egy, még egy képviselőjük, aki nő, nem? A mi hazánk.
2: De ne bagatalizáljuk el, tehát az azt jelenti, hogy ha valaki 40 év szolgálati időt tud felmutatni, akkor nyugdíjba mehessen.
0: Igen.
2: Ez a terv. Az egy más kérdés, hogy jelenlegi magyar nyugdíjak mellett ez pontosan mire is lenne elég, meg pontosan milyen megélhetést is tudna biztosítani a magyar nyugdíj. De hát...
0: Igen, meg ha jól tudom, a Nő 40 programnak is vannak például feminista kritikusai, akik ezt az egész... nemi alapú szétválasztást elítélik, mármint, hogy, mert hogy így ez akkor a nő helyét kijelölte, ez egy ilyen kompenzáció, ugye, amiatt, hogy a nőknek a háztartásban és a gyermeknevelésben vállalt szerepe miatt, és hogy ezzel gyakorlatilag ezt szentesíti az állam, hogy akkor ez a nők feladata.
2: Hát igen, ezt is lehet mondani, de közben meg azt is lehet mondani, ezt a hát sokszor ilyen szörnyű módon láthatatlan munkának nevezett szerepet, amit az ilyen patriarchális típusú társadalmakban nők jelentős részére a társadalom ró, hogy azt valahogy elismeri. Tehát ez
0: hát igen, csak hogy az a cél, hogy ezt felszámoljuk, vagy az a cél, hogy ezt így szentesítve kompenzáljuk?
2: Nyilván a felszámolás lenne a cél, de annak szerintem nem a korai nyugdíjba menetel az eszköze, hanem az, hogy amikor a nők olyan helyzetben vannak, hogy éppen szültek egy gyereket, akkor azt minden módon támogassa az állam, hogy ők minél előbb vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra, aminek szerintem természetesen nem csak a GDP-vel és a munkaerő hatékonysággal kapcsolatos kérdései vannak, hanem egyszerűen azzal, hogy azzal kapcsolatos, hogy hát ezt, aki otthon volt mondjuk egy évet egy kisgyerekkel, az pontosan tudja, hogy annak micsoda bája van, amikor egy idő után az ember visszamegy felnőtt környezetbe, és elkezd újra dolgozni egy olyan területen, amit mondjuk korábban szeretett, jó volt benne. Ja.
0: Sári,
2: mit mondasz? Mit tudsz erről, te, mint tokennő?
1: Én csak ugye van, szült a macska, beköltözött egy macska kertünkbe, és szült kisgyerekeket, kismacskákat, és ez alapján próbálom figyelni a női szerepeket a állatvilágból, amit magamra is vonatkoztathatok. Jó, hát mondjuk tegyük hozzá, hogy apuka nincs. Tehát itt kezdődik a történet. De nagyon tetszik ez a szerep, amit ez a macska visz, mert ő megvédi a gyerekeit, tehát hogyha én közeledek a kismacskákhoz, akkor ott úgy eleinte fújt rám, aztán most már csak így nézi, hogy mit csinálok, hogy minden oké-e. De egyébként meg néha, tehát valamennyit hagy a kajából nekik is, még szoptatja még őket. De egyébként az egész napját a trambulin alatt heverészve, aludva tölti, hogy kismacskák oda mennek hozzá játszani, akkor egy kicsit ott tisztogatja őket, meg ezért, de nem, de úgy nagyjából hagyja őket magukra.
2: És a trambulin alatt került sor a szülésre? Tehát az volt
1: nem, a szülést magát nem láttam, csak egyszer csak megjelentek itt ilyen iszonyú édes kis cicek. És előtte párszor láttam ezt a macskát így átmenni a kerten. Úgyhogy szerintem rejtegette őket egy ideig, és akkor ilyen két-három hetesen idehozta őket.
2: A családod többi tagja hogy reagált a rejtükre?
1: Mindenki eteti őket, úgyhogy most már ilyen nagyon nagy izébe kerültünk, ilyen spirálba, hogy akkor így mit kéne csinálni, hogy kell befogadni, ha befogadnánk valamelyiket, de akkor ivartalanítani kell, mert különben mindig ide fogja hozni a kölykeit, és azért az egy kicsit túlzás, hogyha itt rendszeresen 3-4-5 macskát kellett etetni, szóval egy ilyen a cuki kis cicák megvettek minket, de most már ilyen óriás macska kaják vannak itt van. De mindenki nagyon lelkes egyébként.
2: Engeditek a lakásba is?
1: Nem, még nem, de még tök
0: még nem ért el a nyugdíjkorhatár majd utána.
2: Hát, hogy kiszül, 40-et kiszül, akkor utána...
1: Néha megjelenek még idegen macskák.
2: Hamar.
1: Hajára, de azokat elküldöm.
2: hamar eléri.
1: A családot fogadom be.
0: Egyébként egy...
2: A macskáknál az ivarérett kor, meg, a, igen, meg az, hogy hány almot tudnak egy évben kiadani, ez
1: ebből extra, meg lehetnek problémák.
2: Exponenciálisan tud ez növekedni, tehát ez szerintem érdemes azért figyelni.
1: Tudom, mert próbálunk egy ilyen stratégiában gondolkodni, csak még azért bonyolodalmak vannak, mert hogyha ivartalanítva lesz az anyamacska, vagy esetleg a kicsik is, akkor utána lábadozniuk kell, akkor ahhoz már nem lehet ott a kertbe tartani őket, hanem akkor be kell fogadni, ezt már nem biztos, hogy annyira akar, szóval, hogy itt ilyen bonyolultabb a dolog, mint elsőre tűnik.
2: Általában befogadott állatokkal kapcsolatban a cukiság faktor mellett bizonyos problémák és hát meghozandó döntések is az ember vállára kerülnek, ez így van.
1: De minden esetre ehhez a témához kapcsolódva ezt mondtam, ezt gondoltam ki, hogy nem tökre tetszik ez az anya szerep, amit ez a macska betölt, tehát ilyen befogadó, kedves, de úgy hagyja élni a kölykeit, és nem telepszik rájuk.
0: Aha. Na, mit szólnátok, hogyha beraknék egy zenét, aztán utána jövünk vissza a hajnali hasadásban.
2: Megbeszéljük talán azt, hogy súlyok mennyiek kell-e vagy sem, úgyhogy azok a hallgatóink, akik ehhez a témához szeretnének hozzászólni, és nem a macskákhoz, vagy a pszichedelikumokhoz, vagy a pszichedelikummal kevert macskákhoz.
1: Vagy pénzt adni a Tilos Rádiónak a maraton miatt.
2: Így van, azok készítsék a telefonkészülékeket,
0: maradjanak a bukszát. A
2: készülékeik mellett. Ez itt a hajnali hasadás, Petyával, Sárival és Balival, zene után visszajövünk.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Én Petya vagyok a pultból, velünk van Bali és Sári, és most megígértük, hogy kivesézzük azt, hogy elnök úr eldobta a súlyokot azzal, hogy bejelentette, hogy ő mégse vonul vissza. Mondjuk ez engem annyira nem lepett meg, titeket meglepett, hogy végül azt jelentette be, hogy nem vonul vissza a határidőt, mert ugye a határidőt adott neki Magyar Péter, és most járt le, és hát ő bejelentette, hogy ő akkor marad. Mert felfedezte magában az eddig szunnyadó nemzet, mi az egységének megtestesítőjét és alkotmányos fékezés ellensúlyt, amit eddig valahogyan nem talált meg.
1: Szerintetek ő önálló cselekvő, vagy irányítva van most is, hogy mit tegyen? Én inkább az utóbbira tippelnék, hogy neki megmondják, hogy mit csináljon.
0: Hát valószínűleg nem teljesen önállóan dönt ezekben a kérdésekben, hogy finoman fogalmazzak.
2: Hát, hogy felfedezte magában az ügyvédet.
1: Mert most tulajdonképpen ugye ő a legjelentősebb maradvány embere a Fidesznek. Úgyhogy ezért is van ugye a Magyar Péter szempontjából is nagy jelentősége, hogy mi lesz vele, hiszen hogyha ő valamilyen módon maradna, vagy van ez a megsajnáljuk az öreg ember típusú gondolkodás, meg hogy ugyan ő együttműködik, és mindent aláér, és stb. De ez egy ugyanolyan politikai hiba lenne, mint az összegyurcsányozódás lett volna korábban, hogy akkor össze fideszeseződne a Magyar Péter, hogyha ő a kormány része maradna.
2: Ugye itt nem csak egy intézményről van szó, tehát nem csak a köztársasági elnökről van szó, tehát a miniszterelnök is csomagban említette ezt az első parlamenti beszéde során is, meg hát mindig, amikor felszólította különböző intézmények vezetőit, akkor nem azt mondta, hogy itt meg kell, vagy meg lehet állni a köztársasági elnöknél, hanem itt felsoroltam mondjuk a gazdasági versenyhivatal vezetőjét, az állami számvevőszék elnökét, a legfőbb ügyészt, a kúria elnökét, és hát azért, hogyha az ember, tehát hogy is mondjam, szóval, hogy így van ez a józanész alapú megközelítés, ami alapján azért azt nem nehéz levezetni, hogy azok az emberek, akik hát gyakorlatilag kritika nélkül szolgálták ki a Fidesz hatalmát az elmúlt 16 évben, és sokszor teljesen nyilvánvaló volt, hogy akár a jogszabályokat is felülírva, vagy direkt az ő személyükre módosítva intézték úgy, hogy ezek az emberek pozícióba kerüljenek. Ugye a legjobb példa mondjuk erre a kúria elnöke, ott konkrétan törvényt módosítottak azért, hogy a korábbi jogszabály szerint csak úgy lehet kinevezni valakit, hogy már szolgált bíróként, és ezt módosították. Tehát, hogy szerintem az egy teljesen értelmezhető politikai szempont, hogy ezeknek az intézmények vezetőinek hát az elmozdítása irányába tegyenek lépéseket, és szerintem egy csomó intézménynél ez viszonylag egyszerűen megoldható, mondjuk az intézmények átnevezésével, hogy az mennyire elegáns, erről lehet vitatkozni, de abban én nem vagyok teljesen biztos, hogy a köztársasági elnök elmozdítása az mindenfajta politikai ár nélkül menni fog. Tehát annak szerintem van némi költsége, amit azért érdemes bekalkulálni. A jelenlegi jogszabályok alapján ez nagyon nehezen megoldható, tehát amit most felsorol az alkotmány, meg a vonatkozó jogszabályok arra vonatkozóan, hogy lehet elmozdítani a köztársasági elnököt, ezek nem állnak fent, tehát nem áll fenn összeférhetetlenség, meg nem halt meg, de hogy így ez szerintem nem egy olyan egyszerű kérdés, és ezzel kapcsolatban hát szerintem arról is érdemes beszélni, hogy ugye a Fidesz hatalma elleni, vagy hatalomgyakorlási technikái elleni egyik legfontosabb ér volt a jogszabály alkotási eljárások teljes kiüresítése. Tehát az a módszer, ahogy itt egyéni képviselői indítványok alapján gyakorlatilag mindenfajta érdemű vita nélkül módosítottak jogszabályokat, akár sarkalatos törvényeket, akár az alkotmányt, Azt, hogyha nem haladja meg szerintem a Tisza, meg a jelenlegi parlament, akkor abból szerintem problémák lehetnek. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kis ember vagyok. Javítsatok ki, ha hülyeséget mondok. Batta András volt a legfelsőbb bíróság elnöke?
2: Tessék? Nem, Baka.
0: Baka. Baka.
3: Bocsánat.
2: Nem Batta, hanem Baka.
3: Igen, elnézést, elnézést kérek innen. Na, hát őt is ugye úgy váltották le, hogy kiszervezték alól a legfelsőbb bíróságot, és átnevezték Gúriává.
2: Igen, igen, ezért mondtam, hogy ez mondjuk akár még lehetőség is.
3: Na, de nem ez a probléma, és nekem nem is erkölcsi problémám van a szatyorfinga, hanem már százszor elmondtam a rádióban, a Fidesz az pont olyan, mint az a tolvaj, aki beveri az 50.000 forintos ablakát az autónak, hogy kivegyen egy 4.000 forintos napszemüveget. Ugye? Tehát, hogyha ő bármit hajlandó beáldozni, csak azért, hogy neki egy kis előnye, vagy a másiknak hátránya származzon. Ha ott hagyja a saját emberét, mert hát ugye ez nem is annyira alvó ügynök, az a szatyorfink, akkor ő mindent meg fog akadályozni, ami jó a magyarságnak, csak azért, mert ugye azt a Tisza kormány csinálná. Tehát ez a legfőbb probléma. Nem érdekli egész egyszerűen a magyar embereknek az érdeke, ez már bebizonyosodott az elmúlt 16 évben, ezért váltották le. Úgyhogy ő egész egyszerűen egy bot a küllők között, tüske a köröm alatt el kell távolítani.
2: Igen, csak ugye az van, hogy abból, hogy ennek az embernek milyen a jelleme, meg abból, hogy hogy viselkedett az elmúlt időszakban, pont az nem következik, hogy ő itt egy tényleges komoly ellensúly lesz. Tehát azt értem, hogy a Tisza szeretné elkerülni azt, hogy az történjen, mint Lengyelországban mindegy
3: az,
2: mondjuk.
3: Ezt mondom, ez a 4.000 forintos napszemüveg. Érted? Tehát, hogyha egy milligram előnyért hajlandóak egy tonnányi hátrányt, a milligram előny a Fidesznek, azért hajlandóak egy tonnányi hátrányt bevállalni, ami rossz a magyaroknak.
2: Ezt gondoljuk, de közben pedig van egy olyan másik gondolat.
3: Ez bebizonyosodott eddig is.
2: Hát igen, csak ugye még egyszer mondom, a jelenlegi rendkívül súlytalan köztársasági elnök jelleméből akár az is következhetne, hogy neki semmilyen más érdeke nincsen, mint az,
3: hogy... Itt, egészen biztos lehet, hogy ha őt a Fidesz oda megszavazta, akkor, mint a Fidesz egy maffia, egészen biztos, hogy van olyan a kezükben, amivel őt ennél csapba tartják. Mint eddig mindegyiknél. És különben is, te kockáztatnál?
2: Én azt gondolom...
3: Te előhagynál, hogy kapcsoljak az előző témához, te előhagynál egy csomó pszichedelikus szert egy olyan bulint.
2: Nem. Tehát azért mondom, hogy szerintem érdemes,
3: na, bár ő csomagban. Letettem a telefont, jó. További jó adást kívánok.
0: Köszi.
2: Tehát, hogy csomagban van ez említve, csomagban van erről gondolkodva, de szerintem egyáltalán nem biztos, hogy a csomag minden elemét érdemes ugyanolyan vehemenciával végigvinni, mint ahogy... Tehát például a köztársasági elnöknek az egyik lehetséges leváltási módja az lehetne az, hogyha azt mondják, hogy Magyarországon indokolt lenne az, hogy bevezessék a közvetlen elnökválasztás intézményét. Tehát azt például, de az egy olyan a közjogi berendezkedést alapvetően érintő kérdés lenne, amit viszont nem lehet egyik hétről a másikra átvinni azzal, hogy beterjeszt 2 tízes képviselő egy egyéni képviselői indítványt. Tehát nekem ezzel kapcsolatban vannak gondjaim, hogy már az az alkotmánymódosítás is, ami a limitálja a miniszterelnökként eltölthető ciklusoknak a számát, az pontosan ilyen Fidesz stílusban látszik megszületni, tehát egy egyéni képviselő.
0: Elveti a súlykot.
2: Köszönjük, Péter. Egyéni képviselők benyújtanak egy indítványt.

0: az történne, hogy mondjuk kettő tízás képviselőben nyújt egy indítványt, amit utána két nap alatt a parlament megvitat, és aztán utána ez átmegy. Tehát szerintem itt ennek vannak más se tanultunk meg az elmúlt időszakban, mint hogy a szimbólumoknak óriási jelentősége van. Ezt látjuk, hogy a kormány is érti, és érzi. Én szerintem komoly konszenzust akkor lehet elérni, hogyha legalább a vita kívülről, meg az eljárása kívülről komolynak tűnik. Tehát szerintem ezzel kapcsolatban nem vagyok teljesen nyugodt, hogyha itt az fog történni, hogy egy egyéni képviselői indítvány valami kreatív jogászkodási módszerrel megpróbálja eltávolítani a köztársasági elnököt. Az a része teljes mértékben röhelyes, hogy a Súlyog Tamás most arra a Velencei Bizottságra appellál, és annak a Velencei Bizottságnak az álláspontját kéri ki, és tőre kér védelmet, amely Velencei Bizottságot az elmúlt 15 évben abszolút figyelmen kívül hagyták, és egy súlytalan szervezetnek minősítették. Tehát ez...
1: Súlyogtalan szervezetnek, jó reggelt!
2: Borzasztóak a szóvicceid. Jó reggelt!
0: Szerintem is. Hát ezt szavaztassuk meg. De tényleg.
2: Már régen kimerült az az alap, amiből gazdálkodni lehetett volna itt. Szerintem Balázs abban nincs, hogy Balázsnak a mondat, hogy abban kellene megfontolni, és én játékelméleti oldalról közelíteném meg, hogy kik a játékban résztvevők. Amikor a Fidesz-NER rendszer lebontásáról van szó, akkor tit fortet kell. Tehát amilyen eszközzel élt ez a rendszer, olyan eszközzel kell elbánni vele, mert ez a hatékony. Amikor viszont a társadalmi érdekek vannak a játszmában, akkor kell azt az etikus és szabályozott és jogilag rendezett viszonyok felé törekedni.
0: Ilyet tök jól mondod, és szerintem nem mondunk egymásnak ellent. Én azt gondolom, hogy amellett nagyon komoly társadalmi érvek szólnak, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a méltóságát, és visszanyerje azt a súlyát, amit korábban így vagy úgy viselt. És szerintem ebből a szempontból nagyon nem mindegy, hogy erre hogy kerül sor. Hogyha az a cél, hogy egy problémát vélhetően nem okozó, de a nemzet egységét a korábbihoz képest hát nem sokkal nagyobb módon képviselni tudó ember kerüljön oda, akkor ez megoldható, hogy fideszes módszerekkel rúgják ki a köztársasági elnököt. Hogyha az a cél, hogy szeretnék megértetni az emberekkel, hogy nem véletlenül
2: akkor mégis egy ellen mondunk egymásnak, mert rengeteg olyan cél nem teljesíthető, pont azért, mert ő valóban egy bot a küllő között. És azzal a módszerrel kell eltávolítani, ahogyan oda tették, és ahogyan próbálják megvédeni, és utána érdemes az... Tehát például a következő lépés az lehet annak az átgondolása, hogy lehet-e például nem a parlament által megválasztott elnök. De az első lépés...
0: De várjál, bocs, ne arra úgy csak akkor bekapaszkodnék. Azzal a módszerrel, ahogy az elődeit eltávolították, szerintem ő vele kapcsolatban is lehetne mit keresni. Tehát azt,
2: igen,
0: hogy ugye,
2: igen. Ugye, és nem kellene etikai megfontolások miatt finomkodni.
0: Tehát, hogy egyszer de azt utána, mondani, hogy az, amikor azt mondjuk, hogy
2: az, amit az igazságos, emberséges és stb. Magyarországot akarjuk építeni, akkor viszont el kell gondolkozni, hogy mik azok a jogi eszközök, amivel ezt meg lehet alkotni, és ahogy mondtad, visszaállítani ennek a pozíciónak a társadalmi elismertségét, súlyát, és így tovább, és így tovább. Köszönöm, leteszem, jó? Sziasztok!
1: Hello.
0: Köszi, szia!
1: Fékek és ellensúlyokok!
0: Szerintem vagyunk. Köszönjük, Péter! Nagyon súlykosok a vicceid mostanában. Na szóval, hogy súlyokosok. Szóval, hogyha tényleg az egységet akarjuk vissza, ha ennek a pozíciónak a súlyát szeretnénk visszaállítani, akkor szerintem az egy kiváló lehetőség, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan lehet ezt nem fideszes módon csinálni. De értem a játékelméleti megfontolásokat is. És még egyszer mondom, itt nem... Szerintem nem kizárólag, és elsősorban nem Súlyog Tamásról van szó. Oké, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy kezdje a sort Súlyog Tamás, de hát itt azért vannak olyan intézmények, és vannak olyan vezetők, akitől jóval nagyobb ellenállásra is.

0: és hát küllődobálásra, vagy küllők közé való botdobálásra lehet felkészülni. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok! Benyomásom, hogy egyrészt teljesen egyetértenék azzal, hogy a megcsúfolt méltóságot, mármint a köztársasági elnök meg a megcsúfolt méltóságát radikálisan és rendkívül pragmatikusan el kell törölni, ezt a megcsúfolt állapotot. Hogy ez mennyi idő alatt rehabilitálható vagy rekuperálható, az egy másik kérdés, de nincsen krízis, mert az országgyűlésnek az elnöke ugye átveszi a pozíciót arra az átmeneti időre. De amivel kezdtem volna, és szeretném a véleményeteket ebben hallani, hogy nem tűnik-e úgy, minthogyha túl kicsi volna az éles látás mezeje a mostani beszédekben és vitákban, mert érzésem szerint nem az az igazán lényeges, hogy milyen módszertant választunk ahhoz, hogy a teljesen lejáratott és csúfos köztársaság elnököt például hogyan távolítsuk. Ez egy módszertani kérdés. De például nagyon kevés szó esik arról, hogy a mikus, tehát két év múlvai időszakra el lesz-e törölve az a lehetőség, hogy kétharmaddal bárki is az élet és halál ura lehessen. És még egy sor ilyen
0: kérdés. Erre utaltam a választójogi törvénnyel kapcsolatban. Ugye annak az eldöntése, hogy egy választáson ki tud alkotmányozó hatalmat szerezni, az a választójogi törvényen múlik. És hát ezzel kapcsolatban ez egy nagyon fontos indikátor lesz, amit most mondtál, hogy sikerül-e ezt megugrani, és elérni egy olyan helyzetet, hogy Magyarországon ne lehessen a jövőben 52-53-54%-kal alkotmányozó többséget szerezni. Én szerintem ez
2: korrekt.
0: A Fidesz által biztosított rendszer az alkalmat ad arra, hogy ezt egyszer s mindenkorra úgy változtassák meg, hiszen most megvan ez a kétharmados hatalom, hogy utána ez a következő választáson ez csak akkor fordulhasson elő, hogyha a választók tényleg ilyen arányban adnak erre felhatalmazást. Én szerintem ez egy... Tehát azt láttuk, hogy...
2: Igen, de ne felejtsük el, hogy ez a mostani igen szerencsétlenül alakult elmúlt 16 év, és akkor így finom voltam, ez nem a Fidesznek a gazembersége, hanem sajna de való a ellenzéki kerekasztal finomkodásának a következője. Hallgassuk meg Haraszti Miklóst erről egy korábbi riportban. Tehát ezt a kétharmados rendszert kell beirányítani, és a mi közös civil kurázsinknak arra kellene fókuszálni, és ebben ugye minden ilyen rádióbeszélgetésnek nagy szerepe van, hogy ne vegyük fel a gesztyűt piti ügyekkel kapcsolatban, hanem fókuszáljunk arra, ami lényeges, hogy ilyen helyzet, mint ami történt velünk, ez a nemzeti katasztrófa, nevezhetjük ennek, ne állhasson elő ismét.
0: Igen, csak ez, még egyszer mondom, a választójogi törvény át teljes és radikális átalakításán múlik, hiszen, ahogy mondod, azt nem a Fidesz alakította úgy, hogy Magyarországon a listás és az egyéni képviselők rendszerének a kombinációjából előállhatott 2010-ben olyan helyzet, hogy valaki szavazatok kevesebb, mint 60%-ával meg tudja szerezni az alkotmányozó többséget. Az egy más kérdés, hogy utána a 2014-es, 18-as és egyéb választások előtt a Fidesz ezt a hatalmát már többször is felhasználta arra, hogy további finomításokat, az érdekében álló finomításokat tegyen a rendszeren, a győztes kompenzációnak a csavargatása, a gerrymandering, tehát a körzetek átszabása, stb. Tehát, hogy most van egy ilyen alkotmányozó hatalom, ami hozhatna egy olyan választójogi törvény, ami ezt meg tudná akadályozni, és mondjuk azt tudná mondani, hogy mostantól a következő választásokról számítva, hát például alkotmányt módosítani, azt nem lehet pusztán ez alapján, hogy valaki így szerez kétharmadot. De hogy így ez egy olyan...
2: Én nem gondolom, bocs, hogy vitába szállok ezzel. Először is ne beszéljünk feltételes módban. Határozottan beszéljünk arról, hogy követeljük ki, hogy ez így legyen. Tehát ez a civil kurázs. Másik, hogy én szerintem a választási törvény az egy nagyon fontos alrendszere az alkotmányos rendnek, és a jelenlegi korcs választási törvény az azért láthatott elő, mert itt kétharmaddal mindent meg lehet csinálni. Tehát a kétharmad a felsőbb rendű szerencsétlenség, nem pedig a választási törvény, de abban teljesen igazad, hogy az egyik eleme, amit feltétlenül meg kell változtatni, ki kell követelni, az, hogy a választási törvény választ változtassák meg.
0: Nézd, én azt tudom erre neked mondani, hogy ez, amit te itt követelsz, meg én is beállnék ebbe a sorba, hogy ezt követeljem, ez egy olyan fajta politikusi nagyságot és a saját érdekek hát jövőbeni figyelembe nem vételét követelni meg, amivel kapcsolatban hát lehetnek reményeink, és gondolhatjuk azt, hogy ez így lesz, de azért előről én nem vagyok teljes mértékben meggyőződve. Az első ilyen kötözködő pontot hagyd mondjam el ezzel kapcsolatban, a múlt héten is mondtam, ezeknek a felsorolt intézményeknek a listájából az elejétől fogva nagyon erősen és fájóan hiányzik az alapvető jogok biztosának az intézménye. Tehát az, hogy távolítsuk el a bábként odarakott, vagy a fideszes katonaként odarakott kúriaelnököt, hogy távolítsuk el az állami számvevőszéknek az elnökét, a gazdasági versenyhivatalnak az elnökét, ezeket értem, tehát itt, de hogy amikor arról beszélünk, hogy mi az az intézmény, ami ténylegesen alkalmas lenne arra, hogy az a hatalommal szemben az emberek érdekeit, a megsértett polgárt és a hatalmi visszaélés áldozatával vett polgárt képviselje és megvédje, arra való az ombudsman parlamenti demokráciákban. Ezt Magyarországon nem ombudsmannak, hanem alapvető jogok biztosának hívják. Az, hogy ez az intézmény miért hiányzott ebből a felsorolt listából már az elejétől fogva, ezt mindenki döntse el maga. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban szerintem...
2: Ebben is alapvetően vonalban vagyok, de ne téveszünk el, és van itt egy saját magadnak egy kicsi ellentmondás, hogy nem lamentálni, kikövetelni. Tehát a politikai nagyság az ahogy tetszik, az államférfiúi nagyság, az vagy van egy ilyen felépítményben, vagy nincsen, de az nem szünteti meg azoknak a kötelezettségét, akik fölkenik ezeket a tisztviselőket, hogy számon kérjék azt, hogy mit csinálnak. Tehát a követelés az nem idegeníthető el az állampolgártól.
0: Ezt nagyon szépen mondtad. Csak csatlakozni tudunk el.
1: Igen, ezt nem lehet elég felsúlykolni.
0: Akkor ez jó végszó volt.
2: Hát akkor súlykoljátok, akkor ne lamentáltok,
1: nem követeljük. Sziasztok! Hát ez vele is járt nagyjából az adásidőnk, ugye?
0: Ez egy csattanós választ adtunk arra a kérdésre, hogy miért 2 órás a hajnali hasadás. Azért, mert 1 óra alatt épp hogy csak belemelegedni.
1: Igen, mi most kezdtünk vala igazán súlykolni.
3: Igen.
0: Adáson kívül folytatjuk.
1: Így van, a jövő héten jelentkezünk kedden. És mindenki támogassa a maratont és a tilost.
0: És elnézést kérünk azért,
3: hogy... Pénteken.
0: Bocsánat, csak azt mondtam, elnézést kérünk azért, hogy a mai műsort 1 órával később kezdtük. Maratont mondjuk.
3: Hogy pénteken kezdődik a maraton, mindenféle tematikus napokkal. Én például szombaton leszek ott a pszichedelikus nap. Van milyen kora estétől estétől.
1: Aki Sárival akar találkozni.
3: Aki Sárival akar találkozni, jöjjön oda hozzá.
1: Én sajnos külföldön leszek, de jó lett volna egyébként, hogy mindenki menjen, aki tud.
3: És de aztán még jövő héten is végig tart, vasárnapig, úgyhogy még 10
0: kedden majd tarhálunk. Tettek
3: majd róla.
0: Kedden majd tarhálunk. Addig is hallgasson mindenki Tilos Rádiót, és legyen remek hete.
1: Szevasztok.
0: Köszönjük. Sziasztok.
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehet előzni. Laura Gimeno vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre. Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az Embio folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben. A kutatók két éven át 32 ködesemény során gyűjtöttek mintákat szélcsendes, hűvös éjszakákon. A baktériumok a cseppek kevesebb mint 1%-ában fordultak elő, de összesített koncentrációjuk a tengervízben mérhető szinthez volt hasonló. A köd mikrovilágát főként a metilobaktériumok uralják, amelyek képesek a légszennyező formaldehid lebontására. A vizsgált köd vízéből a formaldehid nagyjából 200-szor gyorsabban tűnt el, mint amit felhők esetében korábban mértek. Ferran García Pichel, mikrobiológus szerint, a köd nem csupán szállító eszköz a baktériumok számára, hanem valódi élőhely. Hogy a ködben lebegő mikroorganizmusok mennyire befolyásolják a légszennyezést, további elemzéseknek kell tisztázniuk. A Cupid beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a belugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
4: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban. Én Zsuzsi vagyok, és itt van velem Barta Máté műsorvezető társam. És azért mondjuk el, hogy ugye most pénteken indul majd a Tilos Maraton, úgyhogy menjetek, gyertek minél többször, és támogassátok a rádiót, mert ilyenkor van a nagy gyűjtés, ami azért a rádiónak a működését nagyban megalapozza, úgyhogy segítsetek, támogassatok minket, és gyertek bulizni, amikor csak tudtok, péntektől jövő szombatig végig. Mi most még egy másik témával készültünk, ami szintén azért egy nagyon fontos társadalmi jelentősége van, idősellátásról fogunk beszélgetni most, amiről talán kicsit kevesebb szó van mostanában, és egy olyan kutatásról lesz szó, ami nemrégiben jelent meg egyébként, egy tanulmány mutatta be, és a Corvinus Egyetem és az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatása ez, amelyben három baranyai kistelepülés példáján keresztül vizsgálták meg, hogy hogyan próbálják helyi közösségek, önkormányzatok és civilek pótolni az idősellátás hiányát. És egészen izgalmas, alulról szerveződő kezdeményezéseket találtak, és ezekben az úgynevezett gondoskodó közösségekben, azokon a kistelepüléseken, ahol már szinte egyáltalán nincs elem az állam, az idős gondozásban ott vizsgálták ezeket, hogy oldják meg egyébként a helyiek ezt, hogy nem tudom, mit kezdjenek ezzel a problémával. Úgyhogy itt van a két kutatás, vagy a kutatásnak a két vezetője és a tanulmánynak a szerzője, Katona Noémi, a Corvinus Egyetem adjunktusa, és az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont, a TK kutatója, és Gábriel Dóra, az ELTE TK kutatója. Egyébként Noémi most mondta, hogy ő is Tilos rádiózott még.
1: Igen, még jó régen. Sziasztok!
0: 10 évvel ezelőtt kb. Spanyol inkvizícióban voltál, igen, akkor igen, welcome igen. Back. Na és hát, de hogy akkor most ugye tehát megjelent ez a tanulmány. Egyébként egy berlini folyóiratban publikáltátok ennek a kutatásnak az eredményeit. Kicsit meséltek arról, hogy tehát mi volt ennek a célja, amikor vagy hogy hogyan kapcsolódik ez egy nagyobb kontextusba ez a kutatás, amivel ti most foglalkoztatok, vagy amiről itt most konkrétan beszélünk.
1: Főnek hosszú előtörténete van, nem tudom, elkezdem szívesen én, és aztán Dóri egészíts ki. Tehát, hogy mi több év óta foglalkozunk idősellátással, annak különböző részeivel, a Dóri még régebb óta, de akkor majd kifejti hogy hogyan. De van egy közös projektünk, ahol főleg a házi idősgondozást kutatjuk, és annak is, vagy azon belül is elsősorban annak a piaci formáit, tehát ezt a házi gondozási fekete piacot, és hogy hogyan oldják meg az emberek, amikor egyszerűen nincsen semmilyen elérhető állami segítség arra, hogy ellássák az idős hozzátartozóikat. És emellett, miközben elszték, hogy erről is többet írunk, meg több helyen jelent már, meg tanulmány, meg fog is még, emellett kezdtünk el, és akkor itt már át is adom a szót, egy terepmunkát csinálni, ahol jobban azt néztük meg, hogy milyen jó gyakorlatok, jó megoldások, jó szerveződések vannak arra, hogy hogyan tudnak összefogni mondjuk helyi szinten emberek, hogy közösségileg valamit tegyenek. Nem csak a szorosan vett idős gondozásért, tehát most nem csak arra gondolok, amikor valakinek nagy ápolási szükséglete van, hanem egyszerűen minőségi időskorért és az időseknek társadalmi integrációjáért.
0: De hogy egyébként, én ezt például nem tudtam, hogy vannak már olyan kis közösségek, ahol az államok nem kötelessége egyébként mondjuk idős otthont fenntartani?
1: Igen.
0: Tehát itt most olyan településeket vizsgáltatok, ugye ezek olyan kis létszámú helyek, és hogy tehát akkor ott egyébként mi van, hogyha a közösség nem fog össze?
2: Ja, akkor átvenném a szót, én is köszöntök mindenkit. Tehát a legutolsó kérdésedre, igen, az ugye szabályozva van törvényének, hogy mekkora település lélekszámtól kötelező például alapszolgáltatásokat nyújtani, nappali ellátást, szociális étkeztetést, akár idős otthon fenntartását. Ugye 3000 fő alatt nem kötelező alapszolgáltatásokat nyújtani, tehát itt nem lesz ilyen kis településeken, ahova mi mentünk, pár száz fős településeken, nem kötelező mondjuk egy nappali ellátás, ahova az idősek ellátogathatnak és találkozhatnak. És valóban ezért volt különleges az, hogy 300-400 fős településeken mégiscsak találtunk nagyon hasonló kezdeményezéseket, amelyeket nem az önkormányzat tartott fenn, vagy tart fent mai napig, hanem civilek, úgymond civilek, nem így hívják magukat, összeállnak, és valamit kitalálnak, és elkezdik.
0: Tehát ugye egy kényszer megoldás azért.
2: Mindegyik településnek más a története, tehát úgy is fel lehet fogni, hogy igen, nem volt semmi közösség a faluban, és akkor egy személy kitalálta és elindított valamit, tehát bizonyos szempontból kényszer, de hogy ők ezt igazából nem így élik meg, hanem gyakorlatilag a civilségüket így élik meg, és így vesznek részt a helyi kis lokális társadalmukban.
1: Meg én azzal kiegészíteném, hogy amikor azt mondjuk, hogy nincs jelen az állam, az elsősorban arról szól, hogy a központi áram nincs jelen, tehát hogy nem kapnak elég, tehát például az önkormányzatok nem kapnak elég támogatást arra, hogy minőségi idős ellátást tudjanak jutni, és a központi áram nem tart fent ilyen intézményeket. Itt ugye mi három településen voltunk, és három településről írunk ebben a tanulmányban, amiknek most nem mondjuk el a nevét, ennek az az oka, hogy ilyen kutatás etikai okokból mi úgy készítettük az interjúkat, hogy biztosítsuk a szereplőknek az anonimitását, tehát emiatt nem mondjuk be ezeknek a nevét, de mind a három Baranya megyében van. És mindegyik egyébként kicsit különböző, maguk a települések is, meg maguk az intézmények, illetve ezek a gondoskodó közösségek is. És az önkormányzat ezekben nagyon aktív szerepet válasz, itt az is egy nagyon érdekes dolog ebben a térben, hogy ki tartozik az önkormányzathoz, ki tartozik a civilekhez. Itt ez egy nagyon, egy pár száz fős településen, itt nagyon nagyok az átfedések, és igazából egy helyi aktív közösség van, aki az részben az önkormányzatban dolgozik, vagy legalábbis együttműködik vele, részben meg attól függetlenül, és itt maga az idős ellátás. Ugye azért is választottuk ezeket a falvakat, mert tényleg ugye egyfelől nagyon fontos számukra, hogy ugye tényleg idős gondozás minőségi szinten biztosítsák, tehát hogy például az egyik ilyen településen egy nagyon jó idős otthon van, de emellett az egész településnek a profiljában, vagy hogy mondjam, szóval, hogy a tevékenységében, a szemléletmódjában, a település kilakításában nagyon fontos az, hogy az időseket integrálják, és hogy jó életet biztosítsanak nekik. Ugye nyilván előregedő településekről beszélünk, de hát az egész országban ez mondjuk jellemző a kis településekre, hogy nagyon jellemző az előregedés.
0: Meséltek picit ezekről a kezdeményezésekről, amiket vizsgáltatok, hogy mik voltak ezek a jó példák?
2: Igen, akkor kezdem az egyik településsel, ami nekem nagyon tetszett, mert ott is valójában egy idős hölgy kezdeményezte azt a közösséget, ami korábban nem létezett, de amikor nyugdíjba vonult, akkor rájött arra, hogy hasonló problémákkal küzdködnek a kortársai is, özvegy vagy elvált hölgyek, akik egyedül élnek egy családi házban, egyébként viszonylag közel a nagyvároshoz, de hogy mégis egy pár száz fős településen, és elkezdte szervezni maga köré a közösséget, egy úgynevezett nagyi közösséget. Uh-huh. És neki már volt ehhez affinitása a korábbi munkái kapcsán, de hogy mégis egyre nőtt ez a közösség, de nem is az a lényeg, hanem nem csak egymást segítették, hanem elkezdtek sérülékenyebb társadalmi csoportok felé fordulni. Mert azon a településen is igaz, hogy egy jól szituált emberek lakta település, van egy külterület, ahol gyakorlatilag szegényebb emberek laknak. Például nekik rendszeresen vittek, meg valószínűleg a mai napig visznek élelmet. Létezik komatár intézmény, hogy a fiatal anyukáknak, akik épp akkor szültek, visznek ételt két héten keresztül. Tehát ugye a gondoskodásnak sokféle formája megnyilvánul a településen, és ami még nagyon fontos, hogy intergenerációs formában is, tehát hogy a gyermeknapra, vagy a falunapra vállalnak feladatokat, sütit sütnek, tehát hogy a falu szerves részét képzi az, hogy létezik ez a csoport, és aktívan részt vesznek ezeken az eseményeken.
0: Én most csak azon gondolkozom közben, hogy vajon mi múlik, hogy egy ilyen létre tud jönni, vagy nem, hogy van egy ilyen valaki, aki ezt elkezdi, és egy ilyen nagyon motiváló személyiség, aki bevonja a közösség többi tagjait, vagy hogy a település méretéből is adódóan is, hogy jobban ismerik egymást az emberek, vagy vajon, mert ugye ez nyilván nem mindenhol van így, tehát nagyon sok helyen magukra vannak hagyva ezek az emberek, és akkor nem tudom, nincs más megoldás, hanem nem tudom, kocsmába járnak, és nem, nincsen ilyen közösségi élet, vagy nincs mit csinálni, ezért sok ilyen település is van.
1: Egyébként a kocsmának pont van egy fontos közösségi funkció szerintem, ezt nem biztos, hogy leírnám helyen példaként, de
0: hát csak azért,
1: az már egy, egyébként ez csak egy ilyen kis mellék megjegyzés, de az már egy tünet, hogyha van egy kocsma, amit így fent tud tartani egy település, mert járnak oda emberek, az már annak már tök, hogy van egy hely, szóval hogy ez csak egy ilyen lábjegyzet. Én ez egy anekdotát mesélnék, amit az egyik ilyen településen a polgármester mesélt nekünk, a kb. Ezt a kérdést föltettem, hogy itt nagyon hangsúlyozta azt, hogy az egész itt náluk működni tud, az Szerintem attól azon is múlik, hogy ott ettem van egy elkötelezett polgármester, aki nagyon régóta ott van, és építés tök, és egyébként tud pályázni, szóval egyébként az egy nagyon alapvető dolog egyébként ezeknél a településeknek, vagy ezek településeknél, hogy ezek ilyen jól szituált települések, tehát itt van annyi bevételük, mert van annyi, tehát iparűzési adóból jön be nekik annyi pénz, hogy egyszerűen van egy erőforrás az önkormányzatnak, az nyilván elengedhetetlen ahhoz, hogy bármit tudjon csinálni. És itt ugye mindegy településnél volt ilyen, tehát ez az anyagi rész az egy dolog. Azon kívül meg van egy ilyen innovatív szemléletmód, tehát, hogy például pályáznak ezerre mindenre, amilyen forrás elérhető állami, de nemzetközi szinten is, amiben szintén egyszerűen jön be olyan plusz erőforrás, amiben meg tudnak valósítani dolgokat. Szóval ez a szemléletmód, nyitosság és skillek, amik kellenek hozzá. És az anekdota, amit a polgármester mondott nekem, amikor azt megkérdeztem, hogy egyszerűen, melyet ő hangsúlyozta, itt egyszerűen van egy közösség, és hogyha nem lenne a közösség, akkor nem működne semmi. De attól, hogy a településen van egy közösség, az így viszi a dolgokat. És akkor ehhez mesélte el azt, hogy mielőtt ő még polgármester lett volna, régóta polgármester, úgyhogy nem tudom, ez a történet, ez pontosan mikor játszódott így előtte, akkor még az előtte lévő polgármester a település mellett egy helyen az erdőből kiválgatott rengeteg fát, oda vitte a saját házához, hogy akkor ő majd abból fogott valamit felépíteni. És ugye tehát igazából a település fájból őt ezt így kivágta, hogy akkor abból épít magának valamit. Erre egyik éjszaka akkor összegyűltek a falubeliek, mindenki hozta a kisbolt, és felhasonlották az összes fát, hogy ne tudjon belőle építeni semmit. Majd amikor már utána ebből eljárást akart, hogy ki volt az, akkor mindenki hallgatott, és senki nem tud róla semmit. Aha. Szóval ez egy ilyen tünet volt arra, hogy a falu nem hagyja magát, hogy egy ilyen polgármester rátelepedjen, és egy ilyet megcsináljanak velük, hanem van egy összetartás, és van egy szándék arra, hogy ez egy jól működő település legyen. Szóval ezt ő mondta el, mint egy ilyen anekdota, hogy hogyan...
3: De mit szeretett volna építeni?
1: Az nem tudom, a saját házán abból azokból a fákból valamit, most gerendaházat, vagy mit, tehát saját...
3: Jaj, tehát nem egy szép emlékművet, vagy egy tornyot, vagy egy kis fejfeltorony replikát.
1: Azt nem tudom, ezt nem, tehát a falubeliek ezen kevésbé
3: köröttek,
1: hogy igen, hogy milyen ütéleszett a polgármesternek. Szóval, hogy nyilván ez egy ilyen sztori, de hogy amit miatt így látunk, amikor ott voltunk, hogy egyrészt tényleg ez az innovatív szemléletmód ez nagyon benne van, meg hogy egy olyan polgármester, aki nagyon sokat így elvársz. Ezért mondom, hogy itt ez az önkormányzat civil viszonyok, itt ez egy kis településen, ezek így összefonódnak, és egyébként persze, hogy nagy hatalma van nyilván egy polgármesternek. És ami még egy ilyen tök jó sztori volt, hogy ők például azt, hogy csinálják idős otthont, az is egy olyan volt, hogy ez egy tök pici település, tehát hogy nekik fenntartani idős otthont, az egy nagyon nagy vállalás. Uh-huh. De hogy ezt tök komolyan vették, és nem csak ő, hanem hogy akkor mondta, hogy na, ezt azért is akarják, hogy ez munkalehetőséget biztosít a faluban az embereknek. És úgy vártak neki az egésznek, nyilván pályáztak pénzt, és egy ilyen pályázati pénzből tudták egyáltalán létrehozni, de akkor egyrészt ő is elkezdett idős ügyben tovább képződni, hogy egyszerűen értsen jobban a témához. Maga köré gyűjtött szakembereket, tehát el is hívott a megyéből máshonnan, meg ki is képezett, és a helyi képzetlen falusiakból pedig akkor elkezdett valakiket kiképzett szakácsnak, valakiket segédápolónak, szóval egyszerűen jobban elkezdett így megteremteni, hogy ezt az idősek otthonát tudják így működtetni. És még az, hogy még az volt egy ilyen fontos sztori, amit én nagyon-nagyon sokszor elmondott különböző fórumokon is, hogy azt is csináltak, hogy amikor elkészült az idős otthon, akkor először ők azt csinálták, hogy ők beköltöztek leendő idősek otthon a vezetője, a polgármester, meg aki az egész vezetőség, hogy kipróbálják, hogy milyen. Hogy jól működik ez az otthon, jó lesz-e itt az időseknek. És akkor az alapján azokban a tapasztalatokból, még mit tudom én, lehetek, hogy fúj, túl átlátszó az ablak, ez így nem jó, akkor itt olyat kéne, szóval itt akkor még így változtattak dolgokon, és akkor ott így workshopoltak napokig az idősek otthonában, hogy akkor hogyan, milyen ez az intézmény, milyen benne lenni, hogyan szeretnénk működtetni.
3: Hogy egy picit hátrébb lépve, vagy egy ilyen nagyobb kontextusban ezt az egész problémát, két dolog jutott eszembe, az egyik az az, hogy egyáltalán tehát mi az alaphelyzet, amiről beszélünk, tehát hogy mi az, hogy idősgondozás tulajdonképpen, és hogy egy ilyen történeti vagy egy ilyen kultúrtörténeti kontextusban, tehát mondjuk egy 100 évvel ezelőtthöz képest, vagy más kultúrkörökhöz képest, hogy mi az, amivel szembenézünk, mi az, ami megváltozott, vagy mi az, ami egy olyan akadályjá vált, gondolom fokozatosan, vagy egy olyan helyzetté vált, amivel kezdenik el valamit. Mire számít valaki, aki akár ennek a, hát nem tudom, tehát akár idősként, vagy akár gondozóként ezzel szembesül, és ehhez képest ezek a kis települések, amikről itt szó van, ezek inkább... Inkább ilyen kivételekként képzelhetőek el, vagy inkább jó példákként, és van valami magában abban a helyzetben, hogy itt egy kis közösség van, van-e abban valami, ami aztán az egész nagy kontextusra levonatkoztatható egy ilyen tanulságként. Vagy ezek inkább kivételekként képzelhetőek el, és hogy ez kevésbé függ össze azzal, hogy most ez egy városban történik, vagy kis települése. Most több mindent mondom, csak igazából az a lényeg, hogy egy picit nyitnám az egésznek az ilyen szkópját.
1: Jó, tök fontos, amit kérdezel, és nyilván egy jó nagy téma, szóval erről mondjuk nem tudom, egy ilyen egyetemi szeminárium sorozatot lehetne, vagy előadás sorozatot indítani. Szóval, hogy mi az idős gondozás? Ez egy, tehát itt, na, tehát egyfelől ezt meg lehet úgy közelíteni ezt a kérdést, hogy ez mit jelent az ilyen ellátás szempontjából. Ugye beszélünk szociális gondozásról, meg egészségügyi ellátásról, vagy igen, tehát egészségügyi ápolásról. Amit így fontos látni, hogy hogyan élnek a társadalomban az idősek, mit jelent a róluk való gondoskodás, ez tényleg nagyon sokat változott történeti szinten is, ilyen országonként, meg hely szempontjából is. És hát azt ugye látjuk, ez olyan egy alapvető tény, hogy idősödik a társadalom, Európában, Magyarországon is jelentősen, ami azt jelenti, hogy egyre többen élnek egyre hosszabb ideig, és így összességében egyre hosszabb idő az, amikor valaki mondjuk valamilyen fajta gondozásra szorul, vagy egyszerűen gondozási szükséglete van. Tehát ez a gondozási szükséglet, az idősebb gondozási szükséglete, ez folyamatosan emelkedik a társadalomban. Hogy ezt hogyan lehet kielégíteni, vagy mit lehet ezzel kezdeni, ugye ez, amit mondani szoktak, hogy ki az, aki tud gondoskodni az idősekre. Ugye egyfelől a család, másfelől az állam, egyre inkább jellemző Magyarországon is, de Nyugat-Európában mindenképp, hogy a piac, tehát valamilyen fajta ápolási szolgáltatás, ami lehet ugye a már említett házi idős gondozás, lehet egy piaci alapú idősek otthona, tehát a piac megjelenik, és amit mi itt vizsgáltunk, az pedig a közösségek, vagy ilyen civilek. Ugye Magyarországon még nagyon-nagyon fontos szereplő az egyház, ami az, hogy ez most mennyire az államhoz hogyan kötődik, mi az állam-egyház viszony, az egyház az ilyen civil szereplőként tekinthető, vagy állami, ez megint ugye országonként más, azért ugye ez meg egy külön nagyon-nagyon nagy téma Magyarországon, hogy az egyház szerepe ebben hogyan van. Ugye korábban ez, amit egy picit így, előtte beszéltünk is, hogy a család az egy sokkal, tehát a család mindig egy nagyon fontos funkciót töltött be az idősek ellátásában. Nyilván, amikor jobban több generációs háztartásban éltek emberek, akkor ez természetszerűen könnyebben megoldható volt, mert így is egy helyen éltek. Ez, ami jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben, az országon belüli migrációval is, tehát mondjuk a vidékről városba költözéssel is, illetve a külföldre való migrációval is, tehát hogy nagyon, nagyon gyakori az, amit én látom most is magyar falvakban, hogy az idősek azok, akik ott maradtak egyedül, és hogy nagyon kevés a fiatal, általában a család tagjaik fiataljai, tehát a családjukban a fiatalok meg végképp messze vannak. Tehát ez a családnak ez a funkciója nem tud már úgy működni, hogy korábban ellátta. Akkor itt jön az, hogy akkor az állam, aminek egyfelől dolga lenne, ez is ugye persze itt is be lehet menni ebbe a politikai részébe, hogy az állam mit gondol magáról, hogy mennyire az ő dolga. Ez ugye Magyarországon azért az a NER alatt egy nagyon hangos retorikai mondás is volt, hogy az állam szerint az a család dolga elsősorban, hogy ellássa az időseket. De hogy az államnak is ebben van felelősség, az állam ugye, ezt mondja röviden érintettük, vagy úgy tudja ellátni, hogy tehát házi segítségnyújtásként kiáll az időshöz, vagy pedig az, hogy egy otthonban helyet biztosít számára. Ugye mindkét ellátási forma igazából eléggé nehezen elérhető, az idősek otthonában nagyon-nagyon hosszú várólisták vannak. Ugye 2019-ig publikálták, hogy milyen hosszúak a várólisták, azóta már nem is publikálják, tehát azon nem is tudjuk, de az idősek otthonában azt halljuk, hogy igazából még sokkal hosszabb lett, csak pont ezért nem publikálták valószínűleg az elmúlt években. Itt is majd a kérdés lesz, hogy ez most vajon változik-e ez a gyakorlat. De már akkor is azt lehetett tudni, hogy mondjuk lényegében minden második helyre már vár valaki, több évig vár, tehát jó esélye előbb meghal sem, mint hogy mondjuk bejutna az idősek otthonába. Itt ugye már megint ez bonyolultabb, hogy az otthoni elhelyezés ez mit jelent, mert ez, amit mondtam, hogy van szociális ellátás, vannak a szociális gondozó otthonok, itt ezeknél a településeknél csúról van, erről beszéltünk, de nagyon sokan ragadnak bent, úgymond az egészségügyi ellátásban is, tehát ilyen pszichiátriai vagy valamilyen elfekvő osztályon vannak lényegében.
0: Igen, egyébként sajnos ez nem is tud kapcsolódni, és szerintem sokan vannak, akik ezt most hallgatják, hogy amikor így hirtelen megbetegszik mondjuk egy idős hozzátartozó, és mondjuk előtte még nem otthon el tudta magát látni, de történik, nem tudom, elesik, és akkor utána akár csak eltörik valamilyen, és nem biztos, hogy fel tud állni. és nem ott lakik a családja, hogy akkor mi a francot lehet csinálni. Mert hogy mi is kerültünk ilyen helyzetbe, és hát nálunk tényleg szerencsére ez nem tartott sokáig ez az állapot, de hogy ott azért mi is szembesültünk azzal, hogy atyaisten, tehát hogy itt most körülbelül az volt a megoldás, hogy igen, az elfekvő osztályban még oda be tudták tenni a nagymamámat 93 évesen, ami hát ez egy borzasztó retteltes érzés a hozzátartozóknak, hogy akkor ezt tegye így a rokonával, vagy a hozzátartozójához, és tehát, hogy, de hogy van egy pont, amikor nincs más megoldás hirtelen, vagy tényleg az, hogy akkor valaki beáldozza magát a családból, de nem mindenki tudja nyilván, aki dolgozik, hogy akkor ő ezt felvállalja, de hát nyilván az meg nem egy gondozó, ez egy szakterület, tehát igen, ezért ez egy igen. szakma.
3: Hát meg ugye vannak magánintézmények is, akkor az egy ilyen,
0: csak az, meg
3: az egy anyagi
0: sok
3: dolog lesz,
0: kerül,
3: akkor arra gyűjteni kell, akkor meg kell nézni, hogy ki tesz félre, tehát hogy én is nekem szóval ismerek olyan szituációt, ahol a adott idős ember saját magának kezdett el félretenni, mert nem azért, mert nincsenek rokonai, hanem azért, mert nem akar abban a kiszolgáltatott helyzetben lenni, hogy akár a rokonai, akár egy államintézményben.
0: Igen.
3: Ez is egyébként, még ezt is egyébként be akartam dobni, hogy ha valaki ezt ki akarja kerülni, akkor milyen összegű pénzt kell összegyűjteni, mert szerintem ez is egy ilyen, tökre egy ilyen praktikus kérdés. Tehát most beszélünk arról, hogy a család az ilyen meg olyan okok miatt lehet, hogy fizik, tehát hogy földrajzilag nem elérhető. Az államintézményekről meg most két mondatot beszéltünk, hogy az, ami a probléma, túlterheltek. És hogyha valaki akkor úgy dönt, hogy jó, akkor én ezt pénzből megvásárolom ezt a gondoskodást, akkor ez milyen terhet jelent? Tehát, hogy mit képzel el most valaki, aki ezt hallgatja, és soha az életben nem googlezett erre rá, hogy idősek otthona.
2: Ja, bocsánat, nem tudom, hogy még vissza lehet-e kanyarodni az előző kérdésedhez, mert szerintem az még nem lett kimondva, hogy mi a gondozás, vagy gondoskodás, és szerintem ez egy elég fontos és kapcsolódó téma a gondoskodó közösségek fogalmával kapcsolatban is, mert alapvetően ugye ez a funkcionális definíció azt mondja, hogy ugye a gondozás, vagy gondoskodás gyakorlatok összessége, és hogyha ezeket elvégezzük, akkor már gondozunk valakit, és akkor el tudjuk látni, és neki jobb lesz az életminőség. De mi alapvetően egy olyan filozófus, politika, tudós elődünkhöz fordultunk a fogalmi segítségért, Joan Tronto, aki teljesen más megközelítésből beszél a gondozásról, és ő gondoskodás etikájáról beszél, és gondoskodó demokráciáról. És ennek az a lényege, hogy nem két ember között történik meg ez a gondozás, vagy akár két entitás között, ugye, hogy van a gondozott és a gondozó, és akkor persze a gondozó lehet akár egy önkormányzati munkatárs, vagy egy piaci alapon működő munkatárs, hanem hogy itt teljesen más viszonyok is felmerülnek, mert nyilvánvalóan két ember között is létrejön ez. Tehát, hogy alapvetően magának a társadalomnak kell gondoskodónak lennie, tehát nem csak az államtól kell ezt elvárnunk. Tehát ugye most is ugye kritizáljuk az előző kormányt amiatt, hogy nem törődött az idősekkel, hogy mindig csak a nyugdíjról beszélt, és ebben kiismerült az idősügy, és nem volt ez egy prioritás mondjuk, mert téma, tehát hogy narratívek szintjén sem. Viszont az a gondoskodó közösségek fogalom abból a szempontból más, mert itt egy sokkal előremutatóbb dologról van szó, tehát hogy a társadalmunk jövőjéről, vagy akár a demokrácia jövőjéről. Mert abban a pillanatban, amikor az idősekről gondoskodunk, illetve nem csak róluk, hanem olyan csoportokról, mint mondjuk mentális betegséggel élők, demenciával élők, akiket szintén, tehát hogy kevés szó esik róluk, vagy akár a fogyatékkal élőkről, akkor már is meg fognak jelenni még több olyan típusú csoportok, amelyekről eddig nem volt szó, és valahogy az ő életminőségük javítása lenne a cél, és ugye nem csak ezekről az emberekről van szó, hanem az ő családjukról, a közösségeikről, azokról a helyekről, ahol ők mondjuk dolgoznak, iskolába járnak. Tehát, hogy végső soron egy pont után már minden egyes embert fog érinteni ez a társadalmunkban. És ezért gondoltuk, hogy ez a gondoskodó közösségek egy fontos fogalom lehet, és jól alkalmazható ezekre a kis falvakra, illetve nyilván városokban is van ilyen, és azt is megfigyeltük, és hogyha mindenki csak egy kicsit jobban odafigyelne, nyilván magára is, de ugye a környezetében élőkre, akkor már ez a gondoskodás egy kicsit átformálódna bennünk.
0: De azért ez elképesztő tudatosság kell, meg nem tudom, oktatáspolitika, tehát hogy azért ez nyilván egy ezt ki kell építeni. Tehát ezért ez egy ilyen erősen demokratizált társadalmakban jellemző szerintem ez a fajta gondoskodás, és ezért mondjuk nem leírva minket, csak hogy azért ehhez azért így nem tudom, el kell jutni.
2: És ott erre is jelen van a piac.
0: Maga, tehát, hogy maga a közösség, vagy maga az emberek ezt így ennyire tudatosan ők közösségként végezzék.
1: Igen, de mondjuk ez is olyan, hogy nem, tehát az, hogy egy társadalomban hogy működik egy társadalom, és az milyen irányba változik, az nyilván nagyon-nagyon sok mindenem múlik, de hogy például pont egy ilyen dolgot, hogy a helyi közösségek létezzenek, működjenek, jól működjenek, azt meg lehet támogatni. Nekünk ez az egész inspirációnk arra, hogy a gondoskodó közösségek, és hogy ma azt vizsgálni, amik egy helyi szintű társadalom, legyen az városi tér, legyen az falusi tér, vagy egy vidéki tér, hogyan működik, ez nekünk egy ausztriai terepmunka során jött, vagy ilyen osztrák kollégáktól. Jött a jobban, és akkor én Grazba voltam, pár hetes telepmunkán meg Bécsbe is voltunk, ahol mondjuk van egy, nyilvánként Graz egy kommunista vezetésű város, és egy nagyon erős baloldali szellemiség jellemzi, és ott nagyon erős, vagy nagy hangsúlyt vettetnek a helyi szintű közösség építésre. Tehát azt, hogy mondjuk, és ez nem csak az időseket érinti, tehát hogy ott vannak külön is erre projektek, hogy a bármilyen támogatást igénylő csoportokra, akik lehetnek bevándorlók, akik a nyelvet nem beszéljék, lehetnek fogyatékkal élők, lehetnek idősek, hogy őket bevonják és integrálják, és egyenlően részt tudják venni helyi társadalomban, szóval vannak külön projektek is, de általában minden ilyen, nem csak az, hogy városnegyedben, hanem még azon belül is kisebb egységenként vannak ilyen szomszédsági központok, és van szomszédsági közösségi munka. És aki vannak önkormányzat által fizetett szociális munkásoknak, ez a dolguk, hogy ezt csinálják. Egyébként Magyarországon is tök jó ilyen projektek vannak, ilyen kicsi szomszédsági kezdeményezések, de azért ezek jobban izoláltak, ez nem egy nagyon széles körben elterjedt dolog, és ez például tök meghatározó. Hogy az alapviszonyom-e, mondjuk nem tudom, a nagy társaságban, ahol élek, vagy a környékem-e, hogy ez úgy az enyém, ezzel úgy törődök én is, és kapcsolódok a többiekhez, vagy pedig ezt úgy, vagy én pedig csak a kis saját életteremmel törődök, és a többivel nem. És ez persze ezek ilyen attitűdök, és ennek nekem nagyon mély és hosszú, nem tudom, kulturális társadalmi gyökerei vannak, hogy miért így működik egy társadalom, de hogy ezek olyanok, amik pont szociálpolitikával, pont ilyen támogatott kezdeményezésekkel ezek fejleszthetőek vagy változtathatóak. És innen jött nekünk, például Ausztriában ez a gondoskodó közösségek, az időseknek bevonása, stb. Ez egy nagyon aktív, fontos dolog, és akkor így jutottunk arra, hogy igazából Magyarországon is vannak kifejezetten idősekkel foglalkozó tök jó ilyen kezdeményezések, és így találtuk meg ezeket a falvakat. De ebből lehetne sokkal több nagyobb szinten is működő, meg az egész társadalom is, egész társadalommal lehetne ez a ilyen gondoskodás és a gondoskodás értéke egy erősebb dolog.
3: Nekem erről hogy a társasházban az mennyire képzeljük egy ilyen közösségnek, most két rövid dolog jut eszembe, még így a szünet előtt, az egyik az az, hogy egy ilyen mély adaptációval kapcsolatos helyen olvastam ezt, hogy az ember ezt kezdje azzal, hogy a saját társasházában a saját szomszéd közvetlen szomszédaival, tehát a mellettem lévő ajtó mögött lakó emberrel alakítson ki kapcsolatot, mert hogy az fontos lesz egy adott esetben egy összeomlás, vagy bármilyen más helyzet esetén, és a saját élmény, hogy hát szóval, hogy igen, ez a társasházi kultúra, ez sokszor olyan szinten van, hogy nem egy közösségként képzelem el, hanem mi most költöztünk a barátnőmmel egy nagyobb lakásba, és amit bérlünk, és hát egy hét csak kellett ahhoz, hogy már úgy csöngessen be a gondnak, hogy ő hallotta a szomszédtól, látta és hallotta a szomszédtól, hogy kinhagytuk a kartonokat a gangon, a dobozokat, tehát költöztünk. Egyrészt, másrészt, amit viszont beraktunk a szelektívbe, mert azért bele is raktunk a szelektívbe, az viszont túl sok, amit beraktunk a szelektívbe. Tehát így se, úgy se jó, és egyébként is mi csak bérlők vagyunk. Aha. Úgyhogy ezzel a végszóval, egy szünet előtti szóval egy szünetet kezdeményeznék, és aztán visszatérünk a ezekhez a témákhoz.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, ez még mindig a Megtervezett Valóság. Én Bartha Máté vagyok, és itt vagyunk Farkas Zsuzsi műsorvezető társammal. És az idős gondozás lehetőségeiről beszélgettünk, konkrétabban arról, hogy magyarországi kis falvakban erre milyen olyan előremutató közösségi példák vannak, amikből tanulni lehet. Vendégeink Katona Noémi és Gábriel Dóra. És azzal szeretnék egy ilyen távolibb dologgal szeretnék visszatérni most a témához. Nevezetesen, nekem volt egy nagyon jó ilyen olvasmány élményem mostanában, ez Leonora Carringtonnak a Hallókürt című regénye. Nagyon ajánlom egyébként, Leonora Carrington egy szürreális festő, ez jó egyébként. De nagyon érdekes tehát a irodalmi munkássága, és ez a sztori egy ilyen, hát azt mondanám, hogy egy ilyen megvizsgálista sztori, arról szól, hogy egy idős nénit a családja már nem tud elviselni így az otthonában, de közben az idős nének nagyon-nagyon élénk fantáziája van, és nagyon-nagyon pont, tehát nagyon pontos, nagyon egy ilyen szatirikus, de nagyon pontos, és egyébként szerető, és nagyon élénk fantáziája van, tehát hogy jól látja így a dolgokat, de közben meg egy ilyen fantáziavilágot teremt a fejében, és ezzel picit ez az ilyen demencia, meg az időskornak valahogyan az egész regény azzal játszik, ahogyan a valóság és az álom ennek a nénynek a képzelete egy összemosódik, és ahogyan, tehát valahogyan azt megnyitja, vagy megmutatja így belülről, hogy amikor valaki csak így ül és így mélázik, és emlékezik, akkor az micsoda egy ilyen élmény tud lenni. Egy nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon kedves regény, tehát ez egy olvasmány ajánló is, Leonora Carrington, Hallókürt. Egyébként az utószavát Olga Tokárcsuk írta még, hogyha valakit ez még pluszban mozgat. És aztán a sztori úgy folytatódik, hogy beadják egy ilyen nagyon különös öregek idős otthonban, ahol hát egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen detektív regényé változik át a történet. De nem ez a lényeg, arra akartam kiukadni, hogy abból az ilyen etoszból, hogy hát az időseinktől nekünk tanulnunk el, és hogy ők hordozzák a, hát tulajdonképpen a civilizációnak a tanulságait, és hogy ennek megvan a saját helyértéke, és hogy ez nem egy probléma, hanem ez egy érték, tehát hogy most az erőforrás jutott eszembe, tehát még így, tehát hogy így át, ezt így át is lehet, vagy így adatolni is lehet, hogy ebből maradt-e még valami, így gondolunk-e még az idősekre, tudunk-e egyáltalán így gondolni rájuk, és ugye különösen azért, mert nyilván a világ is olyan mértékben változik, hogy tűnhet olyan, tehát olyan fénytörésben is tűnhetnek ezek a változások, hogy túl gyorsak ahhoz, hogy túl követhetetlenek azok ahhoz, hogy az idősek valid tapasztalatokat tudjanak nekünk átadni. Szóval hogy erről mit gondoltok, és vagy hogy mi a ti tapasztalatotok ezekben a kis közösségben, mondjuk van erről szó, van-e ilyen motiváció, láttatok-e ti erre jó példát, hogy nem pusztán, nem csak az idézőjelben mutatom, hogy nem csak arról van szó, hogy embereket ellátni, mert szükségük van rá, hanem embereket a társadalom részeként kezelni, akár az utolsó évtizedeikben is, mert értékes részeik annak.
1: Hát szerintem ez a pont, ez, amiről mi így beszélünk, hogy gondoskodó közösségek, az pont ugye erről szól. Egyébként az, hogy hogyan kezeljük az időseket a társadalomban, és mit gondolunk róla, ezért nagyon-nagyon sokan sokféleképp gondolkoznak, és én azt gondolom, hogy szerintem, hogy sajnos ez a fajta szemléletmód, amit a Dóri szerintem tök jól így elmondott korábban, ami gondoskodó közösségek mögött áll, mint filozófia, ami azt mondja, hogy a gondoskodás önmagában érték, tehát nem csak az érték, hogy tehát nem csak azért érték, vagy nem csak annak számára érték, akiről gondoskodnak, hanem az is, aki gondoskodik, meg az, hogy mi gondoskodunk egymásról. Ez egy olyan dolog, ami egy értékes dolog, amiből tanulunk, kapunk, kapcsolódunk egymáshoz, és ez mindenkinek jó. Szóval hogy ez a fajta nézőpont és ez a fajta megközelítése, és az is, hogy maguk az idősek bármilyen állapotban vannak, egyébként nyilván az egy nagyon-nagyon heterogén, és az önmagában szerintem egy ilyen egy szintén érdekes filozófiai, meg egy társadalmi kérdés, hogy kit tekintünk idősnek, mi az, hogy idős. Mert ez egy iszonyú heterogén dolog, az, hogy mondjuk az életkor az mennyire lehet bárkit mondjuk életkor alapján kategorizálni abban, hogy ő milyen, mert az képest nagyon-nagyon sok minden lehet. Szóval ez egy másik nagyon nagy téma. De visszatérve arra, amit mondtál, azért én azt látom, hogy sajnos talán az ilyen mainstream, ha lehet így mondani, de hogy általában idősekről beszélünk közéletben, abban szerintem nagyon gyakran jelenik meg az idősödés is úgy, mint egy társadalmi probléma, meg ugye nagyon gyakoriak ezek a kutatások, hogy na akkor hány ember tart el hány embert, és akkor most hányan vannak nyugdíjasok, és akkor hány embert kell itt eltartani az aktív népességnek, ami persze gazdasági szempontból egy teljesen valid dilemma, kihívást, ezt nem negligálom, ezt a tény, csak hogy ennek az erre ráépülő diskurzus, meg ez a narratíva, ez ugye arról szól, hogy itt fú, hát itt van ez az rengeteg ember, akit nekünk itt el kell tartani, el kell viselni, pedig már nincs rájuk szükség. Szóval vagy van egy ilyen felhangja, meg amikor az egész idős ügyről, idős ellátásról úgy beszélünk, hogy hogyan lehet ezt a legjobban ilyen költséghatékonyan megoldani. Szóval ez a költséghatékony szemléletmód is egyébként nagyon jellemző, ami szintén ugye azt tükrözi, hogy nem azt gondoljuk, hogy az idősek érték, hogy fontos az, hogy ők részei a társadalomnak, hanem az, hogy fú, rájuk most mennyit kell költeni. Szóval szerintem sajnos ez egy nagyon ez az elterjedtebb beszédmód erről, meg általában az időseknek a megbélyegzés az talán erős szó, de ez amit ilyen ageizmus néven hívunk, tehát az időseknek a valamilyen fajta diszkrimináció, valamilyen fajta elítélése, alulértékelése egyszerűen koroknál fogva. Szóval szerintem sajnos ezek olyan tendenciák, most nem akarok ilyen olyan általánosító, ilyen idealisztikus képet festeni, hogy jaj, pedig régen az idősek a társadalomban az értékesek voltak, mert az is nagyon egyszerűsítő, és az is nagyon sokféleképp van. De amit mindenképp lehet mondani, hogy ez sajnos nem eléggé vannak értékelve az idősek. És nem az, hogy mit lehet tanulni, ez talán így ilyen tényleg bonyolultabb, vagy mit,

0: Bocsánat, mond, majd visszatérek még erre.
1: Ja, jó, csak akkor én is mondanék pár gondolatot. Igen, ugye a kutatásban megjelent ez az intergenerációs szemlélet, ahol például láttunk olyat, hogy fiatalabb generáció az idősekkel együtt mozgott vagy csinált valamit, de talán nem ezt emelném ki, hanem inkább ilyen kisebb vagy ilyen más típusú példákat. Az egyik településen egyébként volt ez a Fogadj örökbe egy nagymamát kezdeményezés, ami más városokban is van Magyarországon, és szerintem abban az a jó, hogy bizonyos szempontból felkészülsz a saját idősödésedre is, mert megismersz egy nem rokonni kapcsolatban állsz ezzel az idősel, de hogy megismersz valakit, akinek teljesen más típusú problémái vannak, és a gondolkodása is valahogy eltér attól, amit te eddig tudtál, ahhoz képest például, hogy a saját nagymamádnak milyen problémái vannak. Szerintem ez nagyon jó lehetőség lenne, hogyha valahogy elterjedne ez a dolog, mert más kérdéseket vetsz fel saját magadnak is, emiatt a kapcsolat miatt. Tehát akár így az élet végével kapcsolatban, hogy hogyan készüljünk a saját nyugdíjba vonulásunkra, az egészségi leromlásunkra, vagy éppen a halálunkra. És van ez a típusú, tehát amikor konkrétan egy személlyel tudsz kapcsolódni, és akkor beszélgettek, és mondjuk hetente, két hetente találkoztok. Illetve egy másik típusú dolgot említenék, egy mozgalom nemzetközi szinten, ez a halál kávéházak. Nem sokan ismerik még talán, de bízom benne, hogy fogják. Múlt héten voltam életemben másodszor, szóval nem olyan sokat jártam eddig, de ezek nagyon ritkán vannak, az a probléma, tehát így havonta, két havonta.
0: De ez van Budapesten is?
1: Budapesten is van, több kerületben. Én legutóbb egy könyvtárban voltam, egy külsőbb kerületben, de hogy van Újbudán is, tehát hogy itt-ott van, és bizonyos szempontból szakember vezeti, tehát egyfajta moderátor, aki gyászkísérő, vagy pszichológus, vagy valahogy kapcsolódik a ilyen szociálpolitikai kérdésekhez, tehát hogy mindenképp egy képzett ember, és az idő megadja azt a teret, hogy akkor beszélgessünk olyan dolgokról, amelyekről a családunkban sem, a legjobb barátainkkal sem feltétlenül beszélgetünk, például a halálhoz való viszonyunkról. És minél többet beszélgetünk ilyen tabusított témákról, annál könnyebb lesz nekünk is majd, ha esetleg olyan szituációba keveredünk, és akkor nem kell tagadnunk, hogy létezik ilyen, hogy meghalnak családtagjaink, szeretteink, vagy akár mi is. Tehát ugye ez a tudatosság kifejezése egyrészt kicsit ilyen támadott fogalom, mert hogy ilyen neoliberális szemléletet hordoz, viszont másrésztről meg fontos is szerintem ezekben a nehéz témákban. És akkor itt már ugye az értékek, vagy a kérdésedhez kapcsolódóan, igen, szerintem ez így nagyon szorosan összefügg azzal, hogy mit kaphatunk mi az idősektől, és mit tudunk adni.
0: Abszolút, és csak nem, mert ez ennek egy ilyen tükre, vagy nem tudom. Tehát, hogy inkább úgy teszem fel a kérdéshez közhelye, amire most gondolok. Nekem eszembe jutott egy ilyen kezdeményezés, de nem tudom, hogy ez itthon volt-e, vagy külföldön, mikor hallottam. Ti biztos, hogy tudtok róla, hogy amikor idősek otthonát hát így összeeresztettek óvodával, vagy óvodákkal, és hogy nekem ez egy ilyen, amikor ez felületesen, tehát igen, de akkor ez egy ilyen teljesen ilyen revelatív volt, hogy hát persze, tehát hogy amikor így valahogy nekem az volt ez az ötlet, az érzésem, hogy tulajdonképpen, ha nincs így, az a fura, miután ezt tudom, és kicsit azt vagy valahogyan azt szeretném megpendíteni, hogy mondjuk olyan dolgok, mint hogy türelem, vagy hát igen, vagy az idő maga, hogy ezeket lehet-e értéknek tekinteni, mert ha lehet, akkor na és akkor itt van ezt most közhely kérdőjel, hogy tehát hogy az idős embereket el tudjuk képzelni, hogy nekik ebből így van. Tehát nekik ebből van türelmük, van kedvük hosszasan mesélni, lehet, hogy ugyanazt a történetet 18-szor a saját fiatalságukból, de közben meg van az a hallgatói réteg, vagy van az a csoport, akiknek meg pont ez izgalmas tud lenni, meg pont erre szükségük van egy ilyenfajta türelemre, és egyébként meg nekik meg pont az a gyerekek. Lehet, hogy ezt meg ők meg pont nem kapják meg. Valahol máshol hallottam ezt még, ez valami filmből volt, az egyik karakter mondta, hogy igen, hogy amíg nem tudom, apa vagy anya voltam, addig nem volt türelmem, és ezt egy bánja, hogy a gyerekeire nem volt türelme, de aztán nagyapaként meg rengeteg ideje lett, és hogy az az igazi olyan időszak, amikor lehet foglalkozni, és hogy nem tudom, hogy ezt mennyi

0: ti mennyire látjátok ezt egy, hogy akár ez egy olyan dolog, ami nem pusztán családon belül működhet, hanem egy ilyen közösségi szinten, mert ez így, hogyha ez nem közszáj, vagy nem tudom, távolról nézve, ez egy ilyen kétlegyet egy csapásra dolognak tűnik.
1: Több ilyen jó kezdeményezés van. Egyébként azért azt hozzátenném, hogy szóval nagyon vegyes az, hogy milyenek az idősek. Szóval ilyen személy néha nem eszencializálják, hogy nagyobb a türelem, vagy nem tudom mi, de azért az mondjuk inkább kijelentető, hogy mondjuk egy nyugdíjas korú, aki már nem dolgozik aktívan, de egyébként még nem 80 éves, és nem az ápolási szükségletei vannak, hanem egy tök aktív, tök fit nyugdíjas, és sokan vannak ilyenek. Tehát, hogy lehet, hogy sokkal több időbeli erőforrása van, mint aki mondjuk két állásban dolgozik, és amellett neveli a gyerekét. És hogyha sok ilyen jó kezdeményezés van, azt hiszem például a második kerületben is, ami kifejezetten erről szól, hogy mondjuk olyan kisgyerekes családok, vagy hát általában otthon ülő anyukákhoz járnak ki idősek segíteni, akik meg olyan nyugdíjasok mellett, neki még nincs unokája, vagy külföldön az unokája, vagy nem tudom, szóval neki meg pont erőforrása van, és tök szívesen foglalkozik gyerekekkel, az anyukák mellett épp neki meg a saját szülője él máshoz, szóval, hogy ezeket így ilyen civil kezdeményezések, ezeket összekötik. Meg olyan is van, ez egy más problémára, de ugyanígy reagál ez a úgymond két lejjet egy csapásra, hogy Pécsen is épp van szerveződőben egy ilyen, és már Budapesten is működik egy ilyen, csak nem tudom, pontosan emlékszem pontosan a nevére, de a főváros is kezdeményez ilyet, hogy olyan idősek, akik még egyedül élnek egy lakásban, tehát még van egy nagyobb ingatlanjuk, amit egyébként nem is lakik be teljesen, mert egyedül van, fogadnak be egyetemistákat, akik valamennyit mondjuk fizetnek is, tehát az egyetemisták, akiknek meg nincsen pénzük lakhatásra, mert annyira elszálltak a lakásának és az albérletárak, ők költöznek be idősekhez, ez nem, tehát megint nem idős ápolásról beszélünk, hanem egy együttélési formáról, amiket egy
0: társaságnyújtás.
1: Igen, meg lehet, hogy mit egy például segít bevásárolni, meg azért nem tudnak a pontos részleteit, ugye itt tényleg az a fontos, hogy van egy vagy civil, vagy önkormányzati szerv, aki ezt menedzseli, tehát nem hagyja őket magukra, hogy akkor ők most lakjatok együtt békében, hanem hogy akkor segítenek a, hogyan állapodnak meg mondjuk az együttélésnek a kereteiről, akár ez, hogy kivásárol be, vagy miben segít mondjuk a fiatal, de egyébként vagy fizet a lakbért, vagy stb. De ilyen, hogy ezt a két problémát, hogy idősek magányosan élnek otthon, egyébként tényleg a magány az még egy nagyon-nagyon fontos probléma és témakör az idősödő lakosság körében. Azt hogyan lehet ezt a problémát együtt kezelni, az egyébként meg lakhatási válság van, és nagyon elszállt albérlet árak vannak, amit fiatalok nem tudnak megfizetni.
2: Igen, és szerintem ez nagyon érdekes, hogy sokszor nem nagyon változik a személynek a személyisége, tehát, hogy amilyen életet élt az élete nagy részében, nyugdíjasként is hasonlót fog. És erre az egyik példám, van egy néni, akit én is látogatok, és ő mindig menne, mindig utazna, és mindig arra panaszkodik, hogy be van zárva ide a lakásba, de ugye most már bottal jár, nagyon kockázatos lenne neki elmenni egy wellness hotelbe, vagy akár külföldre, és mindig arról ábrándozik. És hát nyilván a gyereke, meg az unokái meg mennek nyaralni, de hogy így nem feltétlenül viszik el, szóval, hogy ez a magát, igazából magány is, de hogy tényleg van benne egy ilyen affinitás, hogy menne, de ez így nagyon nehéz. És tehát, hogy ezt a veszteséget nehéz lehet megélni, amikor még pár évvel korábban is mentél külföldre ide-oda.
3: Hát meg eleve az, hogy mondjuk amikor az ember, tehát azért nagyon bekerülni egy otthonba, az azért mindenkinek általában egy nagyon nagy, tehát azért senki nem akar egy otthonba kerülni azért, így általában ez a hozzáállás. Most lehet, hogy amit tényleg ilyen nagyon fancy 5 millió per hó magánintézmény, ez egy másik kategória, de az, amikor ugye a legtöbben egy
0: ilyen van, hogy 5 millió per hó?
3: Van. Én egyébként, amikor
0: keresünk, és
3: nagyon-nagyon drágák is vannak, igen. Tehát, hogy ezek már tényleg ilyen luxus szintű apartmanok. Aha. Itt tudom én, Nagykovácsi környéken például vannak ilyenek, vagy Budaörs, vagy nem tudom pontosan, de hogy hát ez ilyen abszolút így a gazdag családoknak vannak ilyen lehetőségek, nyilván, úszómedencével, mindennel, de azért nem ez a jellemző. De hogy még egy állami intézményben, ahol általában így kénytelen mondjuk bekerülni az ember, mert tényleg itt csak egy olyan helyzetbe találja magát, és tényleg egyik pillanatról a másikra, hogy én például ott látok egy ilyen óriási nagy hiányosságot, hogy erre így, tehát ott például nincs ilyen pszichológiai segítség akár, vagy a legtöbb intézményben, hogy ezt hogy dolgozt föl, hogy akkor most igen, akkor most ez van, tehát hogy, és a családnak is egyébként egy óriási nehézség ez, hogy kénytelen, nem tudom, tényleg a hozzátartozóját egy otthonban elhelyezni. És azért ez egy elképesztő gyász, meg egy magány, meg egy, tehát azért nagyon sokan leépülnek, amikor ebbe a folyamatba itt ezen a ponton bekerülnek.
1: Abszolút, ez egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet. Van, tehát hogy Most ezt a, tehát a hogy melyik otthonban milyen a realitás, és valójában milyen segítséggel érhető, vagy milyen szolgáltatással érhető, azt így most részleteiben én nem fogom tudni elmondani, ez imád nagyon vegyes, de azért elvileg ez egy fontos, tehát a szociális ellátásban része, úgymond ez az elő, vagy nem is tudom, begondozás, hogy hívják, szóval, hogy elvileg azért jó esetben egy támogató szakember még az otthon való beköltözés előtt felkészíti az időst és a családot arra, hogy milyen lesz ez a folyamat.
3: Ez a jó esetben, hogyha ez már egy ilyen kigondolt sztori. De hogyha mondjuk igen, ha egy ilyen hirtelen eset miatt kerül be, akkor az
1: igen, persze, az megint más. Igen. De egyébként tényleg egy nagyon nehéz épés, és az abszolút nagyon jellemző, ez nekünk is, ugye sok családdal interjúztunk, ahol házi gondozást fizettek, vagy hát piaci alapon vettek igénybe a családok, és aztán végül az lett még a vége, hogy otthonba, és azt mondták, hogy egyszerűen az nagyon gyakori, hogy valaki az otthonba bekerülés után mérhetetlenül leromlik az állapota. Egyszerűen amiatt is, hogyha valaki egyszerűen otthon volt, ha mondjuk nem egy fekvő betegről beszélünk, hanem aki egyébként lehet mondjuk demens, de egyébként még a lakásban tök jól el van, akkor az is egy nagyon nagy ugrás, mondjuk egyszerűen ő tényleg a lakásban mozog, vagy akár még az, hogy vagy egyedül lemegy bevásárolni, vagy segítséggel, de vagy fűz, tehát hogy egyszerűen ebből az önállóság ilyen mértékben elveszik, és bele szocializálódik egy olyan helyzetben, hogy mondjuk valakivel megoszt egy szobát, van egy fix napi rend, amit nem ő dönt el, hanem az intézménynek a napi rendje, ami neki alkalmazkodni kell, meg van határozva, hova mehet, mit csinálhat, és mi tehet, szóval hogy ez egy nagyon nehéz életforma. Egyébként azért nem véletlen, ugye ez, amit minden kutatás így ilyen kimutat, hogy az emberek alapvetően a saját lakó környezetükben szeretnének idősödni, és szeretnének ott meghalni, tehát hogy nem.
3: Hát meg a családdal azért szerintem, ami ugye régen volt a modell, hogy azért együtt éltek így a nagy családok, és akkor ott azért gondoskodtak egymásról, és sokkal nekem legalábbis egy ilyen idealisztikusabb kép van a fejemben arról, hogy amikor nagymama még otthon van, akkor ő segít, nem tudom, a gyerekgondozásban, ami nyilván, tehát hogy nem tudom, nem feltétlenül akar az ember együtt élni a szüleivel, de hogy tulajdonképpen azért az ott mégis egy ilyen nagyon szép kis közösség megvalósulása annak, amikor segítjük egymást minden oldalról, és akkor mondjuk így ez a magányban is, tehát hogy akkor nem magányosodik el valaki, hogyha ott élnek a hozzátartozói, csak ez most már annyira ritka lett, meg annyira nehezen megvalósítható, hogy tényleg ahogy a család is megváltozott, meg hogy az életformánk megváltozott, hogy szerintem valahogy itt egy ilyen nagyon nagy ugrás lett a kettő között, és nincs, ami pótolja ezt a hiányt még úgy igazán.
1: Igen, tehát itt az, ami egyébként ugye szintén ilyen nyugat-európai példaként, mert ezt nagyon sokan hallottuk is, meg a sajtóban is sokat megjelent, hogy vannak ilyen lakóközösségek általában is, de hogy van olyan, ami kifejezetten időseknek lakóközösségek, olyan is, ami kifejezetten intergenerációs ház, tehát ahol különböző generációk élnek együtt, és van egy ilyen szándékot, ilyen funkció, hogy olyan közösséget teremtenek, ahol kisgyerekes családok és idősebbek laknak együtt. De az ilyen kifejezetten időseknek szóló lakóközösségek is egyébként úgy vannak elképzelve, mert mindenki él egy saját ilyen apartmanban, vagy egy saját lakásban, de van valamilyen ápolási szolgáltatás szervezve, ha szükség van már rá az ott lakóknak, és akkor egy ilyen közösségben élnek így együtt. Szerintem vannak ilyen kezdeményezések, ezek Magyarországon mi tudunk olyan szándékokról, meg ilyen ötletekről, meg ilyen projektekről, ami már így megvalósult, és így ebben a formában működik, arról még nem annyira. És még egy dolgot akartam ehhez, ami szintén nekünk nem is a mi saját projektünk, de van egy ilyen pécsi partner, akivel együtt dolgozunk, a PAGE, tehát hogy P és Age nevű alapítvány. Ők a tudatos öregedéssel foglalkoznak, meg egy másik tudatos öregedés alapítvány is van, Milánkovics Kinga, aki ezzel foglalkozik. Az ugye kifejezetten erről szól, hogy egy ilyen élethez, azt a mit csinálsz abban az élethelyzetben, amikor tényleg gondozási szükségleted van, vagy egyszerűen csak már idős vagy, és nem biztonságos egyedül élned, de a családod külföldön van, és hogyan oldod meg, akkor már egy csomó helyzetben tök nehéz egy ilyen döntést meghozni, és akkor ott állsz, akkor otthon már ebben nem tudsz maradni, szóval akkor így mi legyen. Uh-huh. És az egész tudatos öregedés szemléletmód, mód, ennek is tehát úgymond megvan ez a úgymond neoliberális kritikája, hogy azért tök jó lenne, hogy az embernek nem magának kéne magáról gondoskodnia, hanem a társadalom, az állam többet jobb szerepet vállalna ebben. De az ember fontos azért emellett az is, hogy az ember maga tervezze meg. Tehát, hogy nem, hogy mondjuk, nem tudom, hogy nyugdíjasként ne az legyen, hogy ma 80 évesen jövök rá arra, hogy nem tudom, mondjuk egy harmadik emeleten lakok, és nincs lift, és akkor nem tudom megoldani az életmódomat, hanem akkor lehet, hogy már 60 évesen beköltözök egy olyan lakásba, amiről tudom, hogy már most még bárhol el tudnék lakni, de ez majd 80 évesen is jó lesz. Tehát, hogy ez a fajta szemléletmód, hogy ne akkor döntsek valamiről, amikor már nem vagyok a állapotban, az tök fontos, főleg egyébként mondjuk a demencia esetében. Uh-huh. Tehát ott egyébként csak még egy, aztán átadom a szót, mert nem blokkolom, csak amit meg ugye az elején az irodalmi felvetésed kapcsán, ugye tényleg a demencia is egy olyan téma, ami egy ilyen iszonyú fontos téma, tömegeket érint, semmit nem tudunk róla, semmit nem is beszélünk róla. Én nem vagyok a szakértő, ezért most nem fogok ebből, vagy nem tudok erről nagyon részletesen, de egyébként, ha további műsor ötletnek nagyon szívesen ajánlok még kontaktokat. És az egyik, amit én is ilyen irodalmi példaként is akartam mondani, a Szűcs Terének a könyve, hiszem Visszatért hozzám az emlékezet az a címe, aki az édesanyját gondozta, aki demens volt, és volt egy ilyen pillanat, hogy egyszer csak így visszatért az emlékezete, és a fél életét elmesélte egy éjszaka, innen jön a könyvnek a címe. De arról szól, hogy egy demens emberrel milyen együtt lenni, és visszakanyarodva ehhez a felvetéshez, amit mondtál, hogyan vagyunk idősekkel, milyen értéke van az időseknek, az például egész demencia gondozásban, meg személyotpontban is egy ilyen tök fontos nulladik pont, ami megint ez például nem tudom, hogy gyakorlatban mennyire valósul meg, de ez egy protokoll is, hogy amikor valakit demensként felvesznek mondjuk egy otthonba, akkor előtte legyen vele a családdal, stb. Egy életút interjú szólj belőle, és az a személyletmód nagyon fontos, hogy benne esetleg ne csak azt az esetleg, nem tudom, akár pelenkás, nem tudom, tök rossz állapot embert lássák, hanem lássák azt, hogy ő ki. És hogy ő ki abban az egész élete benne van, amit már lehet, hogy nem úgy fogsz tudni megismerni már, mert nincs ott benne, de hogy azt így te együtt kezeld emberként. Egyébként ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon-nagyon fontos terület az egész demencia kérdésköre, az is, hogy ezt hogyan kezeljük társadalmilag, hogyan gyakorlatban milyen ellátás van.
0: Hát például ezt el tudom képzelni, hogy ez olyasmi, ami az oktatásban kell, hogy megjelenjen. Igen. Tehát, hogy foglalkozz, vegyél föl egy interjút a nagymamáddal, nagypapáddal, akár általános iskola végén. Hozd be az beszélgetést. Tehát ez egy teljesen egy olyan dolog, ami egy rendszeresíthető. Nem, hogy ez egy szuper ötlet, vagy nem tudom, pedig annyira kézenfekvő. Nem, mert hogy ezt ugye művészek, meg nem tudom, dokumentumfilmesek, meg művészeti hallgatók ezt egy ponton eljutnak ide, hogy akkor interjút csinálnak valamelyik rokonnal.
1: Meg van, hogy van, tehát én hallottam ilyet, tehát van azért ilyen, de nem egy...
3: Ezt én megcsináltam egyébként, mind a összes nagyszülővel, még amikor lehetett, és annyira hálás vagyok érte, hogy ez megvan. Mert lehet, hogy leírata is, és nekik odaadtam még így ajándékba akkor. Úgyhogy azért ezek szerintem nagyon fontosak tényleg. Tehát, hogy ezek az ő hangján, a nem tudom, a minden, és az ő élesztoria. Ja. Közben egyébként letelt a műsoridőnk. Meg azért nagyon izgalmas témák ezek, meg azért ez az öngondoskodás szerintem még ez szintén, ez, talán nem tudom, na mindegy, most már nem akarok belemenni, de hogy azért az is egy ilyen fontos, hogy ez ennek tényleg a tudatosítása, hogy akkor ne ott, nem tudom, hirtelen, amikor baj van, akkor érjen az, hogy akkor most mit kezdek magammal. Tehát itt azért szerintem van az egyénnek ebben tényleg szerepe, hogy erre felkészüljön. Nyilván az, hogy most milyen módon, meg tehát, hogy még nincs az embernek családja, vagy nincs gyereke, akkor mi van? Tehát, hogy akkor most barátokkal, vagy kire támaszkodhat olyankor az ember, mert nyilván az a legnehezebb, hogy akkor most egy otthonba vagy idegenek közé bevonulni.
2: Ja, de ez fog átváltozni a mi generációnkkal és az alattelevőkkel, hát akiknek már nem lesznek unokáik. Sőt, lehet, hogy gyerekeik sem. Hát tehát, igen. Hogy ez így nagyon drasztikusan meg fog változni valószínűleg, ahhoz képest, ami most van.
3: Nekem egyébként mindig volt egy olyan érzésem, hogy lehetne egy jó hely egyébként az idősek otthona, mondjuk, mint a, nem tudom, annak idején volt a Kolesz a középiskolában, mert hogy ott nem, tehát hogy lehetne az, hogy egyébként ezek az emberek így kapcsolódnak egymáshoz, jóban vannak, van mit csinálniuk, tehát még van egy kert, ahol így van közös tevékenység, ami tehát megismerik egymást, és értem, hogy teljesen más életkor, teljesen más mentális állapot, meg minden, meg aktivitás, de hogy nem kellene ennek feltétlenül egy ilyen nagyon-nagyon lehangoló és depresszív dolognak lenni az, hogy az ember egy otthonba kerül, hanem lehetne ez egyébként akár fun, hogyha nem. Tehát, hogy...
0: Hát igen, csak szerintem ennek az alapja az tényleg nem az, hogy találjuk ki, hogy hogyan szórakoztatunk embereket, akik az életük végén vannak. Mert szerintem ez egy felszínes gondolkodás, hanem inkább az, hogy az, amennyire magától értetődő, hogy a gyerek az miért fontos, meg miért érték, tehát meg se kérdezi az ember, úgy ezt szerintem meg kell találni abban, hogy idős ember miért az, és akkor az erről szól. Tehát nem arról szól, hogy van egy probléma, és akkor ezt nagyon szépen egy ilyen, tehát ja, hogy egy ilyen vidámparkba tegyük be, de ezt a problémát. Én értem, csak hogy csak szerintem ennek a magva az az, hogy nem feltétlenül csak egymással. Tehát nem az lenne a lényege az ilyen abszolút laikus és kívülálló szempontomból, hogy valahogyan tehát ez az integráció, hogy a különböző korosztályok, különböző, tehát ez szerintem Meg hát az van, hogy szerintem egy idős embernek is azt képzelem, hogy nem árt, hogyha azt érzi, hogy van egy funkciója, vagy nem tudom, ebben a társadalomban. És hogyha most én összerakok egy csomó idős embert, hogy golfozzatok meg, úszkáljatok meg, sütítetek egész nap, hát nem tudom, én lehet, hogy azt érezném, hogy most már lehet, hogy ezt már nem kérem, mert hogy minek? Tehát, hogy én ezzel most hogyan tudok hozzátenni a nagy egészhez azáltal, hogy tévét nézek még 3-4 évig hasonlóan.
3: De pont nem erre gondoltam, tehát hogy tényleg például ott van még állatgondozás kert, ezek vidéken egyébként valami
0: működnek, akár.
3: És azok így nagyon-nagyon sok, tehát az adnak egy funkciót, egy hasznosság élményt, és tehát pont inkább ezekre gondolok, hogy ezek egyébként nem annyira nehezen megvalósítható dolgok, és mégis például, de ott vagyok, én például Gyoma Endrődi vagyok, és ott is helyi idősek otthonában, gyakorlatilag így tehát semmi, tehát hogy tényleg ez a tévénézés, és akkor így a nénit oda betolják elé. Jó, vannak ilyen, nem tudom, ilyen közösségi programok, de hát ilyen nagyon, tehát ilyen igazából így parentifikálva vannak, hogy nem is tudom az egész, tehát hogy már nem őrzik meg ezt a méltóságot, és akkor ott van egyébként egy baromi nagy kert, meg virágos kert, meg, és nem értem, hogy már nem lehet egyébként oda egy ilyen kis vetést, vagy valamit oda kirakni, ahol mondjuk meg termeli magának mindenki azt, amikből aztán meg főznek maguknak, nem tudom, ebédet, és vagy állatokat behozni, mert nem lehetett állatokat bevinni valamiért, pedig az mennyire sokat segítene, így a mentális egész. Elhajtották a cicákat, tehát volt egy-kettő pobol macska, igen, és akkor nem szerették őket a gondozók, és hogy tényleg ilyen, nem kell néha sok, és hogy, tehát ilyenekre gondolok, tehát hogy úgy értem, hogy lehetne ez egy kicsit kellemesebb élmény is, egy pici kreativitással, vagy pici empátiával talán, nem?
1: És sokan vannak ilyenek.
3: Biztos, hogy vannak, hála Istennek ilyenek, de azért sajnos, amiket én nem ez a tendencia, vagy akár egy nagyvárosban mondjuk nem ezt látjuk feltétlenül, mert nem akarok ilyen depresszíven zárni, csak hogy tök jó, hogy vannak már ilyenek, amiket ti is kutattatok, és szerintem ezek szuper kezdeményezések, és tök jó, hogy így egyre több ilyen is van. Úgyhogy igen. Most tényleg le kéne zárnunk, mert már 10 perccel tovább nyújtunk.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, igen. Nagyon izgalmas volt.
3: Köszönjük.
0: És tanulságos.
3: Igen. Sziasztok.
1: Sziasztok.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Három és fél ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezet és a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás. 2013 óta május 22-én tartják a nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
2: Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az EmBio folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben. A kutatók két éven át 32 ködesemény során gyűjtöttek mintákat szélcsendes, hűvös éjszakákon. A baktériumok a cseppek kevesebb mint 1%-ában fordultak elő, de összesített koncentrációjuk a tengervízben mérhető szinthez volt hasonló. A köd mikrovilágát főként a metilobaktériumok uralják, amelyek képesek a légszennyező formaldehid lebontására. A vizsgált köd vízéből a formaldehid nagyjából 200-szor gyorsabban tűnt el, mint amit felhők esetében korábban mértek. Ferran García Pichel, mikrobiológus szerint, a köd nem csupán szállító eszköz a baktériumok számára, hanem valódi élőhely. Hogy a ködben lebegő mikroorganizmusok mennyire befolyásolják a légszennyezést, további elemzéseknek kell tisztázniuk.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos sportéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: csonka Magyarország.
1: Jó reggelt, ez itt a Csonka Magyarország, a Tilos Rádió Komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja. Én Lőrinc vagyok, és ha minden igaz, akkor Csákányos itt van a vonalban.
2: Hello!
1: Hello! Na, hát egyelőre ketten.
2: Neki nyomtam. Mindegy. Mert most már adásban vagyunk, akkor nem lehet.
1: Igen.
2: De mindegy, de gondolom, hogy úton van akkor.
1: Hát, ahogy ilyenkor általában szokott, igen. Tehát tulajdonképpen negyed óráján vagy a műsor mostan úton. És maraton lesz. Illetve már maraton van, de a Dürer kertbe csak pénteken települünk ki, ahol kapásból az első nap mi fogunk főzni.
2: És te fogsz főzni?
1: Én, igen.
2: Most lesz a csonkanak? Nem, te fogsz főzni.
1: Nem, én fogok főzni.
2: Igen.
1: Jó, hát aztán majd leszünk majd kint úgy is, hogy dumálunk kintről, meg megyünk majd pultba is, tehát hogy többször el lehet minket kapni, és persze olyan is lesz, amikor csak simán kimegyünk bulizni, de akkor is ott vagyunk. Tehát hogy a műsorkészítő simogatásnak
2: minden formája.
1: Minden formája. Igen. Így. Így.
2: És mit készítesz? El lehet már árulni?
1: Gondolom, persze.
2: Gondolom, benne van a program fizetve.
1: Igen. Pasta Mr. Fagioli.
2: De ez már régi terved volt, hogy
1: betűnés,
2: lehet bográcsban tésztát főzni.
1: Így van. Olasz tésztétel bográcsban. És ráadásul vegán. Úgyhogy mi fogjuk csinálni a vegán kaját pénteken. És azt hiszem, hogy sörpörköltel jönnek a másik kedvűműsor bakcsék és csikék. Tehát ők csinálják a húsosat, mi a...
2: Nem? Vagy hát azt gondolom,
1: de...
2: hogy biztos pancsettával indítják.
1: Nem. Van egy... Nem? Tehát figyelj, szerintem egyébként az, ez az olasz szegény konyha, az kurva jó dolgokat tudám... kurva jó dolgokat tud adni. Hát, hogy most hogyan kell ejteni, ugye tudod, azt a paszta Fácsi Zsüli, hát ugye a paszta miszta az azt jelenti, hogy többféle tészta, tehát, hogy nem spagettivel vagy egyébben készül, ennyire látszik rajta, hogy ez ilyen szegény kaja, tehát hó végén megnézzük, hogy tudod, melyik típusú tésztáknak maradt az alján, hát abból egy rendes kaja nem jön ki, mindegy, öntsük össze. Ez az egyik, a fagioli, vagy fagioli, hogyha Dante nyelvén mondjuk, fazoli, hogyha olasz-amerikaiul. Ahonnan én a receptet vettem, először elkezdtem csinálni, ezt évek óta csinálom, az valójában nem tudom, így itt YouTube-ot, Facebook-ot, TikTok-ot, egyéb helyeket letarolt egy olyan műsor folyam, ami arról szól, hogy így fognak egy olasz nagymamát konyhában, aki nagyon cuki, nagyon viccesen beszél, és tényleg nagymama főztjét csinálja. De tényleg. És ott fazsóli, ahogyan mondták, nyilvánvalóan nyelvjárási különbségek vannak benne, és szerintem mindenki észreveszi, hogy ez ugyanaz a szó, mint a fuszújka, vagy a paszúj, tehát ez a, ami nekünk bab, ezek újvilági babok, a latin binomia fazeolus vulgaris, ez egyszerűen azt jelenti, hogy babos tészta.
2: Hát abból is látszik akkor, hogy szegényítem, nem?
1: Abszolút.
2: Babos cuccok.
1: Hát igen, bab és tészta, igen, ez elég egy ilyen húspótló, tehát ilyen bőti vagy szegényétel. Viszont zseniális, nyilván paradicsomos, zöldséges, nagyon érdekes már, hogy ahogyan én erre a receptre, amit csinálni szoktam, ránézek, nekem olyan erőteljesen észak-olasz hatása van, mert egy szofritóval indul, tehát ugye nyilvánvalóan hagyma, répa és szárzeller és paradicsom, és fokhagyma, és most jön a meglepetés, rozmaring, friss rozmaring ágat vetünk bele, szerintem a rádió hallgatóinak jelentős része tudja, hogy így a valaki rozmaringot rak a bográcsomba, arra én hogyan szoktam reagálni, és ezúttal kimozulok a komfortzónámból, és mivel maraton hét van, és pénzt tarhálunk, nem a rozmaringa, hanem arra, hogy valaki egy olyan ételbe rakja bele, amiben én nem raknék. Tehát, hogy senki ne főzöm be a kajámba, de bocs, ne haragudjál már. Tehát, hogy senkinek nem megyünk oda, ez egy 8-10 órája készülő melóját elbaszni. Na, de hogy... Ebben viszont kell. Ugyanakkor nem tudom, így a rozmaringnak sikerült egy ilyen önálló poénná válnia, úgyhogy hát három ág legalább kell bele, most többet nem mernénk meghirdetni, de tulajdonképpen pénzért, Tilos Rádiónak adott adományért, és itt az adásban el lehet kezdeni rá a licitálást, bárki rakhat rozmaringot a bográcsomba. Ez az egyik oka egyébként annak, hogy ez a kaja, tehát hogy ez, meg az, hogy csinálni kell olyan vega-vegán, ugye mindig, ha csak lehet, akkor van egy ilyen bogrács is, és hát azért nem mindig ilyen köri, meg olyan köri legyen az. Hát általában ez szokott kisülni belőle, hanem mondjuk egy olasz tésztaétel, és akkor ugye ott a harmadik, hogy igen, lehet-e bográcsban olasz tésztaételt csinálni. Valójában lehet. Főleg azért, mert hogy ez egyébként egy ilyen egylábasos történet, hogyha tűzhelyen készül. Igaz, elég rizikós, tehát ez lesz a legvégén egy olyan 10-15 perc, amikor rettenetesen fogunk izgulni, hogy a tészta megfőjön, ne essen szét, és az egész ne égjen oda a francba, tudnék a szószba, főzzük bele, és akkor úgy veszi föl.
2: Hát jó, de hogy azért ez nem egy olyan ördögbüresség. Szóval azért ez
1: kell. Ebben a mennyiségben nem tudom, tehát szerintem baromira oda kell majd figyelni. Tehát az egy olyan, az egy izgulós része lesz ennek a dolognak.
2: Igen, egyébként szerintem, vagy nem tudom, hogy mennyi igény lenne egy ilyen szakácskönyvre, de hogy azért az jelentősen más, mint mondjuk 4-5, vagy 6 főre főzni, vagy mondjuk 30-ra egy bográcsban. Hogy ez mindig más. Tehát, hogy vannak ételek, amiket egyáltalán nem lehet ekkora mennyiséget.
1: És figyelj, nem csak az, hogy tudod, felszorzod a mennyiséget, aztán jó napot, hanem
2: hát az
1: mennyi
2: nem
1: idő?
2: Persze, ezt mondom.
1: Le tudod-e pirítani azt, amit le kell pirítani? És a többi. Így van.
2: Lehet, hogy egyébként ezt össze lehetne hozni egyszer. Egy maraton szakácskönyvet, amiben
1: A Cabán nagyon régóta mondja, nekem külön mondja, és külön jön a kakastökével, hogy azt mindenképpen, de hát tulajdonképpen az összes dolgot, amit főztem már maratonon, azt szívesen leírom. Hogyan volt kakastöke? Kakastöke szarvaspörkölt, csilisbab, birkapörkölt.
2: Azt mindenképp, tehát az azért az elég jó.
1: Birkapörkölt, hogyan mentünk sorba. Aztán utána jött a mazsoláspacal, a harira, és sima gulyást is csináltam már. Igen, régebben a harira volt, amit mi csináltunk, vegán opció. A harirát többen is szoktak csinálni a maratonon, és akkor úgy gondoltam, hogy ne az legyen. Ugye volt ez a sok füves harira, ahol kifejezetten ráálltunk arra, hogy mindenféle zöld bokrot belevágtunk a petrezselyem mellett a koriandert, bazsalikomot, borsmentát és fodormentát is tettünk bele, úgyhogy ezek mind beleférnek egy észak-afrikai kajába. Úgyhogy akkor azt úgy csináltuk.
2: Jó, hát ez jó hangzik. Akkor ezt a pénteki napon lehet elcsípni?
1: Igen. És várjuk a jelentkezőket. Ki fizet azért, hogy bele rozmaringozhasson a bográcsomban. Én nagyon érdekes egyébként a név, tudod, ez a most fagioli, hát ahogy tetszik, ez a fuszújka, a passzúj. Tudod, vagy mondhatjuk törökül is, törökül meg faszüje, ezt én is szoktam mondani emberekre, de fordított sorrendbe, hogyha nagyon idegesítenek. Ez ugyanaz a szó. Ez a bab nálunk egy kicsit más, tudod, ez a Érdekes, ezért kevesen tudják, hogy az a baba, amit mi eszünk, az is az új világból van, mint a krumpli, meg a paradicsom, meg a paprika. Tehát, hogy ez eredetileg amerikai. De természetesen előtte is ettünk babot. És nem, tehát tudom én, a magyarban a bab szó is ilyen, ami erre utal. De az alatt leginkább a lóbabot szokták érteni, ez a fava beans, nem a... Nem a fazeolus fal, hanem a fáva típusú babokat. Ezt nem tudom, Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Mediterráneumban, és onnan elterjedve egész Európában ették még mielőtt felfedeztük volna Amerikát. Ez az igazi lóbab, ami ilyen ráncos. Aztán a zöldségesek rászoktak arra, hogy minden nagyszemű babot lóbabnak hívjanak, akkor is, hogyha fazeolus, az igazából nem a lóbab, tehát ez csak ilyen. Arra jó, hogy összezavarja az embereket. És az egy fordítási hiba, amikor ugye Hannibal Lecter azt mondja, hogy megette a, nem is tudom, közéleménykutatónak, vagy népszámlálónak a máját nagyszemű babbal. Ez eredetiben is lóbab van, nem nagyszemű bab, de azért ez így hangzik, ez már nem tudom, ezt így szoktuk meg, hogy megettem a máját nagyszemű babbal. A filmes idézet az már csak így működik, akkor is, hogyha egy félrefordítás. Nem tudom, tehát a valószínűleg a világ egyik legősibb étele az az egyiptomi full medames, ami igazából lóbab lencsével és hagymával összefűzve. Ott is ugye a full a bab, és az alapvetően izéből készül. Lóbabból. Ez ugye amilyen fáva. Tehát, hogyha különböző nyelveken akarjuk megtalálni. És tud ennél még bonyolultabb is lenni a dolog. Tudod, egy indiainak minden hüvelyes dál, nem csak a lencse, hanem a csicseri borsú bablencse, a fekete szemű és a menyecske, ezek mind babfajták. A fekete szemű bab pedig megint egy másik fajta, az is Afrikában terjedt el, azt innen vitték az Egyesült Államokba. Nyilván a fekete rabszolgák legenda szerint egyébként a hajukba fonva, hogy tudjanak mit vetni és enni, majd amikor átviszik őket. Ez a Black Eyed Peas. Ez úgy néz ki, mint a bab, és akkor ilyen bésszínű, és van rajta egy fekete pöttyettől fekete szemű. Ez egyébként magyarul vagy homoki bab, vagy tehén borsó. Egyébként nagyon finom. Én szeretek.
2: Én annyira nem eszek babot, mert mondom neked őszintén. Nekem így a konyhában egy dologra van a bab, hogy azzal súlyozom le, amikor a tésztát elő kell sütni. Erre használom.
1: Ja, én viszont nagyon sok babot meghűvés szoktam enni. Amúgy is, tehát nem tudom, tehát én az a család vagyok, aki nem halat eszik karácsonykor halászlevet, vagy rántott halat, hanem bablevest. Ez a mi hagyományunk, ez ilyen, nem tudom, erdély hagyomány. Egyrészt, másrészt ugye szoktak lenni ilyen hosszabb vegán szakaszaim, nagybőjtben például végig vega vagyok, és egyre többször választok valamilyen vegán ételt is, amiatt is rengeteg évet szoktam enni. És most is szerintem többféle bab van nálam otthon, és akkor még nem mentem rá az ilyen, tudod, a kétféle lencse, normában sörös lencse, sárga borsó, urdán.
2: Erről van valami?
1: Húspótló.
2: De hogy oké, de hogy amúgy meg, vagy könnyű megtermeszteni, sokáig eláll? Vagy...
1: Hát régebben olcsóbb volt, mint a hús. De ez most már nem feltétlenül igaz, hogyha megnézed a kilósárát. Igaz, hogy száraz babról beszélsz. Tehát, hogy az azért így megduzzad. Nekem a nagy kedvencem, amikor így jönnek ilyen, mondom, nem ellenségem a vega és vegán étrend, de amikor szembe jön egy ilyen, hogy akkor hasonlítsuk össze, hogy a marha húsban mennyi a, nem tudom, a protein és mennyi a babba, akkor mindig egy picit így fölbaszom magamat, mert a száraz babnak a beltartalmi értékeit hasonlítják össze a hússal. Tehát, hogy az úgy könnyű. De komolyan, de ezt be kell áztatni, megduzzad, le kell főzni, és akkor már kapásból nem, akkor már nem fest olyan jól az összehasonlítás és táblázat. De nagyon finom. Tehát, hogy tényleg nem kell állandóan húst tenni, hogyha babis van a világon, meg lencse, meg az ilyen mungóbabok, tehát, hogy aztán már végképp kinyílik a világ. Az is van otthon egyébként, ilyen felezett
2: csinálsz édességet is belőlem?
1: Hát, azt az azukiból szoktak csinálni. Nem, én nem. Meg rossz nyelvek szerint a gesztenye pürét a legjobban tarkababból lehet hamisítani.
2: Aha.
1: Tudod, csak megfelelő rum és vanília aroma kérdés a dolog. Elégre a gesztenye pürének is ott van, azért tudod, a rum aroma benne.
2: Na, hát csak nézem, hogy mi lesz még pénteken egyébként. Ja, hát ugye amúgy...
1: Van, na, hát ha... Ja. Na, itt vagy, hallgató?
0: Szevasztok. Igen.
1: Mennyit adsz azért, hogy rozmaringot tehess a bográcsomba?
0: Nem tudom. Én csak annyit akartam mondani, hogy Erdélyben ezt csinálták valóban babból a gesztenyepürét megfelelő fűszerekkel megbolondítva, amikor nem lehetett gesztenyét kapni. Feleségem, nagyanyja rendszeresen csinálta. Én nem találkoztam a jó asszonyja, de ezt mesélt a gyerekkorában. Néha elétette a gesztenyepürét, és akkor csodálkozott, hogy nagyi-nagyi honnan van. Hát így.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez egy létező dolog. Ez
1: abszolút. De hát figyelj, szerintem az teljesen más, hogyha tényleg itt nagymama csinálja, azért a gyerekek gesztenyepürét szeretnének, de nem lehet gesztenyhez jutni, és akkor csináljunk így édességet, mint amikor bemész a cukrászdába, és akkor kiderül, hogy a gesztenyepüré, amit kaptál, annak a fele bab. Az, ott úgy egy kicsit másképpen tekintünk a dologra. Ott átbasztak. Tehát, hogy az más. Igen.
0: Jó, és a...
1: Tudod, ez a bóri paprikás pulyka felső combol. Igen?
0: Igen, meg még csináltak kötött káposztát parizerből, de ezt hagyjuk is annak idején, hanem, hogy majd a rozmaringos befizetést azt még átgondolom, de
1: jó, rendben.
0: Most még nem készültem számmal.
1: És közel még megjött DJ-nek, úgyhogy...
0: Oké. Jó van, szevasztok!
1: Szervusz!
3: Szia!
4: Hello, hello!
3: Sziasztok! Szervusz!
1: Szervusz!
4: Na, hello!
3: Hello! Stilic? Ő is mondta, hogy jön.
4: Csak egyedül vagyok az étteremben.
3: Ó, Istenem, megöltétek Stilicet, amíg jöttem.
4: Meg.
1: Stilic, nem sejtette.
3: Ja, Istenem, tényleg, pedig hát.
1: Ma se annak beadásba gondolta Stilic.
3: Szegény pedig. Így van. Ő sajnos nem tud velünk lenni majd a maratonon, amely most pénteken indul.
1: Így van.
3: Úgyhogy ő csak távolból tud majd benneteket üdvözölni, de mi mind kint leszünk, igaz gyerekek, a maratonon.
1: Bizony, és nagyon sokszor végigmegyünk rajta.
3: Menjünk pénteken végig rajta.
1: Főzés, pénteken. Adás mikor lesz?
3: Nem tudjuk, mikor lesz. Én a 12-ét próbáltam lebeszélni, de az nektek nem volt jó. Úgyhogy ez még...
4: 12-dik, az
1: a második péntek.
3: Péntek, jó. Lépjünk ezen túl. Jó. Legyünk, leszünk azon kívül is kint valószínűleg.
1: Mikor zenélsz?
3: Két programot ajánlanék például, ha már engem kérdezel részvételem. Az első, az 12-én fél héttől fél nyolcig a Tibors Tilos Szabad Egyetem keretében fogok előadni kedvenc zeném Genezis-éről a Cökiben fent, tehát az esti zenés program előtt, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. Ez egy a második pénteken és fél héttől, úgyhogy ez mindenképpen lesz. Másrészt pedig az utolsó éjszaka fogunk játszani Minich társaságában, Minek versus Minich lesz egy kis webdiszkó speciál. 13-ára, 14-ére viradó éjjel a program szerint, azt hiszem fél kettőtől háromig előttünk Crimson és Kis Imre fognak játszani.
4: Jó, hát ha bírom, akkor arra maradok.
3: Így van. Messziás kérdés, a műsorkészletnek is kell napjegyet venni, vagy bérletet? Nem, azt hiszem nem, főleg, hogyha fellépésük van, de ezt majd...
1: Vagy főznek, vagy önkéntesek. Vagy...
3: Így van, ez az. Köszönöm szépen.
1: Tehát, hogyha feladatuk van kint.
3: Na, és Csákányos, te mikor leszel kint? A végére átérek aztán Lőrincre, hiszen ő főzni fog is. Ott jön a lényeg.
2: Igen, hát én, ami biztos, hát az a csütörtök, mert a bringás pánk nap az szerintem az... Hát nekem az a legkedvesebb nap.
3: Jó van.
2: Nem menjek mulatni.
3: Oké.
2: Az biztos.
3: Lehet, hogy én is kimegyek veletek mulatni a bringás pánk napra.
2: És a szombaton általában, hogy az utolsó szombaton szoktunk állni a adománypultban árulni, úgyhogy én még azt be...
3: Így van, azt valószínűsítem én is, hogy amint befutok, én is beárok, jó? Úgyhogy ez azért ez kicsit...
2: Ez a kettő biztos,
3: késve, de jövök.
2: És akkor a többit azt most még egyelőre nem látom, hogy mikor tudok elszabadulni, de...
3: Jól van, de... gyerekek. Na!
1: Hát, nem tudom, én első péntek és utolsó szombat, amikor hát bizonyos értelemben szerepelni fogok.
3: Yeah.
1: A többi napon meglátjuk. Nyilván érdekel az első szombat. Vasárnap lehet, hogy kimegyek a kislányommal.
3: Gyermeknapi program. Így
1: hát, családi, igen.
3: Családi program, bocsánat, így van. Igen.
1: Nem tudom, lehet, hogy kinézek kedden szintén. Nem, kedves nem barátaink. Hát igen, igen, igen, a Angelikáik fognak főzni.
3: Uh-huh. Hoppá, tényleg?
1: Uh-huh. Szerintem oda nézek, jó. Nem tudom, ha kell segítek, ha nem kell, nem segítek. Még ez is játszik.
3: Ez egy vonzó opció.
1: Nyilván a punk és bringás nap is érdekes, de tudod, az a gond, hogy elkezdesz végülni rajta, és végül egész héten kint leszel, amit meg nem szabad. Tehát, hogy nem, azt már nem dolgozni is kell, meg pihenni is kell, sajnos. Úgyhogy...
3: Mit főzöl, Lőrinc? Neki
2: ezt most kitárgyaltuk.
3: Már ja, hogy éppen már túlvetettek rajta. Látjátok,
1: aztán így van. Pasta Mr. Zsoli.
3: Szóval van. Oké. Igen?
1: Azt a pasta Fási Zsüli. Olasz babos tészta.
3: Bab, igen, az ja, nagyon jó lesz, gyerekek. A bab finom, úgyhogy csodálatos étel, melyet túlnyomó részt a lóbabot leszámítva Amerikának köszönhetően.
1: Uh-huh. Igen, ezt is elmondtam. Ugye, fazeolus fagyok, és ugye, hogy ez a fazsóli vagy fazsóli, függően attól, hogy mit, melyik olasz dialektust beszéled, az tök ugyanaz a szó, mint a paszúj, a fuszújka, illetve kedvencem törökül a fasz üje.
3: Igen, most eszembe jutottak a hasonló
1: nem beszélünk csúnyán. De nem beszéltünk magyarul, csúnyán.
3: Faszúj és paszúj nevű focistánk nem volt. Volt fegény fabúja, ő nemrég halt meg, pedig ő nagyszerű kemény hátvéd volt Csabán. Úgyhogy gyertek, gyerekek, ez egy ilyen közszolgálati típusú reklám is egyben. Szeretnénk figyelembe ajánlani magunkat, mert hiszen péntek délutántól rólatok és rólunk fog szólni majd a következő 9 nap. Mi szolgáltatunk nektek így oly programokat, és várjuk szeretetteljes adományaitokat.
1: Bizony, és mondom, adományért cserébe bárki rakhat rozmaringot a bográcson.
3: Ó, ez hihetetlen, csodálatos, köszönöm szépen.
1: Kivéve Biancát, igen. Ő nem tud annyit fizetni.
3: Nem, az a probléma, ezt most mondom neked, ha szabad, akkor nem érdekes.
1: Igen,
3: és ezt így ráadásul így van, az ördögöt ne fessük a falra, és mert én akkor nem azt rakunk bele, hanem azt, amit nem szabad. Ja, Istenem, így van, tehát, hogy vigyázni kell erre is. Finom ételek fognak készülni minden nap, amelyeket adományért cserébe megkóstolhattok, minden nap tombola, újabb adományleadási lehetőség. A pultban minden nap ott lesznek kedves Tilos Rádiós műsorkészítők, munkatársaink és segítőink, és bizony a mörcsökért is be lehet szerezni adományokért cserébe. Már a bejutás is ugye adományért cserébe történik, plusz még akkor itt van ez a meg annyi lehetőség, hogy így van, tehát a, igen, meg a DJ homlokára lehet tűzni az adományt. Ja, Istenem, igen. Ez most azt húzzad, hogy igen.
1: Az a baj, hogy lemezjátszóban hová tűzöd be? Tehát a vonó az oké.
3: A lemezjátszóban pont egyszerű dolog volt a tűzögetni, de mindegy, tehát az ugye elforog a lemezet.
2: Nem, a homlokára, a DJ homlokára kell.
3: A DJ homlokára, persze.
1: Megköpve, nem? Hogy ragadjon.
3: Hát nézd, ez még mindig jobb, mint a rajszög, most mondom. Tehát ha már lehet választani. Jó, úgyhogy ilyenek lesznek, mi nagyon készülünk erre. Csak annyi, hogy egy ilyen közbevetett, rövid, futó, majd a végén kiegészülő és sokkal aprólékosabb időjárás jelentés szerint. Hát aprózzája az áprók az előfordulnak. Ez egy olyan medárd időszak, úgyhogy de a héten a legtöbb csapadék valószínűleg, hogy holnap várható. Úgyhogy ki kell vinni egy kis esernyőt, tehát ez most az úgyse olyan. Ha lesz valami, akkor valami zápor, és akkor az még nem veri el a nyarat. Nem veri el a nyarat, kevesebb por lesz, úgyhogy mindenki örülhet neki, a végén pedig szivárvány. Hát kivéve nagyon későn ér véget, akkor már nem lesz szivárvány. Úgyhogy igen, nagyon szépen köszönöm. Jaj, semmi baj, Django, én ezt is elfogadom, hogyha föltűzik a bankkártyát. Ez a kinél van készpénz, tudod? Az az igazság, hogy hadd nem mondjam, hogy melyik egészségügyi intézményben kísértem el szerettemet meg péntek délután, és ott körbejárt egy kedves, hogy ki tud neki adni pénzt kávéra,
1: és automata.
3: Mondtam, hogy sajnos nem hoztam kest, és akkor utána körbejárt, utána hangosan óbégatva, hogy ennyi csórót, mint itt tényleg még.
1: De szeretném elárulni, hogy simán lehet már kártyával. Tehát én megszoktam, hogy már az egészségügyi intézményekben, illetve a vasútállomásokon is olyan kávéautomaták állnak, előbb odaérinted a kártyát, akkor hagyja, azt mondja, hogy oké, van kártyád, akkor hagyja, hogy kiválaszda, amit tudom, tőle, akkor szeretnék egy C5-öst, ami a Balaton szelet, vagy amit tudom én, a cappuccino, és akkor, és utána fizetsz. Kártyát, tehát igen. Már ott is kártyával fizetsz. Vagy mobiltelefonnal.
2: Az a gond, hogy nem tudsz beleadni a kávéba, tehát tudod, vagy fullba kifizeted a kávét. Hát
3: nem fog letörni neki, tényleg.
2: Igen, nem tudsz beleadni egy százas
1: tervet. Az apróra kunyerálásnak vége. Az a csak egy 20-as kell az örök lakáshoz.
3: Ott a Balassában se volt biztos, hogy kávéra kellene ide, mindegy, hogy ez... Persze.
1: De ott egyébként pontkártyás van. Kártyás kávéautomata van, úgyhogy...
3: Bravo, igen. Ez, gondolom, gyorsan dobálta bele. Na, ott is van részt, ott azért beférnek. Egy koppan is a végén.
1: Hát és nem adja vissza, ha nyomod a gombot, igen.
2: Simán telefon és telefon között is tudsz fizetni kártyával. Tehát valahogy persze. A telefonra is feltelepíthetsz egy appot. Uh-huh. Amúgy lehet, hogy most már megoldható lenne, hogy kártyával adj egy százast.
1: De figyelj, tudod mi a kedvencem, hogy vannak ilyen helyek, egészen konkrétan a McDonald's-re gondolok, ahol ugye kirakták ezt a falat, ahol rendelhetsz, majd fizethetsz kártyával. Igen ám, de amióta az ember mobiltelefonnal szeretne fizetni, nem biztos, hogy tud, mert nem biztos, hogy a telefon odafér. Úgy alakították ki.
3: Igen.
1: És elő kell bányásznod a kártyát.
3: Ja, Istenem! Jó reggelt! Most ez ennyi volt a tőlem. Hát, kedves telefon.
1: Pedig megkérdeztem volna, hogy
3: 2:15:37-73-on a
1: hasa bográcsomba.
3: Kiemeltem. Türelmes törzs hallgatóink, nyugodtan hívjanak minket. Mindenkit beadok adásba, legfeljebb egy kicsit torlászkodunk előtte. Úgyhogy, jó? Ez mindenképpen. Veletek is találkozunk majd, mindenki bemondhatja a kedves csetelőinket, innen csókoltatom, mikor fognak főzni a csetesek, és mit, illetve milyen részletességgel. Megosztanátok itt a csetet,
1: hogy mondjak már be, tényleg.
3: Egyébként meg, hát az több, igen, van itt több kiméra is közöttük, aki ilyen olyan jellegzetesekkel, és kérem, hogy nyugodtan telefonáljon is be. Jó? Te Messiás azt kéri, hogy vegyél okos órát, azok odaférnek, tudod? Sőt, én javasoljuk már neki ezt a gondos órát, amit Orbán alatt osztogattak az idős embereknek, tudod, így van. Aha, tényleg.
1: Nem vagyok benne biztos egyébként, de gondolj bele, hogyha a telefononnak a sarkát nem tudod odarakni, hogy fér oda a csuklód.
3: Hát ez van, tudod, megfelelő méretű végtagokkal kell rendelkezni. Ez olyan, mint a macska, bocsi, hogyha már fejét eldugt, akkor átfér az egész állat is.
1: Jó, hát
3: ugye?
1: Persze, hogy nem.
3: De te nem ilyen vagy, ugye?
1: De figyelj, akkor ez így leginkább egy vézna ujjú maki és az okos gyűrűje, amivel...

0: mindegy, ott van a Ferenc körúton, és hogyha ott rendelsz ilyet, akkor nem adnak hozzá kolbászcsipszet. Eléggé. Meg ráadásul miből csinálnak a kolbászcsipszet, tudod? Hát, abból nem. Ezt már kizártuk tényleg, de marafett. Hát csirke, marafett, ez szokott lenni jó részt. Ugye. Marhából lehet, de csak külföldön. Mert ott legalább nem lesz belőle valószínűleg egy hetekig tartó vallásháború.
1: Igen. Miután... De hát figyelj, vannak ott, tehát, hogy elég nagy ország ahhoz, hogy tehát keresztényből is van annyi, hogy simán. Gondolj bele, ott van a klasszikus góai kaja, a hintaló, vindalú, hintaló pörkölt, ami, bocs, az sertéshússal készül, mert keresztények élnek.
0: Aha.
1: Hússal és sertéssel. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy hús se ehet, vagy csak disznót nem ehet.
0: Igen, de hát Goa az indiai felén van az országnak. Ők meg nem annyira disznó miatt ugranak, hanem a marha. Ugye? Tehát, hogy mindenhol más, ahol meg tudod.
1: Van ott elég vallás ahhoz, hogy csak mindent megehess.
0: Jó reggelt kívánunk, szervusz.
2: Jó reggelt, sziasztok. Stucsuk. Madban vagyok.
0: Tudom, szervusz, szia. Mi lesz?
2: Hogy lehet, hogy szucsuk az a kolbász, amiből tudnátok egyébként akár ott a körúti iszlámnál.
0: Nagyon jó. Miből készül a szucsuk?
2: Ha minden igaz, az pulykakor.
0: Pulykából. Igen, igen, igen, az egyébként az rendben van.
2: Halál rá.
0: Én ettem már egyébként jó pulykakolbászt, az az igazság, tehát meg lehet azt jól is csinálni.
2: Tehát a gyerekek azok itt nem, tehát nálunk imádják, tehát rá van a pukkava, de hát ugye ez az ilyen különböző multikulturális környékeken gyakorta előfordul, még akár a Lidliben és a rendes szortimentben. Illetőleg, hogy hívják azokat a bárány marha kevert kolbászokat?
0: Húha, ez egy most jó kérdés. Ilyet még nem ettem bárány-marha kevert kolbászt.
2: Azok is nagyon finomak, ilyen hosszúak, és azt szokták egyébként még a saksukára rátenni. De egyébként ez egy komoly kérdés, ugye a kulturális együttlétnél, együttélésnél, hogy ha itt iskolai rendezvényt szervezel, vagy grillpartit, akkor esetleg milyen grill étkek legyenek.
0: Ja. Uh-huh. Hát gondolom van ez a cukor, tudod, ilyen meg lehet sütni. Igen, cukor, az biztos.
2: Igen, tehát, általában mindenkinél bejön. Meg a vegánoknak, ugye, tehát még arra is kell figyelni, hogy a gumicukrot adsz.
0: Arra nagyon persze.
1: Igen, zselatinnál készül a haribó.
2: Ne zselatin legyen.
0: De
2: persze. A őrinc mondja.
0: Uh-huh. Persze, az lehet, ezt sajnos
1: hallottál. Nyilván meg lehet oldani mással is. Tehát, hogy kapák volt a pektin.
2: Igen. Ilyenkor szokott lenni az, hogy jelentkezzenek a biológusok, és hozzanak a laborból egy kis agarót. A további konyhai tanácsokat akkor majd elmondják mások, úgyhogy köszönöm hogy hozzátehettem a mai műsor magas színvonalához, illetve leronthattam.
0: Dehogy is, köszönjük szépen. Te nem jössz személyesen? Két kérdésem van, nem jössz személyesen véletlenül?
2: Nem tudok.
0: Aha, nem téged láttalak 2-3 hete a Margit hídon biciklizni?
2: 2-3 hete voltam, de nem bicikliztem.
0: Akkor nem te voltál,
2: pedig hát. Jó, ott voltam, csak bicikli nélkül.
0: Jó van, lélekben találkozunk maraton alatt. Köszönjük szépen.
1: Akkor meg se kérdezem, hogy mennyit fizetsz azért, hogy belerozmaringozhatsz a bográcsomba.
0: Nem bizony. Igen. Én csak azt teszem, hogy a pulykakorbász, hogy finom legyen, valószínűleg mindig kell benne egy csipetnyi nutria, mert anélkül szart se érte. De amúgy persze, Csemkes, a túlzás viszed, az már vízli lesz, úgyhogy az a gond vele, de mindegy. A drága vízsében az a kék róka van, de hát vagy melyik is, ami ez a leginkább szegény gyapjas állat, amit azért tartanak, hogy aztán megnyúzzák. Jaj, szörnyűek ezek. Aztán meg kivadulnak, tudod, mint ez a több is kivadult, maradjuk abban. Igen. Tudod, van ez az amerikai nyérc, ez a kedvencem, ami kivadult, és ezt lehetek a prémiért tartották. Te mondtad
1: az... Amiben külön szemétség, hogy az annak úgy egyébként kéne víz, de nyilvánvalóan nem raknak ezeknek a ketet. Tehát az úgy érzi jól magát.
0: Hogy van vize, igen.
1: Igen. Tehát, hogy tudod, ez a tartsáv hidrátszár azon.

0: nagyjából ez lenne a, értem. A vagy hódot. Igen, igen. De ez már önmagában állatkínzásnak számít. Ó, és nyilvánvalóan a ketrecekbe ezzel nem foglalkoztak.
1: Tehát, most hogy... tételen eszembe jut a hamarosan hozzánkban látogató Morrissey gondolatai a kínai népről, annak a állatokkal való bánásmódja miatt, de ezt inkább nem ecsetelem, mert Morrissey ilyenkor mindig tovább tolta a biciklit. Lehet. Meg neki
0: jó, kell alam... meg, tudod, nem kell olyan messzire szaladni, tehát te az ujgurokkal való bánásmódról is beszélhetnénk, ha már itt.
1: Elárulom neked, hogy ez nem nagyon érdekelte Morrissey-t.
0: Igen, attól
1: tartom. De volt egy határozott hierarchia, és nem az ujgurok jöttek a tornaszorba, hanem...
0: Azt mondod, hogy a védafákat, tegyél hódot is a követője, igen.
1: Így a medve epéje drágább, csak ennyit tudok mondani, úgyhogy ez is biztosan változik idővel. Ja, amúgy tényleg, tehát furcsák ezek az élelmi regulák, amikor ezeket akkor kell tartanod, amikor a környezeted meg nem ilyen. Tehát, mert ugye ezeket az egész nyilvánvaló, hogy a társadalmi nyomás meg a kontroll akkor működik, hogyha szomszéd, első szomszéd, alsó, na középső, jó, mindenki tehát, ránéz, kivéve ő, de meg tudjuk, hogy ő micsoda, de mindegy, megtűrjük magunk között, pedig azt hiszem, hogy nem tudjuk róla, pedig
0: jó, de tudjuk,
1: mindenki tudja ezt róla.
0: Kérdeztem én, mi a neve annak a halnak.
1: Igen, tényleg. Csak akkor ettegünk a közeleg a húsvét, mindegy. Aztán, és, de utána meg ez megszűnik. Jó, egyébként ezen sokat enyhít, hogyha ők ilyen gettószerű helyeken élnek mondjuk egymás között. Ja, igen. Tudod, ez a, mit utána nagy rettegve szoktak emlegetni, némely esetben nyilván joggal, hogy ki menjen oda, de amúgy tehát ennek a felolvadásnak utána biztos jön lesz, hogy jönnek ezek a mixtúra, tehát ilyen gyarmati jellegű, amikor egyenletesen keverednek benne ezek a hagyományok. Szinkretikus, ez a legszebb szó, amit
0: jó, de hát, hogy
1: szoktak figyelj, rá, tudod, így van, az ízek szinergikus szinkrézis.
0: Tudod, a só lett füstölt kolbásszal, vagy tarjával, tehát, hogy így, ugye? Ami, tehát önmagában tréfli a glóbus sólet konzerv, de...
1: Valószínűleg, de amúgy egyébként nehéz azt most így végig gondolni, hogy melyik részést leginkább, tudod. Tehát, hogy a, miből is készült a glóbus konzerv? Hát valószínűleg nyilván Isten valami...
0: Tárja.
1: Igen, de hát valami állati zsiradékon kezdődött az egész. Nem, eredetileg szerintem azt tartalmazott. De hogy már
0: lehet.
1: Olajon kezdték volna csinálni, az már. Tudod, de ráadásul, hogyha tarját raktak
0: hát benne, akkor nem libazsírral indították.
1: Hát nem is, úgyhogy már innen kezdődik a dolog. Tehát így utána meg a...
2: Stirlitz is közben, bocsánat.
1: Na, igen, hello, igen, hello. Igen. Itt is van már velünk Stirlitz. Szevasz, ciao, szia. Te is távolról leszel velünk majd a maratonon, Stirlitz, igaz?
3: Így van. Én most nem megyek, de eddig mindig voltam, illetve az elmúlt pár évből voltam, végig ott voltam, de most úgy döntöttem, hogy... Most meg kihagyom. Egyrészt megemelték most elég repjegyárakat, nem tudom, figyeltél ezt el, vagy...
1: Ez a kerozin árak elszabadulása miatt van?
3: Igen. Ja. És már úgy döntöttem, hogy...
1: Igen.
3: Jó, az egy hét együttlét.
1: Nem baj, csinálsz műsort közben, igaz?
2: És az autó végig autózni, mert öreg vagy, mi?
1: De.
3: Hát figyelj, innen már nem tudok.
1: Nem. 10-én lesz legközelebb, ugye, műsorod? Szamárpart.
3: 10-én.
1: Hát igen, az
3: most azt nem tudom még, hogy leszünk-e élő, mármint, hogy a Dürerből, ugye, akkor élőben preferálják-e a műsorokat. Úgyhogy nem tudom, hogy valakinek lehet, hogy át kell adni, vagy átadom, ha valaki vállalja
1: ilyen ebben. De akkor ezek szerint lesz elvállalás. Jó, egyelőre például azt nem tudom most garantálni, hogy leszünk-e valamikor élőbe rádió műsorban, de mondom, sokszorként leszünk majd személyesen, és lehet velünk találkozni. Úgyhogy ez biztosra lehet venni.
3: Hát mit? Figyelj, ha jól megfizetik, azért értel, nem?
1: Én is veszem a júdás pénzt, tudod így, abból telik a kávégépre. Na mindegy, érdekes dolgok.
3: Jó, szokott lenni én külön, mert szeretek ott lenni élőben.
1: Igen.
3: Én csináltam most az elmúlt pár maraton alatt, és hát azért más hangulata van, tök klassz.
1: Én is voltam a vendéget, hogy más nem mondjak, képzelt.
3: Így van. Egy hátránya van, hogy általában ugye korán szoktunk lenni, kora délután, amikor még kevesen vannak, ezért így nehéz elkapni ott embereket, tudod oda leültetni, beszéltetni egy kicsit.
1: Igen, valóban, de azért ez nem lehetetlen. Majd igyekszünk egyébként egy bővebb programmal szolgálni, ami leginkább egyébként a mostani hétvégét fogja magába foglalni, nyilván, mert utána a következő napokról majd beszámolunk hát, más műsorok
0: igen,
1: is, meg mi magunk.
0: Jövő héten már a következő hét második feléről fogunk beszélni.
1: Ja, Istenem, így lesz ez. Jó van.
0: Zenélni szeretnél?
1: Majd ezt odébb van. Lehetem ezt nekem, erre rá kell készülnöm, úgyhogy ne vicceljél.
0: Jó, rendben.
1: Csak előhúzogattam őket. Nagyon szép CD-k tartok a kezemben, csak jelzem, ez a Warp kiadó 20. jubileumára kiadott. Hát az sem most volt, mit nem mondjak. De majd kikeresek nektek egy gyönyörű broadcast számot. Istenem, ez 2009 volt.
3: Tényleg, ti már ide nyári ilyen fesztivál schedule-t azt már beállítottátok magatoknak? Mentek valahova?
2: Ja, abszolút, persze, megvan a jegyem a szigetre. Ja. Végig ott fogok.
1: Igen.
3: Sárkányos.
1: Persze, de nem szóval...
3: De otthon fogsz, tolod a babakocsit a Szent István parkba.
1: Ahova megy a Prodigy, megy utána, ez a lényeg.
0: Ja.
1: Jó, gyerekek, én bemondhatom magam.
2: Majd a GBL-et nyomjuk a zenét.
1: Jó van, oké. Okay. Az az igazság,
3: hogy...
0: Nem, idén nem megyek. Se Dádra, se Ozorára, se Szigetre. Más
1: jó.
0: Feladataim vannak.
1: Én azt tudom, gyerekek, hogy Fekete Zaj Fesztiválon rögtön a nyitó nap éjszaka fogok DJ-zni főhelyszínen 2 órát. Gyertek. 29-e fönt.
3: Azon ilyen
1: Bátra,
3: játszanod akkor más, mint amit általában jó?
1: Az az igazság, hogy egyre inkább én ilyen zenét szeretek játszani. Igen, úgyhogy ezt sok Dark Wave-vel, EBM-mel és egyébként ezeket amúgy is nagyon szeretem. Tehát... Úgyhogy gyertek, mindenkit várok sok szeretettel. A többi fesztiválról annyit tudok mondani, hogy a Szigeten ugye akkor szoktam kimenni, hogyha írok valamiről. Ugye? Tehát így a... Most hirtelen
3: akkor pedig... Akkor kapsz jegyet, ugye?
1: Hát persze, így van. De ugye egyébként meg, ha nem írnék róla, akkor tekintve, hogy az már az allergia szezonom kedves közepén van, úgy kevés a... Ami úgy oda húzná az embert. Tehát, hogy a... Ha csak nem arra gondolj, na most aztán a harmad fizetésemet ráverem a közismerten visszafogott pia és ételárakat tekintve, úgyhogy cserébe jó nagy por lesz. De nagyszerű lesz minden, úgyhogy menjetek ti is fesztiválozni. Most legközelebb azt hiszem, hogy arra rögtön a utána. Mindegy. Mivel kezdünk legközelebb? A Tilos Maratonnal, ezt kell mondani, igen. Ez az első és a legfontosabb fesztiválja.
0: És továbbra is várjuk a felajánlásokat, hogy pénzért bele lehet rozmaringozni a Bográcsomba.
1: Igen.
0: Amit nem lehet, mivel nem fogunk kolbászcsipszet adni hozzá, szalonnát kérjek, ne tegyetek bele, bár nyilván vannak ilyen gancsális változatok is, tudod, főleg ott kezdődik az igazi szegényétel, amikor bab, tudod, és így mutatunk neki egy kicsit, tudom, tudod, egy kis szalonnát, ott stb., hogy az egyik nagy kedvencem az a klasszik ilyen Egyesült Államok déli államaiból a Hoppin John, nyilvánvalóan az egy fekete konyhából, ahol ugye ezt a fekete szemű babot, ezt füstölt csonttal főzték meg.
1: Na igen.
0: Tudod, és akkor az adott neki egy íz. Nyilvánvalóan az azért így... tehát kicsit olyan, mint a tudod a puliszkát neki érinteni a füstölt halnak, de nem megenni a füstölt halnak. Ami egy klasszikus. Nyilván vannak olyan változott ennek az ételnek, amit főzni fogok, még egyszer kimondom a nemét. Pasta Mr. Fagioli, amiben kerül szalonna. Ez nem az, mert mellettünk a helyettes reggeli stábja húsos ételt főz, úgyhogy mi megvállaltuk a vegánt. Gluténmentes nem ígérhetek, mert hát tésztával készül.
1: Aha, igen.
0: Ez jó. Mindent nem lehet egyszerre.
1: Ez nagyon érdekes, tehát hogy amikor így a szegény konyhában is elérik azt a színvonalat, hogy jaj, tart el mindenki a kezét, hogy ez Hát ezek nagyon szegényes ételek voltak már. Viszont volt egy fontos jellemzőjük, meg tudta őket enni véhetően az a korunk embere is, akinek a emésztőrendszerében található mikrobiológiai komponensek, mikrobiom, az már kevéssé volt szofisztikált egy középkori emberéhez képest. Uh-huh. Tehát, hogy ezek, igen, úgymond szegény ételek, reprodukál őket, megeszed, és jól érzed magad, laktató ételek. Uh-huh. Lehet, hogy egy-két dolog kiegzik benne, ezért csalsz, és beraksz pár csipet, mi olyat, ami neki nem jutott, egy kis fűszer ide, egy kis fűszer oda. Uh-huh. De hát nem az van, hogy folyamatosan romlott ételszerzel, mint a mondjuk a középkor embere. Hát a mi szempontunk szerint valószínűleg, hogy minden az volt már, tehát hogy az úgynevezett száraz nyersanyagokat már rég addigra belezabált, berek, stb. Igen, mind a mikro, mind a makro méretű táplálék konkurenseink elhelyezték benne saját magukat,
0: meg utódaikat,
1: meg így van a fekáliát, meg mindent, meg hát egyébként az meg is indult a nedves időjárás idején, ami hát az akkoriban uralkodott. A húsokról azt pedig felejtsük el, tehát ez a...
0: Ja. És remekül be lehetett állni, egy ilyen esősebb nyár után remekül be lehetett állni a kenyértől, mert megjelent rajta az anyaros.
1: Hát az kedves Stirlitz, háttérből hallottam kedves hangodat.
3: A hamon iberikót azt is szokták erre használni, tudod, hogy ilyen fűszerként, ilyen kicsit igen, beletesznek igen, az ételbe, hogy ez a...
0: Jaj, hát figyelj, mi mit csinálunk a szalonnával?
1: Igen.
0: Hány olyan szegény ételünk van, amit a szalonna pörc, vagy a szalonna kízított zsírja dobja föl? Ja. Gondolj bele, túrós csúsza.
1: Ja, ez a hamon ungarikó.
0: Ugye? Az is egy húsmentes. Szépen kicsavarozva, és folyamatosan fenve a kést, és megtanulni baromi vékonyra szeletelni?
3: Szeletelni, igen, igen.
1: Hát, tudod, ez egy ilyen hülye szokás. Az ember azt szereti, kis katonákat csinál kockákból, tudod. Ugye? Ugye az volt, tudod, a szalonát se egyébként szeretük ilyen vékonyra, hát azt nem is lehet. Azt kis kockákra kell, bocsánat, nyilván nem kocka, most mondom, természetesen téglalap alakú hasább formákat vágsz le a szalonából. Aztán már, hogyha már gyereknek tanítja az ember ugye a geometriát, akkor ez az, tudod, hát ugye, hát meg mi sikerül belőle, hát az jobb esetben ilyen. És teljesen igaz, amit mondtak, hogy ezek bizony, ezek ízesítő anyagok is voltak. Tehát, hogyha már valamit itt tartósítottak, amire ugye a fermentálás, sózás, füstölés csodálatos hármasa adott lehetőséget, meg ezeknek a kombinációja természetesen, akkor azokból kisebb mennyiség belekerült, és akkor adott neki valami ízt, és egy csomó konyhában már is így van, hogy ezt így. Így
0: nem az a főszereplő, nem. Így van.
1: Nem az a főszereplő, úgyse magába ette a garumot se, ugye, hanem rakta valamibe.
0: Tehát egyébként főleg az ilyen a különböző hűhelyecseknél, tehát bableves, meg stb. Teljesen általános, tudod, és akkor csak egy kicsit rakunk bele. Egy kis ízét, egy kis füstöt, egy kis kolbászt. De ugye alapvetően érted ott a bab, meg a többi adja az anyagot.
1: Ja, nem, az amatot azt akartam mondani, hogy főleg az ókorban, főleg az ólomedények adták neki, és akkor az egy sokkal finomabb bukét kölcsönzött az egésznek.
2: De hogy volt, tehát minden kicsit édesebb volt?
1: Az a helyzet, ez akkor történt, amikor megpróbálták helyettesíteni a cukrot egyszerűbb ilyen édesítő anyagok, amiknek az íze tényleg édes volt, az egyikén az ólomacetát volt. Ez már egyébként egy újkori veremény, megint. Bár a fene tudja, tehát ez meg volt korábban is az ólomacetát, hát az egy veszélyes dolog volt, persze, mert hogy édesnek édes volt, csak hát az egy, vannak más ilyen dolgok is, amik elsőre nem olyan rossz ízűek. Legendás például a gyilkos galócából főzött gombapörköltnek a páratlan zamata. Még a, érted, az intenzív osztános kicsérte a beteg, hogy régen levettél, meg utoljára jót, akkor ettem meg, utoljára is, de mindegy. Úgyhogy igen, ezt már egy másik májjal fogom feldolgozni, tette még hozzá. Igen, tehát hogy sajnos nem minden veszélyes étel.
0: De nem keverte az utolsó vacsorát a próba reggelivel?
1: Nem, nem, valójában nem ez történt. Úgyhogy, meg hát persze, tehát hogy sok ötlete volt az emberiségnek, hogy mit, mire kell használni, és ezek nem mindig jöttek be, tehát hogy ilyen mivel, hogy kell ízesíteni. Valami legalább beütött, tehát hogy a, egy időben, hogy a mindenbe keverjük bele egy kis ópiumot, című, ugye, laudánom nélkül se ér az élet, ugye?
0: Ó, és milyen ízted a húslevesnek?
1: Valószínűleg, hogy kevés emlékezett rá másnap, hogy milyen ízű volt az a leves, de finom volt, ha emlékezett.
0: De jó talált utána.
1: Ja. Nem, egyébként ezt lehetett ellensúlyozni azzal, hogy ugye ez a lelkesedésre, hogy
0: laudálom. Még a Forma 1-et se kellett megnézni a vasárnapi ebéd után, érted, ahhoz, hogy aludj egy jó délután.
1: Na most, hogy egyébként ne aludjál, ezért kellett benne rakni még kokalevelet is. Mert laudálom magában mit sem ér, mit van. És akkor együtt már elég
2: persze,
1: sok.
2: Mindig is. A sikítatók nevettet őket, meg felül arányba kell keverni.
1: Ja.
3: Laudánum az a dicséretből származik, ez a latin, hogy laudatio, laudetur, Jézus
0: Krisztus. Nem tudom, honnan van a neve az én laudánum, miért laudánum volt?
1: Ez egy nagyon érdekes, mert ez egy konkrét termék volt, tehát hogy... és nem lehet,
0: hogy az aspirin, tehát hogy acetilszalicil, lehet, hogy ez fantázianév.
1: Valami fantázianév volt, és amúgy nagyon szerették egyházi személyek is, tehát több pápáról is tudunk, aki rendszeresen fogyasztott laudánumot.
0: Hát, sőt, hát most gondolj bele az izébe, a kokaleveles bor, fűszeres bor.
1: Igen, az is a másik. Igen, jó, hát az...
3: Ezeket anno így meg lehetett venni egy ilyen...
1: Igen,
0: mindentől. Nagyon népszerű, volt. Igen,
1: nagyon sok erre.
0: Hogy azt is szerette valamelyik pápa, hát hogy így a libidójára hogyan hatott a kokain, és mit csinál olyankor egy pápa, azt most lefirtassuk.
1: De azért volt utána a laudánom.
0: Igen.
1: A laudánom meg egyébként egyértelmű. Ugye?
3: Vetették be, hogy ezeket csak receptre lehet kapni, meg csak orvos írhatja fel valamit.
1: Igazából...
2: Nem, az úgy volt, tehát azért... Ez, uh-huh. Na mindegy, ez, tehát maga az ENSZ egyezmény, ez mi 68-as. Uh-huh. Alapján elkezdtek mindenbe tiltani.
0: De nem, mindig minden azért... össze-vissza olyan? Volt azért. Tehát, hogy ez a tudod, föl tudod iratni, hát régebben egy csomó dolgot halálkönnyen felírt neked az orvos, amit ma már csak nem tudom, ilyen...
2: Hát, hogy fölírt, hát azért azt szerintem nem... Tehát a patikába lehetett kapni, de nem kellett rá recept, vagy szóval érted.
0: Hát aztán meg volt olyan, amit... És kezdve meg volt olyan, amit annak ellenére betiltottak, hogy valójában ugye az abszint, hogy igazából nem volt veszélyesebb a többi alkoholnál. Tehát az a legendának a része, hogy a benne lévő fehér üröm miatt az drognak számít. Hát jó napot kívánok, akkor semmilyen vermutat és unikumot se fogyaszthatná, hogyha az alkoholban oldott ürömnek tényleg lenne ilyen hatása. Azzal inkább az volt a gond, hogy hát nagyon rászoktak akkor a franciák. Tehát, hogy, annyira népszerű volt az ital, hogy volt egy nagyon komoly alkoholista hullám, és akkor annak volt egy ilyen ellenhatás, ami tudod, ez a mégiscsak franciák vagyunk, tehát hogy a borra azt, tehát nem fogunk minden alkoholt betiltani, és akkor így az abszintra ment a fókusz. És abban a szempontból működött is, hogy tényleg az indított el azt a tudom én ilyen alkoholjárványt.
3: De nem lennének expresszionista festmények sem, ha nem lett volna abszint. Toulouse-Lautrec meg ezek.
1: Hát, ezt én nem...
0: Fogyasztottak volna mást. Nem hiszem. Tehát, hogy ez a... Sőt, de gondoljál bele, hát, hogy a gin az valójában arra lett kitalálva, hogy nagyon olcsó szeszeket tudtak már pancsolni, hogy egyrészt nem voltak kifejezetten egészségesek és mérgezőek voltak, meg büdösek és rossz ízűek, tehát ez nem volt, hogy elnyomják, és azért rakták bele például borókabogyóval, meg mindenféle fűszerrel, a gin az onnan indult, az a lehető legprolibb, legalkoholistább ital volt, a kezert megfelelő változott a nem, 18. századi
1: Angliában. Na most az a helyzet, hogy a pont a ginnél volt egy ilyen nagyon érdekes fókuszváltás, ugyanis a gin egy időben, és erről be is számol, mondjuk erről metszeteiben tanúskodó Hogart, hogy egy kifejezetten népszerű ital volt a felsőbb rétegek körében. És akkor átálltak arra, hogy tömegesen gint isznak. Csak megjegyzem, hogy ezek a hisztériák, ezek hullámokba követték egymást, ez Fernand Braudelnél nagyon tanulmányozható. Közvetlenül ezelőtt volt a mindenki teát vedel. De hogyha vedel, akkor nem az van, hogy megiszom egy teát most, meg aztán délután. Nem. Félelenként lenyomsz, hogy erre erősek, tudod, és akkor is ez megy egész nap. Azt, hogy ez mit tett a vesőkhez,
0: akkoriban nem volt vesekő.
1: És akkor egyszer csak elunják, és akkor jön ez a... És utána ez végig megy így a stratifikáció.
0: De két túrás az előadás sem.
1: Tényleg, hogyha ez népszerű a felsőbb réteg körében, akkor akármilyen olcsó szezből készült, az drága ital lesz.
0: Nem, hát
1: és onnantól, hogy kimegy a divatból, hogy a...
0: Idővel fölkerült. Oda nyilvánvalóan akkor már nem arról szólt,
1: igen,
0: hogy... Mert hogy az eredetileg onnan indult, tényleg, amikor még nem igazán tudtak rendesen szeszt párolni. De nem volt meg ez a íze, tudod, ki kell dobni a rézelejét, meg a végét, meg a tényleg szerintem még döglött lóból is főztek, meg asztallapból, tehát amit találtak.
1: Gabonafélékből főzték, hát, ami igen, megtermett náluk, ez rozs volt.
0: Nem volt biztonságos, tehát hogy azért így, nem tudom, tudod, voltak, akik így hajnalig ittak, de aztán nem jött fel a nap, meg kicsit túl sok lett a metil alkoholban.
1: Ugye az igazság, a gabonapálinkák között kevésbé voltak veszélyesek ebből a szempontból. Érdekes mondani, hogy főzött be több lesz valószínűleg, de hogy a rossz ízek voltak, az biztos. Hát most nézd meg, vannak ezek a sorozatok, ahol a moonshinereket követik végig, tehát akik ezt az otthon főzik, a gabonaszeszt című hát dolog.
0: A krumpliszeszt, igen.
1: Nekem a krumpli is, te gabona. Az a lényeg, hogy keményítő alapú cuccból főznek alkoholt, és hát igen, azért ottan törődni kell azzal a dologgal, hogy utána meg is lehessen inni, mert nyilván utána megvan ilyen szakmai verseny, hogy ki mit hamisított egymás után. Annyit tudok mondani, egyébként a Laudánomnak gyorsan utána néztem. Érdekes módon a név az Paracelsustól származik, a jatrokémia atyától, és az ő fantázia neve volt. Azért, mert neki ezt tetszett az a név. Úgy is hívta, hogy Arcanum, meg Laudánum. Tehát, hogy volt valami értelmes tő, amihez ő hozzátett valamit. Tehát a bének voltak a Paracelsuszi, a tudománytörténészek által máig is Baudánként így fogadott neologizmusok. Tehát, hogy teremtett egy új nyelvet ez az érdekes gyakorlatához, amiben akkor éppen ez volt a tudomány csúcsa ezen a szakterületen, így is kell elfogadni, úgyhogy csomó mindent
0: átisvett. A tudomány az, hogy valaminek nevet ad.
1: Igen, persze.
0: De a biológiának hosszú időszaka volt ez, amikor így mindent írjunk le, rakjuk be valamilyen rendszerbe, és kapjon ennek megfelelően egy legalább kettős nevet.
1: Az meg egyébként az előbb elhangzott, tehát, hogy a kokain meg az opium az mikor lett illegális. Az biztos, például Magyarországon 20-as években, aki ilyet forgalmazott és fogyasztott, azt üldözték. Tehát voltak azért ilyen, néha eszébe jutott ez a dologba a lehetőség.
0: Ettől függetlenül mind az opiumot, mind a kokaint akkoriban elsősorban az úri osztály fogyasztotta.
1: Hát, már ahol, nálunk igen. Tehát
0: nálunk.
1: Ott ahol meg bevitték az angolok, hogy ezzel kereskedjenek, ott meg mindenki.
0: Nem, de most a 20-as évek. Veszünk két világháború között.
1: Nyilván a drogok kevésbé ennek népszerűek.
0: De egészen a Sándor palotáig, ahol igen, akkoriban még miniszterelnökök ültek.
1: Istenem, mondja csak kereskedek.
2: Az ENSZ drogegyezmény, az 61-es. Onnantól lett, akkor lett egységesítve nemzetközileg.
1: Így van.
2: Hogy egyébként csak nagyon, tehát hogy mondjam, az egész alapja azért a drogháborútól, valamint hogy az ópiumháborútól indul, tehát az, hogy hogyan szabályozzuk ezt, hogy az van szabályozva, hogy miből hány grammot.
1: Ja.
2: És ki termelhet, és ki hova szállíthat. Szóval, hogy itt azért az egész drogkontroll mechanizmusnak ez volt a lényege, hogy ki termelheti, és ki nem.
1: Persze, abszolút. Csak mondom egyébként, hogy úgy mondom.
2: Ki viheti, és ki nem. Szóval ezért vannak ezek ilyen gram, meg nem tudom mi alapon nézve, mert hogy, tehát és egyébként meg mindent, a gyógyszergyárak mindig mindent gyárthattak.
1: Jó, persze, abszolút, igazad van. Rendben van. Az igazság, hogy ezt mindig el tudom mondani mindenkinek, hogyha én előveszem a Peder Károly féle 1966-ban kiadott, 65-ben kiadott gyógyszertankönyv. Ez még drága jó édesanyámnak volt a tankönyve.
0: Nem is
1: a
0: Kutz Bélát olvasol?
1: És ebben azért is, ez mindig ilyenként én nosztalgikusan forgatom, mert emlékszem rá, hogy a drága családom abba tartotta a százasokat. És én gyerekkoromban mindig végignéztem, mert ez ott voltak benne a dupla ilyen fehér üres keresztes gyógyszerek, tudod, és azokban egy csomó volt, úgyis ezek nyilván korlátozott mértékben és felhasználási, tehát javallati alapokon, de használatban voltak. Megtaláltad benne, a gyógyszertankönyvben ott volt benne a kokain, mint erős. Helyi érzéstelenítő, bizonyos típusú műtétekhez javallották, a heroin, mint a gyógyíthatatlan köhögő görcsöknek a legjobb enyhítője, és a többi, és a többi, és benne volt a többi, és úgy szépen ilyen megtaláltam. Tehát, hogy igazából nem vették ki akkor se a gyógyszerkönyvből, ebben igazából van teljesen csekkönyv, és ez utána került elő, hogy
0: ja, de hát ott volt, ezeket ott hány kereszt. Ugye meg volt jelölve. Ott
1: azt a persze. Na, és akkor ott vannak a sikítató nevettető halmazban. Ugye, amik annyi fantázián kapható amfetamin. Ó, az is ott volt.
2: Abszolút, ezt akartam mondani. Bizony. Hogy rejtőjen ő például Bespolizba jut, azt lehet tudni.
1: Há, igen.
0: Tehát, hát azt és sokan ő csinálták, sőt, tehát Orson Welles az aranypolgárt úgy csinálta meg nagyon gyorsan.
1: Istenem.
0: De ha már a filmművészetnél tartunk, akkor meg Dalton Trumbo, háromszoros Oscar-díjas forgatókönyvíró, Spartacus, Római Akáció, és volt még egy harmadik, nem jut eszembe. Ő például úgy dolgozott, hihetetlen gyorsasággal írt, három napra bevette magát a fürdőszobába, fürdőszobán keresztbe rakott egy ilyen falapot, arra rá az írógép, whisky, cigaretta és pezsgőtablettás amfetamin, és három nap alatt megírta a Spartacust, mondjuk egy Oscar díjas idét, és az alatt a család nem fürdött, nem lehetett bekopogni hozzá.
1: Értem. Ja, Istenem. Nem, de utána tellett második fürdőszobára legalább.
0: Nem tudom, figyelj, én azt a részét nem értem, hogy ebből mennyi volt az írás, és szerintem egy napig írta, aztán két napig húzta. Tehát, hogy bocsi.
1: Nem, az alkotás lényege az, hogy előtte egy ilyen hosszú ilyen, semmit tevés kell, hogy megelőzze. Tudod, amikor így az ember így koncentrál, nagyon fontos oldalakat néz meg, aztán a logikai játékok pedig egyébként élesítik az elmét. Tudod, ez a, ne haragudjál, ugyanazt a játszmát 8-szor is, tehát hogy visszaszedem a lapokat, ki fog az jönni, úgy is ki, azt nyomorult, igen. És utána pedig egyébként már megy a dolog, mert valahogy ilyen összerázottak a dolgok. Tehát ez jó. Nyilván, akkoriban ilyen nem volt. Tehát, hogy hogyan lehetett már egy írógépen passziánszozni, tudod? Ez a legfontosabb különbség.
0: Lapok, tudod.
1: Könyörgöm.
3: Inkább rendeljünk még egy kávét, meg még egy croissant, meg ilyesmit, akkor biztos ez nem
1: tudom. Ja, igen.
3: Hogy hívják ezt? Prokrasztináció?
2: Halogatás.
3: Ebben én annyira jó vagyok.
1: Ó, igen.
2: Abszolút.
0: Jó, figyelj, egyéb dopamin szerző tevékenységekről ne is beszéljünk.
3: Mondjuk azt mondják, ez tipikus ADHD-s ilyen szimptóma. Úgyhogy el is mentem egy ilyen ADHD tesztre, és kaptam is rá gyógyszert, fel is írtak nekem rá.
1: Az nagyon jó, már ez jó pörgető, úgyhogy azt szedi az ember. Miért izé prokrasztináció testvére? Ennyi.
3: Hát most megiszom reggel, és ha beveszem rá ezt a gyógyszert, utána ilyen infarktus.
1: Amit biztos nem Ritalinnak hívnak.
2: Milyen gyógyszert?
3: Nem arra. Nevét? ADHD.
2: Ja, Ritalin.
3: Nem valami hasonló, nem Ritalin. Valami
1: most már nem Ritalin adnak, kell erről neked.
0: Nem, egyébként már nem azt adnak. Vannak már egészen, hát meg vannak erről. Egészen spéci, mit tudom én, sokadik generációs antidepresszánsok, mint az Elantril. Ugye nem a szokásos, hanem egy kicsit más a hatásmechanizmus.
1: Ja, az mindegy. Jó van, gyerekek, jön egy kis zene, tudod. De nem, először telefonálom. Igen, na, az nem kell
3: telefonálom. Infenidét hidroklorid.
2: Az Ritalin.
1: Jó. Na, köszönjük. Ja. Kedves telefonáló, szervusz. Hello.
4: Hello. Egy személyes történetet szeretnék megosztani, ami természetesen 50 évvel ezelőtt volt, és nem Magyarországon történt.
2: És nem is veled.
4: Én is. És nem is velem, hanem a
0: haverom mesélte.
4: Testvérével. Igen. Én úgy tudom, hogy hát lehet, hogy többféle ilyen ADHD gyógyszer van, de ha jól tudom, akkor némelyikben van ilyen amfetamin származás.
1: Igen, van, persze.
3: Nem némelyikben.
4: És,
1: van.
4: Ja. És hát én akkor, amikor ez velem történt, akkor ez az ADHD dolog még nem volt ennyire népszerű, meg nem volt mindenki ADHD-s, de egy
0: haveroddal történt, bocsi.
4: A reggeli, igen, egy buli után a reggel volt egy kis maradék a tányéron, és azt elfogyasztottam.
0: A haverod.
4: És aztán leültem dolgozni, és életem legproduktívabb napja volt.
1: Persze, igen.
4: Viccen kívül. Tehát nekem is egy kicsit ez a... én is hajlamos vagyok halogatni dolgokat, meg nagyon egyre inkább a figyelem zavar eluralkodik rajtam az évek során, de az annyit dolgoztam, mint máskor egy hét alatt, úgyhogy működik a dolog. Meg egyébként ugye az Erzős Pál is nyomta, de ő neki rendesen volt írva, ha jól tudom.
0: Nagyon sokaknak volt egy időben fölírva.
1: Yeah.
0: Te nagyon könnyen hozzá lehetett jutni. Volt például a gracilin, szintén amfetamin származék, fogyasztószerként írták föl, és úgy terjedt el, és azért kellett kihozni, mint a háziasszonyoknak a drogja. Tehát, de ott mondjuk tényleg ott tisztaság volt.
1: Az a helyzet, hogy a gracidint úgy találták ki, hogy az nagyon sok mellékhatása van az amfetaminnek, és a legyen egy olyat, amit a diákok, meg a háziasszonyok, meg a kreatívok, stb. Dolgozók tudnak szedni. Gracidinon élt végig a Beatles együttes legendás hamburgi korszakában, ahol minden nap kellett valamit nyomniuk a Star Clubba, vagy valahol más halottan. Réperbánon. Így van, és ezt nálunk is lehetett valamilyen néven kapni. Tehát, hogy
0: azt hiszem nálunk is gracidin volt is.
1: Még az se lehetetlen, hogy ez volt a fantázia neve, de nálunk elég érdekes dolgok is kaphatók voltak. Mindjárt beírom nektek a...
4: Na, akkor megyek, megnézem, hol lehet írni.
1: Jó, oké. Okay. Semmi ilyesmi soha. Köszönjük szépen.
0: Ki otthon.
1: Szervusz.
3: Csak annyiban azért helyesbítenék, hogy az ADHD gyógyszerek nem mindegyike, de hogy általában azért azok stimulálnak.
0: Hát az egy ilyen igen.
1: Valami
0: fajta. Na jó, de mondom, tehát van már antidepresszáns is, amit kifejezetten erre. Mert a dopaminba piszkál bele, ami ADHD-ban egy kicsit rosszul működik.
1: Minden antidepresszánssal óvatosan mennék, de
0: igen. Meg bármivel, ami bepiszkál a dopaminba. Tehát például ne szokjatok rá a dohányzásra, mint én.
1: Jaj, ugye. Gyerekek!
3: De már leszoktál, nem?
0: Elbuktam. Elbuktam.
3: Elbuktál.
1: Leszoktam a leszokással. Ez történt.
0: Dolgozni sem tudtam meg. Nem tudom, milyen plafont néztem 3 napig. Tehát, hogy...
1: Ja, Istenem.
3: És mennyi ideig...
0: Nem ideges lettem, meg ilyesmi, vagy ilyen kattogtam, hogy most már rá kéne gyújtani, hogy mindenki elképzeli. Nem. Én befordultam.
1: A konyhába, hogy Petőfi fogalmazta.
0: A halogatásnak
1: rágyújtottam egy pipára. Uh-huh. Ugye?
0: De
1: az rágyújtottam volna.
0: Sikerült a halogatást ki maxolnom.
1: Jó.
0: Úgy illenem ezt a szót, nem tudom, én használtam.
1: Ennek az örömére most játszunk nektek egy kis broadcastot. Jó? Úgyhogy ezt teljesen színjózanon hallgassatok minket továbbra, és itt vagyunk a Tiloson a Csonkába. Jöjjön egy kis zenés blokk, és aztán jövünk mindjárt vissza. Oké? Okay? Jó van? Uh-huh. Na, gyerekek, akkor szóljunk hangosan az ének. Így van. Ez az.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez a gyönyörű zéfél szám még megy alattunk egy kicsit. Úgyhogy ez is erről a remek borfelgatásra ment a Spangol című remek. Az előtt meg ugye a Boards of Canada-tól Roig Beef, ami legendás darab, és előtte a Broadcast-tól a Tender Buttons. Ezek mind a...
1: Ez az utóbbi, ez mikor egyébként?
0: Az az igazság, hogy ez egy ilyen retrospektív állgatás, és ez, ha jól tudom, akkor ez 90-es évek, amiről beszélünk.
1: Aha.
0: Tehát
1: érződik ez.
0: Nagyon ez szép, ilyen post-shoegaze darab, úgyhogy igazából ezt így ide is írták ilyen a CD-re, de olyan betűkkel, amiket majd csak egy következő életben fogok látni, de azt én ugye meg se érdemlem, hogy van 2013, kérlek szépen, itt van, megmondom neked, hogy ilyen.
1: Most a feleségem megműtette a szemét, ha már egy egészségügynél tartunk.
0: 94-es sikerült elolvastam, de jól mondtam. Megműtette a szemét, igen, mi történt? Jó?
1: Nagyon jól lát azóta. Nem tudom, hogy meddig tart, remélem, hogy sokáig is Isten adja. De és nagyon gyorsan megvan most már ez, szóval nem tudom.
0: Abszolút, drága, én is az vagyok, hogy nézem a telefont, és ilyen homályos, és leveszem a szemüvegem, és jön ez a reveláció, hogy nagyon jól látok. Tehát, hogy, mert eljött ez a fázis, és akkor, jó, nézd, ilyen, az nagyon fincsi. Más esetben természetesen fel kell tenni, mert hát egy bizonyos kor után, tudod, ezek a mínuszos szemüvegek arra alkalmasak, hogy olyan messzire rássára, ahol már nem érdemes ellátni, ugye? Viszont például a könyv olvasáshoz az, igen, az bizony az.
2: Hát ahhoz az már kell. Én is használom.
0: A könyvolvasáshoz nem kell nekem.
2: Meg a boltban, mert olyan apró szarbetűk képesek rájönni. Mondom,
0: tényleg itt tudod, vannak
2: én az
0: ezek
2: a fajta a... vagyok, az a fajta vagyok, aki elolvassa, hogy mi van abban, amit megvesz.
1: Igen. Nekem nem kell szemüveg, én csak lefotózom a telefonom.
2: Kinagyítod.
0: Ja, igen, persze.
2: De ráadásul nálam megvan, hogy a szemüveg a táskában, és akkor bent vagy a boltban, és ott molyolsz a polcok között, aztán kinyitod a táskádat, kiveszel belőle valamit, a tokot visszarakod, és mindig fölmerül bennem, hogy vajon figyelnek-e, hogy nem raktam el valamit, tudod? Mert hogy ilyen boltban nem illik kibepakolni a táskából, mert hogy érted, ne, hogy azt tedd el.
1: Vagy téged nem fog, nem néznek a biztonságra.
0: Nehogy nem néznek, ezt tévedsz egyébként.
2: Nem tudom, figyelj, azért így megjegyezem, hogy legutóbb a kínai boltban csináltam ezt, úgyhogy ki tudja. Tudom, hogy működik. Jaj, hogy nekem ezek a fehérek ide bejönnek, azt ott matatnak a táskájukkal a halszószok között.
1: Hogy azt vettem észre, hogy Spanyolországban voltam párszor orvosnál, és ilyen olyan problémáim voltak, amihez fájdalomcsillapítás kellett volna. És könyörögnöm kellett érte. Kérdeztem, hogy fájdalomcsillapító, és mondták, hogy vegyek a gyógyszertárbatól ezt a
2: aspirint.
1: Hát igen, vagy ibuprofent, vagy ilyesmit. És mondtam, hogy ez nem elég, mert mondom, az már van, azt már szedem, hogy adjon valami jobban. Uh-huh. És állandóan majd nagyon keveset írtak fel, tehát ilyen, mint olyan 20 darabot. Tehát, hogy mit olyan rövid
2: időre volt. Figyelj, rossz időben rossz helyre születtél. Tehát nem is olyan régen bármire fölírták volna neked az oxitocint. Megfelelő államokban.
1: Ez ilyen ország-specifikus szerintetek? Ez
0: nem az oxitocint, amire gondol, az oxikodon.
2: Oxitocint
0: belírják neked.
2: Persze, legalább könnyen megszülsz. Kicsit eszemhúz a méhezet.
0: Igen, jó, oké.
2: Igen.
1: Azon gondolkoztam, mi lehet ennek az oka, mert egyébként a gyógyszer, mikor kiváltottam, elég olcsó volt, tehát mit tudom, ez nem volt, tehát tényleg ilyen pár euró volt minden gyógyszer.
3: De mit írtak fel? Mi az erősen?
1: Hát mit tudom én, hogy ilyen 75 milligrammos, nem tudom mi volt a hatóanyaga, de
3: hát
1: valami...
3: Hát ez a kérdés, igen.
1: Igen, igen. De hogy ez azért van vajon, mert hogy spórolni akarnak ezzel a szubvenció részén?
3: Nem, hát szerintem ez egy nagyon okos protokoll. Mert azért általában az erős fájdalomcsillapító függőséget okoznak.
2: Igen.
3: Ja. Ahogy ez egy ilyen Persze.
0: Igen, mert
2: sőt, az lesz, hogy a... bajokat tud okozni, hogyha egy gyógyszergyártó kilobbizza, hogy minden szarra fölírják.
1: Tehát ez nálunk is így van Magyarországon is, hogy a fájdalomcsillapítót ott nem nagyon adnak?
3: Hát, nem tudom, hogy van a protokoll, de azért melyik? Mondjuk opiát tartalmú fájdalomcsillapítókat azért elég bonyolult. Lehet, de azért az...
0: Hát ez egy most friss tapasztalat, drága erős fájdalomra, ami ilyen izületi gerincsérv típusú adnak.
3: Tehát, adnak, hogy... mondom, de hogy azért nem olyan egyszerű, de a háziorvos is fel tudja írni, meg ilyenek, de hogy azért...
0: Inkább ez szakorvos időfőn ezt úgy tapasztaltam, érted, hogy elmész így a sürgősségére, a viszonylag ilyen típusú bajokkal foglalkozók, akik is egy erős akut fájdalom, akkor felírják. Szervusz!
3: Hello!
1: Hello!
4: Szervusztok! Én elég nagy izopropil alkoholfogyasztó vagyok.
0: Értem. Lemezt tisztítasz? Arra használják például izopropil alkohol.
4: Hát igen, nem lemez, de ugye nyomtatott áramköröket, minden szírszart, amit javít az ember, azt izopropil alkohollal tisztítja.
0: Igen, így van.
4: És itt olyan gyanakodva adták nekem, először akartak adni egy ilyen féldecis kiszerelést, mondtam, ne röhögtessék magukat, azt hiszem, hogy ilyen 4 nap alatt elhasználom. Nagyon nehezen sikerült egy ilyen 3-as adagot szereznem.
0: Persze, igen. Ez ugyanis úgynevezett pro-drug, tudod? Tehát, hogy az...
4: Úgyhogy nagyon nehezen jutottam hozzá az izopropil alkohol adagomhoz.
0: Drága...
4: izopropil alkoholista.
0: Ezt most nem mondjuk el kedves rádióhallgatóknak, hogy mely vegyületeknek a szintéziséhez feltétlenül szükséges az izopropil alkohol. Jó?
4: Ezt én nem tudhatom, mert én csak tisztításra használom.
0: Jó, persze, igen. Többiek is mind arra. Annyit tisztogatnak az emberek a világban.
4: Tényleg. Nincs tévém, de csak azt pucolom rajta, amikor a meccsót nézem, tudod.
0: Igen, igen, hát látod, így van, pontosan. Tehát, hogy az...
4: A hajón az egyik leggyakoribb betegség, amikor fölmegy az ember, akkor ez a legionella, tehát a 1500 embernek a légkondia minimum, megy rád, körbe-körbe, és állandóan köhögsz, és hogy tudjál éjjel aludni, akkor kodeinos gyógyszert adnak neked.
0: Hát az elterjedt bizony a kodeinos gyógyszerek, mint mindenféle, leginkább köhögésre, így van.
4: Nekem úgy, tehát ennél hatalmas dózisokban van, mármint ugye ez egy nagy kapszulás kiszerelésben van, és akkor van a narancssárga nappalra, és a zöld éjjelre. És nekem azt mondták, hogy vegyek be 2 éjjelre, mert nagyon köhögtem, meg egyébként szerintem mindenki köhög az első héten, aztán az, aki. És föl kellett volna kellene éjjel is élni a 2 kodein után, és ez egy ilyen 20 perces program volt utána eljutni a körből.
2: Fontos kérdés, eljutottál, vagy?
4: Másfél méterre van körülbelül a flottó kabinban, de mire eljutottam oda, mert körülbelül egy 20, tényleg egy 10-12 perc volt, mire vízintes helyzetből függőlegesben mentem, és nem zuhantam vissza. Ugye, és aztán
2: nem kellett volna keverned az izopropil alkohollal.
4: Igen, ugye a kis kabin előnye, hogy mindig van mibe kapaszkodni. Meg ugye alapvetően általában tesznek kapaszkodókat, de azt nem kívánom senkinek, és aztán azon gondolkodtam, hogy jutok vissza az ágyba. Tehát ez elég durva, rá is vezetik az egészségügyi lapodra, hogy te kaptál ilyet, mert ugye ott van a szúrópróbaszerű vizsgálat, kábítószer vizsgálat, és hogyha megállapítják, hogy ilyesmi van a véredben, vagy a vizeletedben, hát akkor bajban vagy, kivéve ha az orvos ráírta, hogy van. Tehát kodeint a mai napig használják körkörg és csillapítónak az úgy, még durva adagban, főleg az Egyesült Államok környékén. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni a mai adáshoz. További jó
2: adás. Jössz a maratonra, vagy?
4: Nem leszek otthon, de felajánlom valakinek, aki elmenne szívesen, és nem tudja kifizetni az 5000 forintos belépőt, annak kifizetem. Én ennyit tudok hozzájárulni.
3: Na, tehát nagyon kedves fáj.
0: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen.
4: További jó adást.
0: Köszi. Szia.
1: Amerikában ilyen üvegből szokták inni ezeket a köhögés csillapítókat, filmekben látni.
0: A filmekben, igen. Jó, a filmekben ezt így csinálják.
2: Az gyomorra van, az a rózsaszín cucc, amit úgy
1: gyomorra van?
2: Igen, van egy ilyen nagyon

0: oldal, és akkor jön az etching ilyen nyomtatott áramköröknél, tehát hogy nem egyszerűen tisztítják vele, hanem hogy ez a ilyen maszkírozó kísérőanyag, és ezzel gyártják a megfelelő elemeket, úgyhogy ez kell, hogy legyen. A többiről pedig egyébként nyilván, tehát egy a borítsa, fátyol a titkokat, melyek azzal kapcsolatosak, hogy mire is használják ezt emberek. Amatőr vegyészek, fogalmazunk így egyébként. Így van. Hobbi vegyész. Kedves telefonáló. Szervusz.
1: Szevasztok. Köptetőnek fordították a kőg és csillapítót a South Parkban, amikor elmennek és beítatják a féliskolát ilyen köptető cuccal.
2: Aha. Igen, pedig ugye abban az a vicc, hogy ez pont az ellenkező.
0: Nem, az nem tudsz majd utána.
1: Így van, valóban kőgés ellen még igyekeznek kiváltani, de vannak olyan országok, ahol elfogadják. Illetve a légionáris betegséghez még annyit fűznék hozzá, hogy attól már csak az a jó, mikor egyszer voltam Törökországban két Covid hullám között, amikor utazni lehetett, viszont a szállodák, ez nyáron volt, és a szállodákban pont az ilyen központi légkondi miatt nem engedélyezték a légkondi üzemelését. Úgyhogy ilyen tiszta üveg szállodába júliusban mondjuk légkondi nélkül az valami isteni, higgyétek el.
0: Köszönjük szépen, így lesz ez. Na, ja, köszönjük.
2: Közben megnéztem, szevasz. Az a rózsaszín cucc, amit így nem tudom, tudod, amikor a nyomozó, akinek van egy előélete, és meg fogja menteni a világot egy másnapos reggelen a kocsiban, meghúzza a rózsaszín üveget. Igen, leginkább az kérlek Pepto-Bismol, vagy Bisbakter, igen, és... igen, bizmut szubszalicilát, és hány ingerre, meg mindenféle emésztési kényelmetlenségre, de hát úgy amerikaiak nagyjából úgy isszák, mint ahogyan rá lehet csavarodni a, tudom én, minek hívják ezt, orcsepre, tudod meg. Tehát, hogy akkor is, amikor nem kell.
0: Igen. Persze. Mert az orcseppet iszák is, de csak egy másik.
2: Igen. De csak sportolóknak szabad. Az a Maradona volt? Maradona volt, aki az efedriles orcseppet megitta?
0: Igen, is. Nyilván csak a többiek azok nem játszottak VB-n. Nagy probléma, ugye? Pedig szerettek volna, úgyis. Úgyhogy gyerekek már amúgy is közeleg ez
2: jó, a csodálatos. Jó, de figyelj, nem jó focista. De ugye az útonban van, hogy valamelyik haverja kitalálta, hogy író akar lenni, vett is egy írógépet, és amikor megkérdezték, hogy miért akarsz író lenni, tehát nem is vagy tehetséges, akkor azt mondta, hogy mert az író haverjaim, azok folyamatosan amfetamint szednek.
0: Szóval nehéz ez. Labdarúgónál mindegy. Maradjon mindenki, igen, kapta fel.
2: Attól senki nem lesz jó író, és senki nem lesz maradó, de attól, hogyha megisz az
0: meg hát ez nem is
2: bár az ümmi faja volt. Bár nyilván doping hatása volt. Tehát,
0: hogy bár lehet, hogy az egész pályafutása az volt. Igen, valami fajta speciális.
2: Ugye nem az volt a sztori, hogy ez megbukott az izén a
0: hát az már a vége volt.
2: Vizsgán, és akkor azt mondta, hogy hát bocsánat az izé. Nem tudom, szemcsepp vagy orcsepp, vagy nem tudom, amit szedett. Ugye érszűkítő, efedrin, mind a kettőre jó. De így mondták neki, hogy hát azért az így abban a formában nem lehet ennyit bevinni.
0: Ja.
2: hagyományos felhasználással orva szembe cseppentve ilyen mennyiség nem lehet.
0: Nem, ilyenkor azok a problémák jönnek elő, hogy nemzetközi, tehát egy ilyen futballvilágversenye, ha véletlenül elkap a gépszést, téged néznek meg dopingra, akkor lehet, hogy más normák érvényesek, mint az ő fénykorában a 80-as évek Nápoli, tudod, és akkor...
2: Persze. De egy sportolónál is hát egyébként ugyanúgy, ahogyan kisember mondta, hogy az orvos fölviszi a lapra, hogyha van valami sportsérülése, ami miatt mondjuk kodeint kap meg, kurvára fáj a térde, akkor azt fölírják a lapjára, és nyilvánvalóan nagyon-nagyon figyelik, hogy mennyit fogyasztott, mikor mehet utána versenyre. Nyilvánvalóan nem megy versenyre, amíg fáj, de hogy ott van a lapján, és akkor azt ugyanúgy megnézik, hogy mennyit fogyasztott, mikor fogyasztott, de ott van, ha véletlenül

0: találnának, akkor össze lehessen hasonlítani azzal, hogy az orvosi lapja az indokolja ezt, hogy valami kis kodein volt benne. Vagy opiát.
1: Igen. Attól egyébként, ráadásul kicsit durvák ezek a szabályok, tehát a szofisztikát csak hiányzik be, vagy bizonyos játékokban, bizonyos sportágokban azért a...
0: Más is más.
1: Más, valami egyébként konkrétan elleni javalt, meg tehát, hogy kontraproduktív a hatása, hogy én is tudom, hát tehát így a...
0: Tudod, a célzó víz, tehát a lövészeknél kifejezetten nézik, hogy találnak-e alkoholt, ha találnak alkohol dopingolt, mindenki másnak rontja a teljesítményét, hogyha iszik.
1: Tehát... Vannak egy durva például többször elfogták Mutu nevű labdarúgót, ő a román futball csillaga volt pár évtizeddel ezelőtt, jó részt a Fiorentinában játszott, és a Fiorentinában focizva többször is elkapták azzal, hogy dopingvizsgálatra esett a sor, és hát kokain volt a vérébe. Na most egy két dolgot vetnék föl. Egyrészt valószínűtlen, hogy pont a meccs előtt tolta. Ráadásul a kokain beoltás mechanizmusa miatt sajnálatos módon már meccs közben jelentősen visszaesett volna a teljesítménye. Kettő, előző este fogyasztotta. Hát ez akkor meg másnap, tudod, ott volt még másnaposan, még szaladgált ki, tehát az meg a... Nem ő volt a legíresebb kés a fiókban, ahogy szokták mondani, nyilván, hogy, tehát, hogy ilyen ember, igen, tök jó, hogy valaki beírt a bácsis annyit, de
0: ilyen ember. Tudod, az itt a célzó íz, tehát egy lövésznek segít, ugye, kézremegés miatt. Segít mindenki másnak ront. Ez persze híres magyar futballistákat nem akadályozott meg benne.
1: Bizonyos típusú, tehát mondom, vannak ezek a játékstílusok, némelyikben ez egészen jól mutatott. Tehát ez a nem véletlenül volt gráfa részleges jobb half. Tehát ez a megalattod, ez a deep playing playmaker típus. Ez a magyarul tudod, ez a golosek. Tehát ez a egy, nem mozdulunk el a kezdőkörből. Ha megölnek, akkor sem mozdulok el a kezdőkörből, onnan indítom a csapatot, tudod. Tehát az a lényeg, oda jön a labda, aztán én elrugom. Nem kell kimenni a kezdőkörből, ez ilyen ostoba. Annyit kell csinálni, hogy amikor az ellenfél támad, akkor annak a körnek átmegyek a másik felére, hogy ne kapásból lesről induljak. Tehát, hogy ezt azért el kell sajátítani. Az ilyen embert aztán utána, idő után esetleg átveszik hátra a centerhalfnak, mint a nominózus. De hát a másik az Ebedli volt, aki pályafutásra egy bizonyos pontján, amitán nem a csúcspontja volt, és sem nagyon mozdult ki a kezdőkörből. Úgyhogy
0: jó, ez hát a... most figyelj, azok voltak még az igazi sportemberek, mint a klasszikus kép, van egy ilyen fekete-fehér fotó a Tour de France-ról, ahol azt látni, hogy a kísérőért nem azért az indivalót adja oda, hanem meggyújtja a cigit, és odaadja neki, ugye?
1: Igen.
0: Azért ott elszív, a tekerés közben, hát azt hát, sem tudjuk, hogy jó ötletnek.
1: De meg a kapus egyébként megint egy másik őse kell, hogy nagyon szaladgáljon. Tehát, hogy meg egyébként közben azért jól esik neki, hát Bubu is mindig lejmolta a fotósokat egy Staubért. Kedves Desiré, mondjad csak, hello.
2: Csatlakozott kisember 5000 forintos felajánlásához. De nem ezért telefonáltam.
1: Jaj, köszönjük.
0: Belev rozmaringoznál a bográcsomba?
2: Még egyszer?
0: Belev rozmaringoznál a bográcsomba?
2: Nem, sajnos.
0: Okay. Ez mondjuk egy elfogadható indok.
2: De a rozmaringot szeretem, sőt a kevert Italian Herbal Mixet is. A zöldfűszerekből. Nagyon jót tud tenni húsoknak is, meg mindenek. Na, de hogy röviden a lényegre, ugye említetted, hogy minden más sportban nem használ. Ezt cáfolni tudom, nagyon közeli ismerősöm, aki boxolt és MMA-zott is, fiatal ismerősöm mondta, hogy hát bizony meccs előtt egy fél deci vodkát azt úgy benyomtak. Egyrészt, mert tompítja az ütések fájdalmát, másrészt meg bátorságot ad. És ez edzői vitatás volt, tehát nem hatalmulat, hanem.
0: Biztos van még ilyen.
2: Ja, és a vodkának ugye nincs szaga, mint tudjuk, tehát az nem olyan,
0: hát, mint a mind a ketten itt
2: kicsit értem. Ki, hogy rá lehet, és attól ki itt a bírót nagy műtően. Na, a legjobbakat mindenkinek, sziasztok!
1: Köszönjük, szia! 2-15-37-73 a telefonszámú.
0: Ez is lehet.
1: Visszatértek hozzánk elnézés közben, igen. Ezen olyan aljas módon a rendszer kidobta Csákányost és Tédicet, de most visszatértek Karinkbe. Nagyon örülök neki, úgyhogy. Ja, pedig. Éppen az
3: már közben én...
1: Igen.
3: Nézegetjük a tilos maraton, de azt majd ajánlóba akkor...
1: Ajánlóba bizonyán, igen. Egy erőteljes ajánlót viszont fogunk tartani mindjárt.
3: Futball VB is jön.
1: Igen, ez mindjárt feltesszük a kérdést, hogy kit érdekelt kevésbé, esetleg a BL döntő, vagy a futball VB. De egyébként a nyitó meccs az tényleg a Tonga-Uganda lesz, vagy ez csak itt... Jó reggelt! Jó hangzik, mi erre mennél? Jó reggelt kívánok, szevasz!
4: Szevasztok! Az lehet, hogy közvetlen szaga nincs a vodkának, de hogyha rendszeresen tolja valaki,
1: igen,
4: akkor az a penetráns acetonszag, vagy körömlet lemosó szag, az azért elég erős, és bőrön át is távozik.
1: Igen.
0: Úgy, egyébként van az a, van alkoholszaga a vodkának.
1: A... Van alkoholszaga, és a bomláskor, ami leginkább keletkezik, azok aldehidek, és ezek azért tényleg szintén
4: azt,
1: nem...
4: Azt mondják, igen, a köznyelvben, ugye acetonszagnak,
1: igen,
4: és az nagyon erősen érződik még azoktól is, akik kis mennyiségbe, de rendszeresen fogyasztják.
1: Az acetonszag az bizonyos típusú egyébként over-the-counter gyógyszerek bomlása során így a bőrön lehet, igen, érzékelni, ezek a metamizol tartalmúak, tehát amikor szedsz, és akkor
4: hát azért,
1: ott az acetonszag
4: az inkább. Az előzőre gyanakodnék, de ezt nem cáfolom.
1: Ne viccelj, ez egészen más, nem semmi ne, közel.
0: Nagyon sok mindenre acetonszagot mondunk, az is egy
1: de az például specializik az. Hello, szia!
0: Szerintem egy csomó ilyen szagra azt mondjuk, hogy acetonszag, miközben nem mindenki tudja, hogy milyen szaga van az acetonnak.
1: Igen, de semmi gond, ápolók sem. Nem mutatkozott be az előző telefonáló. Hát az van, ez így. Jaj, Istenem. Az az igazság, hogy most ilyen speciális tematikus adások nem tette lehetővé, hogy kifejezetten a vérzéses lázakkal foglalkozzunk, de hamarosan majd szentelünk adást a híredett Cipriánuszi Pestisnek, ami valószínűleg egyébként az Ebola Marburg vírus típusú delikvensek első tombolása volt Cipriánusz karthágói püspök idején, aki hát igen, erről tudósított még mártír halála előtt. És akkor el is hullott a Római Birodalom lakosságának bizonyos területeken, akár az 50-60%-a is. Hát ezek már csak ilyenek. Nem véletlenül a paratőre, mindenféle hanta, meg ebola típusú, ezek mind ilyen vérzéses lányok, lázak.
0: A dengi láz is ilyen?
1: A dengi nem. Az nem. Nem. Na, de kedves telefonáló, mondjad, szervusz. Krími kongói vérzéses láz, az nagyon szép annak a neve is, ez olyan majdnem, mint a Tonga-Uganda rangadó. Az ugandaik és tímmel, mert ott is terjed az ebola. Na, mondjad, kedves telefonáló, szervusz.
5: Sziasztok, Libita, és bocsánat az avarásai. Ebben érznek egy gondolat, hogy ugye a város legenda szerint ugye országot cimbója törőcsikkel azért eléggé sokat fogyasztott, és hogy talán egykoron voltak olyan dervik, amikor az volt a Ferencvárosnak taktikája, hogy Everly elvitte inni a meccs előtti napon a törőcsiket, hát aki se tudja állni, szóval ez lehet, hogy az Attika része volt.
1: Először is az Everly legalább annyira kulcsfontosság volt a Fradinak, mint a törőcsik az Újpestnek, tehát ez egy nagyon rossz taktika volt. Tud, meg
0: de
1: bízod nevezni,
0: benne, hogy ő jobban bírja.
1: Mondjuk, ha rá lehetett volna venni törőcsiket, hogy menjen el Beres Ferivel inni, az sokkal jobb volna mind a két csapatnak, mármint, hogy a Fradinak így. De ez nem, ezek, az viszont igaz, és ezt nekem, kedves rovatvezetőm, egykor fanatikus Fradidóként is meg tudja erősíteni, hogy a klasszikus időkben véget ér az Üli úton a meccs, megérkeznek a drukkerek a kék metróval, amit tudod, felrakta őket a Fradi Pernál, ami a múlt adásból elhangzott korrupciós pénzből épült jelentős részben, és lerakta őket a Grincinginél, és akkor bemennek a Grincingibe, és a két örök barát, Ebedlés, Törőcsik már ott ülnek, és már nagyon nem szomjasak. Tehát azért így a... Ez vagy időtérugrás zajlatott le, vagy hát ez egy ilyen bevált féregjárat.
0: Azt lehet felessel is, igen, tudod.
1: Ne, persze, természetesen, csak hogy azért az akkor is kell, tehát hogy ott is kell egy kis idő, ha hozzá. Ja, igen.
5: Én csak egy rossz dózsás vagyok, meg törőcsik van, de Everly elfogadottságára aztán mindent elmond, hogy az egyetlen ember, akinek a felista létére a újpesti piacon volt saját üzlete, és megbecsült tagja volt az újpesti társadalomnak
1: is. Hát megjátszott is ott, tudod. Jó, egy szezon, de hát akkor is. És gólt volt akkor a Fradinak, tudod, ez a... Így van. De ez esetében is ment az, amit most így egyébként erre szokott vezetni a bukott kormánypárt, tudod, az áruló. Hát ez van, gyerekek, tényleg. Be kellett volna rakni a kezdőcsapatba többször, és akkor nem megy el. Ugye? Ugye?
6: Jó műsor.
1: Köszönöm szépen. Ja, hello. Az az igazság, hogy elmúlt dél, és nekünk egy ilyen fontos programpontjaink lesznek. Egy kis híreket is mondunk, jó? Mondjuk gyorsan némi híreket, de ezt most azért ne vigyük túlzásba. És ezt követően pedig vágjunk bele a maratonozásba, jó? Tehát igen, azt is úgy szörmented.
7: Találtam egy kis hírt. Ez egyébként van egy, nem tártam, azt csak így bemondom, hogy mindenki nézze meg, mert a Galapagos-szigeteknél találtak egy kis kék polipot, nagyon cuki. De erről nem találtam hírt magyarul, úgyhogy csak keresetek rá, hogy kék polip Galapagos-szigetek.
1: Jó van, gyerekek, 12 óra, most már 3 perc van, hírek következnek itt a Tilos Rádióban, Csonka Magyarország műsorában. Lőrinc?
0: Mondjad.
7: Mondom én. Jó, több millió éves fosszíliákat találtak a normafán. Különleges leletekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő oktatóközpont területén, olvasható a park Facebook oldalán. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora, dr. Galácz András paleontológus azt mondta, azok édesvízi mocsári csigák, amelyek a pleisztocén édesvízi mészkőben maradtak meg ebben a formában. A leletek arról tanúskodnak, hogy a mai Normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódtak. A pleisztocénkor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kőzetekben található csigák és más kis vízi lények akkor éltek, amikor a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok, óriás szarvasok, karfogú tigrisek és barlangi oroszlánok éltek. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai, a vízzel elárasztott völgyek léteztek, és vélhetően a mai Normafa környékén, illetve Peremén is ilyen völgy húzódott, olvasható a bejegyzésben. A különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik, írja a Telex.
1: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúció-ökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok. Jó, legyen az, hogy most ennyi volt már a hírblokkunk itt a Tilos Rádióban, Csonka Magyarország műsorában.
0: Programot is kell.
1: Így van, társadalmi célú reklámmal szolgálunk nektek. Kiváló nyári időben kerül sor idén is a Tilos Rádió szokásos fundraising fesztiváljára 9 napon át kint a Dürer kertben, ott Lágymányos mélyén, a Duna mentén, a Duna mellett, remek helyszínen várunk benneteket, minden nap csodás programok követik egymást, tényleg, tehát mind a 9 napot csak ajánlani tudjuk. Az biztos, hogy most kezdünk már 5-én péntek délután, jöhettek, várunk titeket, ott leszünk, számítunk jelenlétetekre, számítunk drága adományaitokra, aminek cserébe bejuthattok, részt vehettek a tombola sorsoláson. Megkóstolhatjátok a csodás főztöket, melyek közül például többet is Lőrinc fog elkészíteni, az elsőt például most szombaton.
0: Nem, pénteken.
1: Már pénteken, tehát a nyitónapon rögtön.
0: Már a nyitónapon.
1: Igen, és akkor a második szombaton. Az első pénteken és a második szombaton főzöl, igaz?
0: Nem, nem főzök a második szombaton. Második szombaton a, be fogunk állni a pultba.
1: Akkor a pultba állunk meg. Jó, oké, rendben van. Ott lehet minket látni, majd ez egy másik csodás közös programunk lesz. És ezt már el is mondtad, hogy a mostani pénteken mit fogsz főzni?
0: Pasta Mr. Fagioli.
1: Ez az. Köszönjük szépen. Így a gazdag embereknek a szegények étele.
0: Így van. Így van. Tehát ez
1: baba tésztával.
0: Babos tészta, paradicsomai, zöldséges, babos.
1: Hiba nem lesz
0: nagyon
1: benne.
0: Nagyon finom.
1: Laktató. Így van.
0: Laktató és nem tudom, szottyos.
1: A második pénteken ápolék úgy látom, hogy halászlét fog enni. Igen, így van. Nagyon jó. Ez is lesz, úgyhogy nagyszerű más programok is lesznek. A mit tudunk a pénteki zenés felhozatalról esetleg, hogyha valamit erről is tudunk mondani.
3: Én nézem közben a jó zenét.
1: Igen,
3: nagy köszönjük. Nagy színpadon lesz ilyen, hogy Swim, Swim, Naked, Flanger Kids, Lenke.
1: Igen.
3: Aztán kis teremben lesz Tigris Sofi 22.30-tól.
1: Ja.
3: DJ-k lesznek
0: a kertben,
3: Kejzer
0: Suriken.
1: Jó, mindenképpen kint van, mert hogy konzultálni fog Zocskával, mert azt elárulom nektek, hogy majd együtt lépünk.
3: Ha programot akartok nézni, akkor ne a Tilos honlapon keressétek, hanem a Facebookon van egy Tilos Maraton 2026 event. Azt nézzétek meg, és ott fel van minden napra bontásban részletes program.
1: Pontosan, így van, köszönjük szépen. Várunk minden nap titeket. Pénteken, szombaton, vasárnap, és aztán utána hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat ismételten, és csak vasárnap hajnalban fog véget érni majd az egész 14-én. Azt tudom, hogy a további fellépésekről majd még beszámolunk, ezeket úgy is elmondtuk.
0: Ismételjük meg a saját megjelenés.
1: Saját megjelenés, így
0: ki,
1: van.
0: Mikor, mit csinál tőlünk.
1: Pontosan, Lőrinc főzni fog már most.
0: Pénteken.
1: Pénteken, így van. Én fellépek majd a Tilos Szabad Egyetem keretében 12-én, az Eklektik napon, mint itt mutatják is, így
0: az
1: van.
0: Az melyik nap?
1: Ez 12-e péntek, mert fél héttől fél nyolcig.
0: Pénteken
1: kiserőadás zenéimről.
0: A csonkást akartuk találni.
1: Így van, másnap pedig szombaton 13-án bennél fogunk állni majd a pultban.
0: Akkor megvárunk a pultba.
1: Így
0: és
1: van.
0: Úgy egyébként is előfordulhatunk.
1: Persze, mert utána én ilyen
0: nézőcsézek is. Kimegyek szombaton, nem az első szombaton is, és kedden talán.
1: Jó van. Az időjárás...
7: Én a csütörtöki bringás pánknapot tudom
1: igen
7: mondani, de amúgy
0: azon
7: még
0: gondolkodom,
7: még
0: az mindig jó.
7: Az e-heti, a jövő heti keddig, jövő heti keddig tartó programban azért mondjuk már lesz családi nap, vasárnap.
1: Igen.
7: Gyerek...
1: Azt ráadásul most hétvégén, úgyhogy gyertek.
7: Igen, családi nap. Mindenféle arcfestés, agyagozás, kézműveskedés, lesz Rutkai Bori banda, mindegy, szóval mindenféle ilyen dolog, és azt akartam még mondani, hogy a gyereknapra ingyenes a belépés.
1: Yeah! Úgy van, úgyhogy gyertek, már csak ezért
0: igen,
1: is.
0: Igen, úgyhogy nem kell a nagy családosoknak ott hagyni egy kisebb vagyon.
1: Alapvetően kellemes koranyári
7: hát
1: időnk
7: csak az
1: lesz.
7: Adománypultban.
0: De ott ja, igen. De figyelj, azt úgy se lehet megúszni. Tehát, hogy én ja, már tettem félre pénzt, hogy amikor a kislányommal megyek, akkor hány úgy tudod, Tilos stucca kell venni.
1: Jó van. Tehát, ahogy nézem, nem lesz hideg, nem lesz kánikula sem, legalábbis a jövő hét közepéig ez a prognózis, utána meg majd nézzétek, mindig érdemes figyelni, hogy azon belül kicsit érdemes majd felöltözni, mert néha még hajnalonta olyan friss idő van, úgyhogy vigyetek magatokkal. És nem is kell, hiszen meg lehet venni a mörcsöt. Bocsánat, hozzá lehet jutni a mörcshez.
0: Bizony.
1: Kellő adomány ellenében természetesen.
0: Gyertek alulöltözve, hogyha szaridő lesz, akkor pedig vegyetek.
1: Akkor pedig.
0: Tilosos pulcsit.
1: Így is van. Nagyon szépen köszönjük, ez volt társadalmi célú reklámunk, örülünk, hogy itt lehettünk, puszítok benneteket, most a Smoky Heads következik.
0: Igen. És nyilván a helyszínen is föl lehet ajánlani adományt azért cserébe, hogy rozmaring, szerintem is fogjuk írni az adománypultba, hogy rozmaringot tehessetek a bográcsom. A három szál rozmaring, ami biztos, hogy el kell. Azt azért nem akarom, ja, hogy megrohamoznak minket, és akkor annyit kell belerakni, hogy az egésznek nagyon rossz a paríze lesz.
1: De egy szál rozmaring, ennyi csak mit adhatok. Köszönjük szépen, ennyi volt már a Csonka Magyarország Csákányossal, Lőrincsel, Stéphiccel, minek kell, puszi nektek. Sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok.

a Tilos Maraton. A Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

what's up. Yo, 50 more minutes. I'm

0: 2013 óta május 22-én tartják a Nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews.
1: Tilos Rádió evezős csapatának idén először sikerült kategóriájában elhódítani a Híva Duna Gróf Széchenyi István 10 evezős amatőr regattán a győztesnek járó aranyserleget. A Tilos nem először vesz részt a versenyen. Az 500 méteres távon a hallgatókból és műsorkészítőkből verbúvált legénység az alábbi összeállításban állt rajthoz. Indi, Virág Gyuri, Olgi, Melis Gyuri, Kispokol, Nagypokol, Kézdi Jani, Vida Erik, Máté Kriszta és Apu. Ugyan a csapat The Kuberten Báró örökérvényű ítelmének szellemében készült a megmérettetésre, miszerint nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos, azért a pályán mindent megtettek a végső sikerért, amely aztán öldöklő küzdelemben sikerült is. Maga a verseny a győzelmen túl nehezen feledhető közösségi élményt is jelentett. Mindenképpen külön említést érdemel a győztes csapat vezérevezőseként és a Tilos részvétel megszervezőjeként is nagyot domborító Máté Kriszta. Gratulálunk!
2: Ezek voltak a hírek.

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Dobrého nemáš rád.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák kapcsolat a Tiloson, az FM 90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor, mint mindig, minden második kedden jelentkezik 15 órától 16 óra 30-ig. Bizony ráfordultunk a Tilos Maraton hetére, úgyhogy péntektől ne csináljátok magatoknak egyéb programot, hanem nap mint nap gyertek ki a Dürer kertbe, hiszen 5-től péntektől egészen a következő hét vasárnap hajnaláig tart a Tilos Maraton rengeteg jó-jó programmal, tematikus napokkal, műsorkészítők fognak főzni, és jobbnál jobb tombolákat lehet nyerni, és hát a jó szórakozáson kívül pedig jelenlétetekkel támogatjátok, illetve a költésetekkel is támogatjátok a Tilos Rádiót, ami azért fontos, mert nélkületek nem tudnánk létezni. És hát akkor térjünk rá a mai műsorra, itt van a mai vendégünkre. Én nagyon nagy szeretettel köszöntöm Jarábik Balást, aki valahol, ha minden igaz, valahol messze, de Európán belül van, ha nem tévedek, ugye? Szia Balázs, itt vagy velünk?
2: Szia, itt vagyok. Köszönöm szépen a meghívást, valóban Zürichben vagyok, úgyhogy majd ha hallotok mindenféle templom harangot, akkor ez azért van.
1: Mert a rothadó nyugaton még ilyen dolgok is történnek délután 3 órakor.
2: Tradicionális ország, így
1: utána számoltam, hogy igazából mennyit ismertem én erre a beszélgetésre, és hát ez most már több mint 4 éve van, és ennek az az oka, hogy hát ugye 2022. februárjában elindult az a bizonyos nagyon-nagyon csúnya dolog, ami az ukrajnai háború, és nem sokkal a háború kitörése után én írtam Balázsnak, hogy nagyon szeretnék vele beszélgetni, nyilván nem titkolt okokból. Akkor ugye Balázs azt írtad nekem, hogy te most nem nyilatkozhatsz, majd térjünk rá vissza később, és hát ez történik most, ugye most már 2026-ot írunk. És hát ami a legszomorúbb dolog az az, hogy ez a háború még mindig tart. Amikor ez kitört, te nyilván az embernek nincs egy ilyen nagy kristálygömbje, amiben látja előre a dolgokat, de amikor ez az egész elindult, nyilván ennek már voltak előjelei, meg előzményei, és ezekről valószínűleg szintén órákat lehetne veled beszélgetni, de akkor te gondoltad volna, hogy 2026 júniusában még tartani fog ez a háború?
2: Fú, hát megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy mit gondoltam 2022-ben, sokan kérdezték, hogy meddig ideig tarthat, és hát az volt a nagy kérdés, hogy ugye az oroszok megindítják a támadást, akkor Ukrajna meddig tart ki. Tehát mondjuk az első fázis ugye erről szólt, hogy az oroszok egyébként ahhoz képest, hogy mekkora ez a háború, rendkívül kicsi, vagy tehát kevés katonával támadták meg az országot, abban bíztak, hogy az ukránok nem fognak hosszú ideig ellenállni, vagy nem fognak tudni hosszú ideig ellenállni. Ugye ehhez képest valóban 5. éve tart a háború, és ebben az évben szinte biztosan még tartani is fog. Hiszen annyi katona van mind a két oldalon, tehát azt hiszem az orosz haderő 670-680 ezer katona, ami Ukrajnában, illetve Ukrajna körül van, és hát hivatalosan az ukrán haderő is szintén kb. 1 millió katonát számlál. Tehát ilyen léptékű ugye háborút nagyon nehéz megállítani. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy én viszont úgy gondoltam, hogy akkor, hogyha az ukránok kibírják a nyomást, akkor ez a háború valószínű hosszabb ideig el fog tartani. Tehát az első hónapokban ezt nem lehetett látni. Pontosabban, hát én ugye az EU-nak dolgoztam, és hát elég ilyen biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkoztunk, és hát én tagja voltam annak a csapatnak, aki pontosan ezt a kérdést kutatta még 2022 előtt, és hát, hogyha jól emlékszel, talán te is emlékszel arra, hogy hát ugye az európaiak ott maradtak a háború elején, pontosan azért, mert arra számított, hogy az amerikaiak, a britek elmentek. Én is Kijevben voltam 2022. február 24-én, és hát pontosan arra számítottunk, hogy a kijeviek az ukránok bírni fogják ezt a fajta háborút. Ebben az EU-nak egyébként az EU assessmentnek, tehát az elemzésnek ilyen szempontból igaza volt. Abban viszont az amerikaiaknak volt igaza, hogy valóban egy nagy háború közeleg. Mi annó abból indultunk ki, amit az ukrán titkosszolgálatoktól kaptunk jelentéseket, és hát ugye az volt, hogy 120-140 ezer orosz katona van Ukrajna körül, ezzel már pedig nem lehet lerohanni egy ekkora országot, az oroszok mégis megpróbálták, és hát ezért is vagyunk ott.
1: De Balázs, akkor azért szerint, ha jól értem, akkor itt volt egyfajta ilyen véleménybeli, vagy nézőpontbeli ellentét az EU és az amerikaiak között akkor?
2: Hát olyan, de tehát nem is, hogy ellen pont, hiszen mi is abból indultunk ki, amit az amerikaiak mondanak, természetesen, hiszen a NATO-ban ugye ugyanannak a katonai szövetségnek a része vagyunk. Itt inkább arról volt szó, hogy arról ment a találgatás, ugye, hogy az ukránok meddig bírhatják. És hát ilyen szempontból az amerikai vélemény az volt, a szolgálatok véleménye az volt, hogy nem fogják hosszú ideig bírni. Erről egyébként több cikk is született, tehát nem árulok el semmilyen titkos információt. Az európaiak inkább arra a véleményre hajlottak, hogy tovább fogják bírni. Természetesen ehhez, hogy tovább bírják az ukránok, az is kellett, hogy a nyugat teljesen felsorakozott mögéjük. Tehát haditechnikában, ugye főleg az amerikaiak a kezdettől fogva ellátták őket ezzel a szatellit és egyéb ugye információkkal az orosz haderőről, tehát ez hatalmas előnyhöz jutotta az ukrán hadsereget már kezdettől fogva, hiszen az oroszok tulajdonképpen vakon jöttek be Ukrajnába háborúzni, és hát az ukránok pedig pontosan látták az oroszok lépéseit. Tehát az volt a kérdés, és hát ugye a pénzügyi támogatás, stb. Nem is beszélve, mondok egy adatot, az ukrán hadügyi költségvetés ebben az évben, tehát 2026-ban 67 milliárd dollár, 2021-ben 6 milliárd volt. tehát enélkül természetesen enélkül hatalmas léptékű nyugati támogatás nélkül Ukrajna valószínű már nem háborúzna, tehát egymagukban az ukránok kevesek
1: lesznek. Valószínűleg akkor már nem is létezne Ukrajna, mint olyan, ugye?
2: Hát létezne Ukrajna, ugye Ukrajna létezett a Szovjetunión belül is. Kérdés az, hogy milyen Ukrajna.
1: De gyanítom, hogy akkor ez egy ilyen Fehér Oroszországhoz hasonlítható kvázi bábállam, vagy egy ilyen...
2: Igen, ezzel egyet lehet érteni, hogy politikailag, tehát az orosz stratégiai cél Ukrajna politikai ellenőrzése volt, vagy legalábbis egy olyan politikai rezsim, tehát a Zelenszkijék leváltása, illetve ez a Majdan, tehát a 2014-es forradalmi eliteknek a leváltása egy képlékenyebb, egy orosz barátabb vezetés felé. Ugye az orosz, ugye az FSB, vagyis az orosz titkosszolgálat azt hatta ki a számításból, hogy tulajdonképpen ilyenek már alig léteznek, hiszen még a hivatalosan orosz barátnak tekintett erők, ugye Janukovics maradványai sem voltak igazán oroszok, hanem inkább a saját hasznukat néző ukrán politikus, akik az orosz barátságból is a saját hasznukat próbálták nézni. Tehát nem volt olyan politikai létjogosultsága ennek a háborúnak, mint ami Moszkva ehhez hozzáfűzött. Ezért is ugye látjuk azt, hogy az ukrán politika tulajdonképpen ebben az évben már tavaly is visszatért, viszont ami az orosz, tehát a háborút, illetve Oroszországot illeti, a teljes konszenzus van a teljes ukrán elitben, tehát az, hogy a háborút folytatni kell, az oroszokkal egyelőre semmiféleképpen nem kibékülni, sőt rákényszeríteni az orosz politikai vezetésre, amennyire csak lehet az ukrán akaratot, természetesen nyugati segítséggel, ez most az ukrán. De hát nincs meg az a fajta politikai létjogosultsága annak az orosz stratégiának, amit látunk most kudarcot vallani.
1: És hát amint egyébként bizonyos európai politikusok is igyekeznek több-kevesebb sikerrel kommunikálni. Most nyilván erről látjuk az eredményét akár a magyar választásokon, de hát Szlovákiában se kell mondjuk sorban állni nagyon az orosz barátságért. De erről beszéljünk majd még egy kicsit később. Én még egy kicsit, ha megengeded, még visszatérnék magára a háborúnak a legelejére, illetve lehet, hogy még majd egy-két kérdés erejéig még kicsit korábbra is visszamennék, de akkor egy dolgot talán tisztázzunk, hogy akkor valójában itt az történt a legelején, hogy az oroszok azt gondolták, hogy oda mennek, és tényleg csinálnak egy ilyen kvázi villámlerohanást, ami ugye nem jött össze nekik, mert többek között a nyugati erők erre már ott voltak felkészülve és támogatták, és ezért nem jött ez össze? Tehát gyakorlatilag ők már pofára estek a legelején, vagy ezt én rosszul látom, vagy rosszul raktam össze?
2: Hát úgy estek pofára a legelején, hogy valóban arra számítottak, hogy ez egy villámháború lesz, és hát minimum a kijevi vezetés hát politikailag, hanem is katonailag kapitulál. Ehhez képest az oroszok, vagy az ukránok beleálltak a háborúba, és hát ne feledjük, hogy az oroszok, tehát még egyszer ilyen 120-130, maximum 140 ezer katonával támadtak, plusz még ehhez hozzájön az úgynevezett donbaszi, ugye ez a szeparatista, kvázi szeparatista hadsereg, ami akkor valóban nem volt az orosz hadsereg része. Ennek volt egy ilyen 35-38 ezeres ilyen szedetvedett, valamennyire kiképzett, de inkább ilyen a helyi donbaszi háborúra kiképzett alakulatai, és hát úgyis összesen egy ilyen 160 ezres orosz kontingens nagyjából lehetett. Most ezek támadtak három oldalról, ugye Fehér Oroszország, Belarus, Donbass felől, illetve délről, Krim felől, és hát ahhoz képest, hogy milyen kevesen voltak, azért az ország 40%-át sikerült elfoglalni nagyon gyorsan. Ugye köztük kulcsfontosságú területeket, mint például az a déli, ugye a Krím félsziget, tehát az Oroszországgal összekötő, ugye ez az úgynevezett szárazföldi folyosó, ami én úgy gondolom, hogy a minimum stratégiai célja volt ennek a háborúnak. Erről már szintén visszatérhetünk, hogy miért hívom én ezt a második krími háborúnak, ezt ami most zajlik. Illetve ugye a Kijev, tehát Fehér Oroszország felül északról Kijevet fenyegető, tehát tulajdonképpen kétharmad részben, vagy 60%-ban sikerült is neki körbekeríteni, amennyire csak lehet Kijevet, amennyire ennyi csapattól sikerült, de nem sikerült ugye bezárni ezt a gyűrűt, tehát délről megmaradt a továbbra is az út, ami szintén egy ilyen nagyon fontos dolog volt. Tehát ma második napot voltak kiérnie, vagy a harmadik nap, és hát itt sikerült az ukránokat ugye megállítani, vagy az ukránoknak megállítani az önnyomást. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az orosz haderő rosszul teljesített. Az orosz tervezés, tehát ez egy úgynevezett intelligence failure, tehát a tervezésnek volt egyszerűen nem volt reális alapja. Ahhoz képest ugye, hogy az oroszok mennyi katonával támadtak, én szerintem nem nevezhető, amit csináltak teljesen sikertelennek, katonai értelemben természetesen, tehát nem a háború stratégiai objektumát, a célkitűzését tekintve. Most ugye ennek ugye nem csak a nyugat, főleg nem a nyugati támogatás, az az ukrán hadsereg állította meg őket, tehát a nyugati támogatás nagyon fontos szerepet játszott. Ugye technológiai, ugye mondtam, a felderítés adatoktól kezdve végig, pontosan látták, hogy az oroszok mit csinálnak. De 250 ezeres volt akkor az ukrán haderő, amikor az oroszok megtámadták őket, de akkor már szervezés alatt volt több hónap óta az úgynevezett territoriális önvédelmi egységek, tehát kb. 150 ezer plusz, és hát nagyon gyorsan ezt ugye elsősorban ugye 2022-ben főleg önkéntesekből nagyon gyorsan feldúzasztották az ukrán hadsereg számát 1 millióra.
1: De egyébként itt említetted ezt az intelligence failure-t, és igazából nekem pont ez merült fel így, ahogy hallgattalak téged, hogy ugye, hogyha az ember nem biztonságpolitikai szakértő, és nem tényleg vagy nagyon-nagyon mélyen nem ássa bele ezeknek a különböző információknak a tömkelegébe, vagy nem olvas szakirányú cikkeket, akkor nyilván ilyen laikusként közelíti meg, akkor azért óvatatlanul egy kicsit ilyen Dávid Góliát, ha, hogy mondjam, arányban látja ezt az ukrán-orosz dolgot, és hát azért az oroszok sokan vannak, Oroszország nagy, és hát azért az ugye tudva levő, hogy azért az orosz befolyás ilyen-olyan, amolyan formában Ukrajnában mindig is megvolt. Hogy ez valóban azt jelenti, hogy az orosz titkosszolgálat, vagy az orosz hírszerzés ennyire amatőr volt, hogy ezt ennyire benézte, vagy egész egyszerűen csak félváról vették ezt a dolgot, és utána tényleg rájöttek arra, hogy azért ez egy sokkal nagyobb falat. Vagy szóval, hogy arra akarok kiukadni, hogyha az ember lerohan egy országot, arra azért nyilván készül egy ideje. És hát ott azért vannak, gondolom, ilyen alapvető dolgok, amiken így végig kell menni, és még fölmérni azt, hogy mondjuk milyen, hogy mondjam, tehát egy ellenállásba kerül valaki. Tehát hogy ez hol csúszott el, és miért valójában?
2: Durágos. Hát egyrészt ugye ez a háború, vagy ez a konfliktus, tehát akkor még nem volt egy teljes háború, 2014-től tart. Ugye a Majdan, ami ugye erőszakos cselekedetben, tehát a forradalom, az ukrán forradalom 2014-ben Janukovics ellen, ugye erőszakos véget ért, és onnantól kezdődött ez a fajta, eredetileg egy belső ukrán konfliktus, ugye, de hát az oroszok reakciója a Krím villámgyors elfoglalása, illetve annexió, tehát bekebelezése volt.
1: Ez volt akkor az a bizonyos első krími háború, amire utaltál most a második?
2: Nem, a krími háború, nem, a krími háború az a 19. században volt.
1: Értem.
2: De arra már visszatérünk, okay. Akkor most hallgatókat összekeverni ezzel. Tehát ez 14 óta húzódik ez a konfliktus, tehát az oroszok ugye nagyon gyorsan a Majdanra a Krím bekebelezését lépték meg, elsősorban azért, mert ugye a Majdan utáni első parlament az akkori káoszban, akkor fölmerült az az ötlet is, hogy tulajdonképpen az oroszokat most akkor szépen ki lehetne ebrudalni Krimből. Most ez nekik egy olyan stratégiai dolog, amit semmilyen orosz állam nem engedhetett meg magának, tehát nem preventíve egy vértelen, vagy viszonylag vértelen, aztán tényleg csak egy-két katona halt meg, abban az elfoglalásban, tehát ugye ott is voltak az oroszok Szevasztopolban, tehát bázisaik voltak, ott van a hadiflotta, tehát villámgyorsan el tudták foglalni Krímet, és ezután kezdődött ugye a donbaszi háború. Most ezt ugye megosztanak a vélemények, hogy ez a donbaszi háború az mennyire volt belső csatározás, vagy már eleve az oroszok segítségével tört ki. Én úgy gondolom, hogy ennek a kettőnek az egyvelege, és hát ugye a krími annexáció után is, tehát a bekebelezés után is ugye nagyon nehéz, tehát ez is egy fő tényezője volt ennek a donbaszi konfliktusnak. Tehát ez 14-ben, ugye 15-ben a Minszki megállapodással tulajdonképpen úgy, ahogy lezárult, tehát befagyasztották ezt a konfliktust, és hát már akkor ugye a Krím után itt volt a második, tulajdonképpen két eléggé nyílt orosz katonai intervenciót láttunk az első Minszki megállapodás előtt, illetve a második Minszki megállapodás előtt. Akkor 4 dandárt vetettek be az oroszok, és akkor ez elég volt az akkori ukrán hadsereg visszaszorításához, legalábbis azokban a stratégiai vagy taktikai gócpontokban, amire az úgynevezett szeparatistáknak szükségük volt. Tehát akkor nagyon sok olyan vélemény volt, hogy akkor, ha bejönnek az oroszok, akkor nagyon gyorsan véget tudnának vetni ennek az egésznek, de nem tették meg. Ugye elsősorban azért, mert az európai diplomácia is közbevetette magát, stb. Tehát ez a konfliktus onnantól tart, tehát tulajdonképpen mind a két fél készülhetett rá. Én úgy gondolom, hogy az ukránok jobban készültek, mint az oroszok. Elsősorban a hadsereg reformja, illetve felkészítése egy nagyobb konfliktusban 2014 óta, a Donbass védvonalak megerősítése, mind a mai napig ezeket is látjuk akcióban. Tehát nagyon nehezen megy az oroszoknak ennek az elfoglalása, mert ugye ennek a háborúnak azok 2022. február 24-e 22-es háborúnak a fő célkitűze, hivatalos célkitűzése, ugye a Donbass elfoglalása, vagy felszabadítása, ahogy az oroszok mondják. Tehát ez odáig megy vissza, és hát én olvastam olyan orosz véleményeket, hogy hát az oroszok túlságosan sokat vártak ezzel, és adtak időt. Ugye egyrészt az ukránoknak felkészülni, másrészt, ami ugye lényeges, az valóban akkor már az ukrán hadsereg modernizálása, illetve azokban a nyugati struktúrákba való bekötése, mint például, ugye nem lehet csak úgy nyugati vagy amerikai felderítési adatokat csak úgy átadni, ahhoz meg kell megfelelő felszerelés, ember, tréning, stb. Tehát ennek az előkészületei már folytak. Természetesen annak védelmi célja volt, pontosan arra az esetre, hogyha az oroszok esetleg tovább vonulnának, akkor az ukrán hadsereg fel legyen készülve, és én úgy gondolom, hogy ez a fajta dolog az ukránoknak, legalábbis ahogy a háború mostani állása szerint ez jobban sikerül.
1: Ha megengeded, akkor van néhány ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, alaptézis, amit leginkább az orosz agressziót támogatók, vagy védők, vagy megmagyarázók szoktak mondani. Ezeket röviden, ha megengeded, akkor tisztába tudjuk tenni, vagy hogy így a véleményedet elmondod. Ugye az első, ugye a Krímről beszéltünk, szerintem ez egy kicsit ilyen tyúktojás kérdés, hogy igazából most akkor a Krím az eredendően ukrán vagy orosz, tehát hogy úgy igazából ki van ott otthon abból? Ez így hülyén van feltéve a kérdés, de szerintem érted, mit akarok ezzel kérdezni.
2: A Krímben? Hát a Krímben mindenféleképpen...
1: A tatárok, de azok már nincsenek ott, ugye?
2: A tatárok is otthon vannak, de hát a tatárok, hát ugye... Jó, hát az Etelek összebb volt annyira messze. Tehát most nem menjünk ebbe vissza.
1: Tehát ha csatoljuk Magyarországhoz, akkor tehát, hogy így Kárpát... Okay.
2: 2022-ben mindenféleképpen az oroszok voltak fölényben, vagy azok az ukránok. Ugye ez a Krím, tehát Krím, ugye a második világháború után annyit kell tudni talán a krími helyzetről, azt hiszem, hogy 1500 vagy 1600 ember élt 1945-ben Krímben.
1: Összesen,
2: ugye a háború után, egyszerűen azért, mert ugye ott nagyon komoly harcok folytak, a másik pedig azért, mert nem volt ott víz. Tehát ugye a Krím ez egy rendkívül száraz, ugye édesvíz nélküli terület, és hát azért is csatolták aztán a Szovjetunió alatt 1956-ban egyébként Ukrajnához, mert akkor fejezték be a szovjetek azt a csatornát, ugye ami a Dnyeprtől pontosan Kakhovkánál, ugye a földúzasztott Dnyeprnél indul el Krím felé, és azzal tulajdonképpen tették lehetővé Krím vízellátását, és valamiféle módon a mezőgazdaságot is, amiből egyébként főleg a krímit határa keltek, miután visszajöttek, tehát ugye őket kitelepítették a második világháború után, több száz ezret, mint háborús bűnöst, és hát 91-től szivárogtak, hogy jöttek vissza a krími félszigetre, összesen voltak 300 ezeren 2022-ben, ha jól emlékszem. Na most, tehát Krímbe mindenki betelepült, tehát ukránok, oroszok, stb., és hát túlnyomóan etnikailag is oroszok voltak, vagy pedig azok az ukránok, és akik ott éltek, azok inkább orosz pártiak voltak. Hogyha így lehet mondani, ehhez az is hozzájárult, hogy tulajdonképpen az 1991 után, vagy a 93 utáni, 91 utáni ukrán, Ukrajna nem sok figyelmet szentelt a Krímnek, tehát ez egy ilyen üdülő telepnek számított, de nagyon nem foglalkoztak se a krími tatárokkal, sem az ottani helyzettel. Ugye elsősorban, amikor a geopolitika lett fontos, akkor jött elő az orosz flotta, ugye, amit aztán ugye ezzel a Harkovi megállapodással 2012-ben zártak le azzal, hogy még továbbra is hiszem 36 évre, vagy mennyi évre hosszabbították meg egy ilyen leasing szerződést, az oroszoknak elég sok pénzt kellett fizetni Szevasztopol, illetve az ukrán állami kincstárban ennek a fejében, és hát egyébként ezt próbálták a majdan utáni parlamentben, a majdan utáni napokban a parlamentben visszamondani, ami ugye az orosz flotta jogi létalapját kérdőjelezte volna meg, tehát ez ilyen szempontból az oroszoknak anno, akkor ugye úgy gondolták, hogy ez meg kell akadályozni, és hát az ő megakadályozás, a megakadályozás, tehát a prevenciója pontosan a félsziget katonai elfoglalása és Oroszországhoz való csatolása volt.
1: Világos.
2: Szóval ez valóban, tehát hogy most nem akarom azt mondani, hogy ugye az akkori, az oroszok nagyon gyorsan lezavartak egy népszavazást, pontosan egy szavazást. Én úgy gondolom, hogy politikailag ez, hogyha nem az oroszok csinálják, hanem a nemzetközi szervezet, akkor is a többség az Oroszország való csatlakozáshoz döntött. Hozzá kell még tenni, hogy ugye, tehát ugye említetted, hogy a Dávid és Góliát, ez nem teljesen állja meg a helyét. Tehát Ukrajna egy hatalmas ország. Ugye, tehát természetesen nem lakik ott már 48, 51 millió volt 91-ben, természetesen nem lakik ott annyi ember.
1: De Oroszországhoz képest azért mégsem annyira nagy. Tehát,
2: lényegesen kisebb.
1: Igen.
2: Van. Tehát Oroszországban most körülbelül lakik, ha jól tudom, 150-160 millió ember. Ukrajnában most ugye háború után 37 millióan laktak körülbelül. 2020-ban volt egy úgynevezett alternatív cenzus, amit mobiltelefonok alapján csináltak az ukrán hatóságok. Ugye 2001-ben volt az utolsó összeírás.
1: Azóta semmi?
2: Azóta semmi. Okay. Az ukrán nem tudta megcsinálni, valami módon nem tudta ellátni ezt a feladatát. Ugye elméletileg minden 10 évre kellett volna adni. 2001 óta nem tudták ezt megszervezni, tehát ez is elég sokat elárul az ukrán állam. Egyrészt hozzáállásáról, más pedig szervezettségéről. Ugye de 2020-ban már az ellenzékiek alatt összeraktam gyorsan egy ilyen kvázi cenzust, akkor 37 millió. Tehát akkor ugye krím nélkül már, tehát azon a területeken, amit Ukrajna ellenőrzött, akkor 37 millió embert számoltak össze. Mivel mi benne voltunk anno az EU-ban, nekünk azért megsukták, hogy valószínűleg kevesebb, tehát 35,5-36. Tehát innentől indultam ki mindig, amikor azt próbáltam becsülni, hogy mennyi ukrán távozott a háború óta, ez körülbelül 10-11 millióra lehet.
1: Na ezt akartam kérdezni, mennyi lehetnek úgy most?
2: 25 millió. Most, de még egyszer mondom, 36-37-ről indult.
1: De akkor is azért 11 millió sok ember, tehát hogy...
2: Nagyon sokan, tehát azért majd erre szintén szeretnék visszatérni, tehát az, hogy az ukránok most viszonylag jól állnak a háborúban a oroszok ellen, az nem azt jelenti, hogy az ország nem fizet hatalmas árat.
1: Hát gondolom, és az egyébként nagyjából, ha már itt tartunk, meg lehet becsülni azt, hogy mennyi jelen pillanatban a halottak száma?
2: Meg lehet becsülni, de már nem szívesen mennék bele, mert egyszerűen senki nem tud, én sem tudok olyan információt mondani, ami hiteles lenne. Be lehet menni abba, hogy hogyan néznek ki most jelenleg a... ugye lényegesen többet tudunk arról, hogy mennyi lehet az orosz oldalon, és arról lényegesen kevesebbet, hogy mennyi az ukrán oldalon. Egyszerűen azért, mert...
1: De millió számokról beszélünk már, gyanítom.
2: Nem. Több százezer számokról beszélünk, de nem millió számokról.
1: Jó, de hát az is
2: pont... Halottak, és akkor majd sebesültek. Tehát azoknak a számát, ugye ezt mondjuk szépen casualty-nek, tehát azoknak a számát, amik tulajdonképpen már nem...
1: De minden esetre az is több százezerrel több, mint amennyinek kéne lenni.
2: Már egy is több, mint amennyinek. De millióban semmiképpen sem mérhető ember az esetben már régen befejeződött volna ez a háború.
1: Mert nem lett volna kiharcolva valószínűleg. Jó, akkor van még legalább kettőt még szeretnék ide behozni. Az egyik az, hogy ez valójában nem is Ukrajna és Oroszország, hanem a nyugati világ és Oroszország háborúja, és ilyen formában minimum a morális felelősséget, de akár egyéb más felelősséget is a nyugati világra lehet testelni.
2: Hát nézd, Kaja Kallas most Cipruson, amikor az európai miniszterek arról beszélgettek, hogy mégiscsak miről és hogyan és ki beszéljen Oroszországgal a háború befejezéséről, illetve az európai biztonsági kérdésekről, akkor kiállt a mikrofon elé, és azt mondta, hogy mi már pedig Ukrajna mögött állunk, Ukrajna szövetségesei vagyunk, mindenben támogatjuk Ukrajnát, vagyis nem tudunk ennek a feladatnak megfelelni. Ezzel tulajdonképpen ugye mindazonáltal az európaiak, hogy az EU nem úgy gondolkodik saját magára, mintha mi aktív részese lennénk a konfliktusnak. Én úgy gondolom, egyébként ezt az amerikaiak ugye már a Trump adminisztráció idején, Marco Rubio is most tavaly kijelentette, hogy ez egy proxy háború. Most én úgy gondolom, hogy a proxy háborúnak nem kell. Tehát nincs olyan politikai töltete ennek, hogy csak kizárólag egy terminus technikus alapján veszük, akkor igenis akkor ez szerintem felvállalható valóban egy ilyen dolog. Tehát az oroszok, tehát azt a fajta pénzügyi, technológiai, stb. Támogatást, amit Ukrajnának nyújtunk, enélkül Ukrajna már nem létezne. Tehát ezt a háborút elvesztette volna. Tehát ilyen szempontból a nyugati, és hát főleg most már az európai, az amerikai is jelen van, és hát kulcsfontosságú, annak a 20-25%-nak, amit továbbra is nyújtanak az össznyugati segítségnek. Mindjárt mondok is pár példát, ugye hát az ukránok jelentős sikerei az elmúlt pár hónapban majdnem mind amerikai technológia, drónok, Starlink, a Palantir operációs rendszerei, stb. Ennek köszönhetőek elsősorban. És hát az ukrán hadseregnek természetesen, de saját maguk azért nem tudnának olyan fajta innovációkat csinálni, mint amit egyébként most már a nyugati technológiai infúzió az ukrán hadseregben olyan mértékű, hogy ez már nagyon nehéz, tehát ilyen ukrán-nyugati technológiáról lehet beszélni, de az ukránok próbálják ki, ukrán egy laboratórium.
1: Ugye most van egy drón, amiért most is sorban állnak, erről pont most olvastam egy cikket a napokban, hogy elkezdtek gyártani egy valami nagyon spéci drónt.
2: Hát nagyon sok drón van, de például azzal, amit most ugye az ukránok feljöttek ebben az úgynevezett mid-strike, tehát a közepes hatótávolságú drón, tehát ami a katonai logisztikát támadja, illetve a benzintartályokat, stb., az egyébként egy amerikai drón, mint úgy hívnak, hogy Hornet. Uh-huh. Szóval 90%-át a csatásoknak ezzel hajtsák végre. Az ukrán hadsereg, de amerikai kommunikációval, a Starlink-kal, a Palantir rendszerrel és amerikai drónnal.
1: Jó, és akkor
2: ezt a háborút hogyan hívjuk?
1: Igen, de itt igazából ugye van olyan, aki azt mondja, hogy magáért a kirobbanásért is nyugat felelne, és nem ukrajni, mint olyan, hanem egyfajta egy ilyen, hogy mondjam, tehát, hogy...
2: Értem. Hát a kirobbanását, tehát nyugodtan le lehet szögezni, hát ugye egyértelműen az oroszok kezdték ezt a háborút. Ők természetesen ebben is prevenciót látnak, mint a Krímben is. Az ukránok ezzel egyáltalán nem értenek egyet. Annyi biztos, hogy a nyugat fontos szerepet játszott abban, hogy ez a háború létrejöhessen, hiszen ez a háború arról is szól, hogy hova tartozik Ukrajna.
1: És gyakorlatilag azzal, hogy Ukrajna deklarálta azt, hogy olyan nyugati világhoz akar tartozni, ezzel rálépett a tyúk szemére az oroszoknak, akkor ezek
2: az oroszok tulajdonképpen egy több száz éves ugye, katonai doktrína, a mongol uralom tól való felszabadulás ugye doktrinája, katonai biztonságpolitikai doktrinája moszkvai nagyfedelemnek az, hogy minél távolabb vigyük a határokat, ugye hát ez a Szovjetunió alatt és a II. Világháború után volt a legtávolabb, innen kerültünk mi is ugye a vidám kommunista rendszerekből ugye vissza a nyugatba. Most ez a fajta több száz éves orosz doktrina szintén jelen van. Egyrészt, másrészt pedig ugye hát 2007 óta az oroszok hivatalosan mondják, hogy Ukrajna számukra kulcsfontosságú ország. Többször mondták azt is, hogy az EU integrációval nincs bajuk, viszont a NATO
1: annál inkább
2: alapvetően kizárják, hogy az EBS ami az utolsó szervezet, ahol az oroszok is jelen vannak az amerikaiakkal, kanadaiakkal együtt. Ugye az EBSZ-nek van egy ilyen doktrinája a közös ugye biztonságpolitikáról, ami annyit jelent, hogy minden ország úgy biztosítja be a saját biztonságát, hogy nem veszélyezteti a másét. Tehát ilyen szempontból az inclusive security, tehát az inkluzív biztonság. Tehát ilyen szempontból, hogyha elvonatkoztatunk arról, hogy ne Oroszország döntsön, viszont Oroszországnak szintén van beleszólása, hogy az ukránok ugye a NATO-ba lépnek, vagy nem. Most én úgy gondolom, hogy a NATO soha nem vette komolyan az ukrán belépési szándékot, viszont soha nem zárta ki. Tehát 2008 óta, amikor az amerikaiak még Bush elnök alatt nyomták ugye a Grúziát és az Ukrajnát a NATO-ba, már akkor lehetett érezni, hogy a háború lóg a levegőben, tehát Grúziában be is következett, ugye 2008-ban, és azóta az volt a kérdés, még 2009-ben írtam az első anyagomat arról, hogy Krím a következő állomás. Ez ennyire egyértelmű volt, és hát azért nyugaton úgy gondoltuk, tehát hogy ebben a fukuyamai paradigmában, hogy nekünk lehet, hiszen mi legyőztük a szovjeteket ugye 1989-ben, tehát azt a fajta politikát, ami 93-ban még a Clintonék alatt indult be, ugye a bővítés politikája azt lehet továbbra is folytatni, és az oroszok úgy gondolták, hogy nem lehet, és hajlandóak voltak ezért háborúzni is. Tehát ilyen szempontból a nyugat felelőssége bizony ott van az asztalon, az, hogy az elsődlegű felelősség az oroszokat, illetve a háborúra, hozzá nem mondom, hogy kétség nem.
1: Egyébként szerinted lett volna rá reális esély, hogy 2022. február 24 előtt valamilyen, nem tudom, diplomáciai alapon valami konszenzussal, kompromisszummal, akár valamilyen területi, nem tudom, valamilyen mézes madzaggal, vagy bármivel meg lehetett ezt előzni? Vagy teljesen esélytelen volt?
2: Az amerikaiak ugye a Biden adminisztráció, Biden-Putin csúcs találkozó is volt. Tehát többször is megpróbálták, de hát a Biden adminisztráció ugye egyrészt úgy próbálta meg, tehát az oroszok is úgy próbálkoztak ezzel, hogy mind a kettő maximális érdekeit és a maximális pozíciókat építették bele, és hát éppen ezért és becsukom az ablakokat, így szerintem nem fog fütyülni. Tehát mind a két fél maximális pozíciókat sorakoztatott fel, ugye a háborút megelőzendő, és az egyértelmű volt, hogy ilyen maximális pozíciókkal, hogyha jól emlékezhetünk rá talán arra, hogy az oroszok egyenesen azt kérték, vagy követelték az amerikaiaktól, hogy egyezzenek vele, hogy a 97-es ugye bővítés előtti szakaszba lépjenek vissza. Igen. Az amerikai adminisztráció természetesen nem tudja teljesíteni, hiszen ezek az országok, azok a NATO-ba lépnek, továbbra is a NATO-ban akarnak maradni.
1: Így van.
2: Nem az Oroszország és egy ugye a NATO régebbi, még a bővítése előtti határaihoz szeretnének visszamenni. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy az oroszoknak abban, tehát is pontosan erről van szó, hogy az európai biztonság kérdésekben, viszont nem lehet az oroszokat kihagyni. Tehát kicsit most abban a helyzetben vagyunk, hogy az amerikaiak ugye visszatértek ahhoz, hogy az oroszokkal tárgyalni kell, az európai pedig tovább is abban vannak, hogy mi Ukrajna mögött állunk, ez a háború döntő lehet ebben a kérdésben, és hát ilyen szempontból tulajdonképpen arra is predesztináljuk ezt a háborút, hogy folytatódjon. Hiszen, hogyha csak Ukrajna mögött állunk, és nem vagyunk hajlandók az oroszokkal tárgyalni, akkor természetesen nem csak Ukrajnáról van szó, hanem az európai biztonsági kérdésről, akkor eleve nincs is más esély, mint az, hogy háborúnak folytatódni.
1: Egyébként 22. február 24-et megelőzően te úgy kb. Mikor gondoltad, tudtad, ad abszurdum, voltál meggyőződve arról, hogy itt tényleg egyszer csak eldördül az első puskalövés, és jönnek az oroszok?
2: Hát mi, tehát ugye ez én az első belső anyagomat arról, hogy háború lesz, meg 2021. januárjában írtam. Akkoriban kezdtem Moszkvába is járni, ilyen tulajdonképpen nem hivatalos diplomáciai utakra, pontosan azt feltérképezni, hogy mennyire komoly ez a helyzet. Akkor jöttek elő, ugye aztán kicsivel később, aztán februárban vagy márciusban jöttek az első amerikai felderítési ugye hírek arról, hogy az oroszok háborúra készülnek. Tehát már januárban írtam egy ilyen anyagot belsőleg, de hát akkor arra ez volt a reakció, hogy erről ne beszéljünk, hiszen úgyse lesz semmi. Tehát eléggé tehát az európaiak úgy gondolták, hogy az oroszok nem fogják ezt a lépést megtenni. Érezhető, tehát egy évvel nagyjából a háború előtt már azért lehetett tudni, hogy ebből bizony lehet háború. Mondom neked még egy dolgot, tehát 2019-ben léptem diplomáciai szolgálatba, tehát külszolgálatba. Azelőtt a Carnegie-nek dolgoztam, én voltam az egyik fő ukrán elemzőjük, és hát én voltam az első, aki megírta, hogy Zelenszkij nyer, és ez mit jelent a nyugatnak, és hát azért is jelentkeztem külszolgálatra, illetve az EU-ba Kijevben dolgozni. Én úgy gondoltam, hogy ha Zelenszkijnek nem tudunk segíteni abban, hogy valamiféle módus operandit az oroszokkal kialakítsanak, akkor Oroszország is Ukrajna háborúzni fog. Tehát ilyen szempontból az én külszolgálatom is egy hát nem egy siker sztori, hiszen 2022-ben kitört pontosan az a háború, amitől én már 2019 óta tart.
1: Na, ha már említetted...
2: Benne volt ez. Egyszerűen nem vettük az orosz figyelmeztetés komolyan. Úgy gondoltuk, hogy Európában nem törhet ki ekkora háború. Még akkor sem, hogy az oroszok már 2008-ban, hogy a Grúzia ellen már ezt meglépték, bár azért a kontextus egy kicsit máshol.
1: De belekényelmesedtünk egy kicsit ebbe a nyugati biztonságos jóléti világba?
2: Hát ennek több oka van. Én úgy gondolom, nem csak a kényelm, hanem egyszerűen kicsit elhittük azt, hogy valóban, hogy Európában nem törhetik a háború, hiszen senki nem akar háborúzni, illetve azt, hogy ugye hiszen mi vagyunk a győztesek, és éppen ezért egy kicsit nekünk többet lehet, mint a többieknek, vagy sok mindent lehet, mint a többieknek. És hát ennek a kettőnek az egyvelege adta azt, és hát az oroszok soha nem komolyan vétele. Az orosz nyugati kapcsolatokat úgy képzeltük el, nagyjából úgy kéne kinézni, hogy ahogy Jelcin alatt volt, valamit az oroszoknak, de egyébként nem veszélyesek, nincs semmi, és hát az ugye Putyinék alatt fokozatosan jöttek vissza az orosz érdekek. Hatásosabb, hanem is azt mondom, hogy hatékonyabb, de hatásosabb képviselete, és egyre markáns képviselete, és hát ugye már a 2008-as grúz-orosz háború óta lehetett tudni, hogy az oroszok nem riadnak vissza egy ilyen dologtól semmi. Ennek ellenére mi folytattuk azt a politikát, tehát a bővítési politikát, még akkor is, hogyha pontosan tudtuk, hogy Ukrajna NATO csatlakozásának nincsen olyan fajta geopolitikai vagy politikai előnye, és hát a NATO-nak se nagyon fült tulajdonképpen a foga ahhoz, hogy Ukrajnát integráljuk, hiszen most is ott vagyunk. Most is inkább arról van szó, hogy hogyan tudjuk az ukrán haderőt, a háborús tapasztalatokat integrálni ugye a most kialakuló európai katonai védelmi doktrinákba, de ez egyébként nem hangsúlyozom, ugye, hogy ez onnan indult ki, hogy Trumpot ismét megválasztották Amerikájának. Hiába hangsúlyozzuk azt, hogy igen, az oroszok mindenre képesek és egyre erősebbek. A másik oldalon lehet látni, az ukránok képesek az oroszokat visszatartani. Erről is egyébként kéne beszélni majd, hogy hogyan néz ki most a jelenlegi háború. Viszont akkor, ugye, hogyha az ukránok képesek visszatartani az oroszokat, akkor talán az orosz haderő mégsem olyan hatalmas és mindenható, mint ahogyan azt nagyon sokan Európában látják, illetve szeretik hangoztatni.
1: Ez egy kicsit távolabbról indulok, mert kíváncsi vagyok a véleményedre, és ha már említetted Trumpot, akkor azért én megkérdezem, hogy Trump mennyire, a te véleményed szerint mennyire számít a teljesen komplett őrült, kiszámíthatatlan impulzus, hogy mondjam, döntő butaember kategóriába, és ez mennyire lehet veszélyes egyébként, akár az orosz-ukrán háború kontextus ebben, meg úgy egyébként a világról. És nem szeretnék róla sokat beszélni, mert nyilván nem a fő téma, de hát azért érintett most ebben a dologban. Tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre.
2: Igen, ez egy jó kérdés, inkább arról szoktam vitatkozni kollégákkal, hogy mennyire van egyáltalán amerikai, ez a grand strategy, tehát ez egy az amerikai ugye nagy stratégia Trumpék alatt. Én nem gondolom, én nem tartom Trumpot őrültnek a viselkedése ellenére. Én úgy gondolom, hogy az őrült viselkedése mögött van mindig ráció. Viszont hatalmas hibának tartom azt, hogy sikerült őt belehúzni ebbe a háborúba Irán ellen, hiszen ez valóban egy olyan fordulópont számára, és illetve annak a stratégiának, amit egyébként meglehetősen hatékonyan képvisel szerintem az eddigiek során, mégpedig az, hogy Amerika nem adja fel a globális pozícióját, csak másféle módon kell viszonyulni. Az oroszokkal és a kínaiakkal együttesen nem lehet konfliktust fölvállalni, ez óhatatlanul ahhoz vezet, ugye, hogy a kettőt összenyomjuk, és hát éppen ezért az oroszokkal beszélni kell, és hát ezt kezdték az amerikaiak csinálni. Én úgy látom, hogy ez helyes. Ez nem azt jelenti, hogy feladták volna Ukrajnát. Ugye másfél éve a nyugati sajtó semmiről nem ír, csak hogy mikor fogja Trump Ukrajnát odaszolgáltatni az oroszoknak. Szó sincs erről, nem is volt. Most sincs az, ugye éppen most voltam fel, hogy milyen amerikai technológia és egyéb segítségnyújtás áll az ukrán katonai sikerek, a mostani ukrán katonai, tehát 2026-os ukrán katonai sikerek mögött. Ez természetesen nem lehetséges amerikai állami támogatás nélkül, tehát minden mögött azért egy stratégiai gondolkodás, Trump alatt is ott van, és megmaradt, és továbbra is működik.
1: Na, de ha már Trumpról beszéltünk, akkor viszont én megkérnélek arra is, hogy azért pár mondatban jellemezd a te véleményed szerint miként lehet és miként kell Vlagyimir Putyinra gondolni. Tehát, hogy egy háborús bűnös őrültreként kell nézni, aki most már így elvesztette a realitását így a valósággal körülötte, vagy még mindig lehet ezt egyfajta, nyilván a célok azok kérdésesek, vagy hát szóval minimum morálisan azért lehet erről vitatkozni, de hogy valójában a célja elérése irányába lépéseket tevő számító politikusként miként lehet Putyinra nézni manapság?
2: Hát én egyre inkább úgy látom, hogy Putyin elszámította magát az ukrán háborúban. Ezt már lehetett látni 2022-ben. Ugye nagyon fontos az, hogy az oroszok rögtön kezdeményezték a tárgyalásokat az első napok során az ukránokkal. Én úgy gondolom, hogy elsősorban azért rögtön az első napokban, mert ugye sikert akarták learatni, de aztán ezeket a tárgyalások ugye egyre inkább arról is szóltak, hogy hogyan tudnak ők kiszállni ebből a háborúból, és milyen áron mit tudnak az ukránok torkán lenyomni.
1: És ezek meg is történtek, ezek a tárgyalások az első napokon?
2: Folyamatosan tárgyaltak az első hét során már Belarusban, ugye az oroszok és az ukránok, utána azt vesztették át Isztambulba. Uh-huh. Ezek nyilvános tárgyalások voltak, csak ugye nagyon kevesen emlékeznek rá. Mivel én azért ezt végigkövettem nagyon, nagyon részletesen a dolgokat, én emlékszem. Szóval, és hát ugye 2022 aztán október-novemberében dőlt el, hogy ugye akkor novemberében hirdetett Putyin mobilizációt, és hát onnantól fogva kezdődött a háború másik része. Én úgy gondolom, hogy a háború első részét egyértelműen az ukránok nyerték meg, és itt ment el Putyin stratégiai győzelme is, tehát az, hogy Ukrajna politikailag az oroszok által kontrollálható, vagy Moszkva által kontrollálható, és hát utána kezdődött az úgynevezett war of attrition, vagyis egy az anyagháború, az, hogy ki, hát a felőrül háború, tulajdonképpen így lehetne jobban magyarra fordítani, és hát benne felőrül a háborúban egészen eddig az oroszok jobban álltak, de ez mind azonáltal nem vezetett az ukrán hadsereg, állam, társadalom, stb. Összeomlásához, amiben egyébként kétségtelenül hatalmas szerepet játszott a nyugati támogatás. Na, és visszatérve a kérdéshez, mert nem válaszoltam teljesen, tehát én nem tartom Putyin se. Tehát háborús bűnös, ez én szerintem egyértelmű, de én nem szeretem magamnak vindikálni sem a morális, sem más egyéb bíróságok szerepét, de az, hogy ő rossz döntés hozott, én úgy gondolom, hogy ezt a történelem igazolni fogja, ebbe nagyon szívesen beleállok. Pontosan azért, mert Oroszország nem fog tudni olyan stratégiai győzelmet aratni, és hát nagyon érdekes módon most indult el Oroszországban kb. Egy-két hónapja egy olyan vita, amit most már nem az ellenzék kívülről, hanem egyszerűen a Putyinhoz lojális szakemberek, politikai elemzők, katonai elemzők visznek Moszkvában nyilvánosan egyébként arról, hogy lehetne lefordulni, hogy mennyi győzelem elég, de egyébként arról szól a vita, hogy hogyan tudnánk ezt a háborút most már befejezni.
1: Lehetőleg a legkevésbé nagy arcvesztéssel, gondolom.
2: Hát, igen, és hát ugye ez a vita is jelzi egyébként azt, hogy valóban az oroszok tudnak egyébként tovább harcolni, most már egyre inkább ők is ezt kezdenek, de most akkor miért is harcolunk? Tehát elértük azt a platót, hogy az ukrán ellenállás, a hadsereg ellenállása továbbra is jelentős, technológiai adaptáció amúgy is a védelemnek kedvez. Ez egyébként már eleve arra is ugye választat, hogy kell rettegni az orosz inváziótól mondjuk a Baltikum ellen. Én nem vagyok ennek a híve egyszerűen azért, mert pontosan az ukrán-orosz háború, vagy az orosz-ukrán háború mutatta azt meg, hogy most ugye hol is tart a hadi technológia, illetve milyen lehetőségek vannak egy ilyen háborúnak, és hát én úgy gondolom, hogy nem sok ország lenne képes, és most már Oroszország se lesz arra képes, hogy egy ilyen felüldő háborút hosszú ideig fent tudjon tartani, hogyha Ukrajna ellen nem megy.
1: Hát akkor a NATO ellen valószínűleg semmi nem fog menni, nem?
2: Akkor Európa ellen semmi.
1: És egyébként Putyinnak van arra bármi esélye, ha mondjuk véget ér a háború valahogyan, hogy ő, de azért ő, ugye ő benne volt a globális szinten a legmagasabb politikának ő egy nagyon jelentős szereplője volt, és hát azért ő ebből így elég rendesen kicsekkolt ezzel a háborúval. Arra van lehetőség, hogy ő valamilyen módon még visszatérjen így a nemzetközi porondra, vagy az ő esetében, személyesen az ő esetében már teljesen kizárt?
2: Hát az oroszok nincsenek teljesen izolálva. Én azért azt ockodnék ezáltal, hiszen azért az amerikai-orosz tárgyalások is mennek, Európától vannak izolálva az oroszok. Egyelőre is én úgy gondolom, hogy a mostani jelenlegi európai vezetés ezt föl is megpróbálja fönntartani. Erről is szól a Kaja Kallas féle nyilatkozat ugye múlt hétről, Ciprusról. Nagy kérdés, hogy meddig fönntartható ez. Egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy az oroszokkal Európának is előbb vagy utóbb szóba kell állni. Egyszerűen azért, mert ha nem állunk velük szóba, akkor ha nem is egy szándékos háború, de egy véletlen háború, vagy a háború kiszélesedése, ugye a Baltikumban egyébként elsősorban ukrán drónok egyre nagyobb számban repkednek. Ugye megtörtént ez az orosz drónbaleset Romániában, hát akkor ezelőtt. Tehát az úgynevezett spillover, tehát a háború túlcsordulása vagy kicsordulása sajnos reális esély, tehát a horizontális eszkaláció valóban egy reális esély. Nem azért, mert egyik oldal is azt szeretné, én szerintem az oroszok sem szeretnék.
1: Szóval ez nem egy célirányos támadás lenne, hanem...
2: Nem célirányos lenne, hanem egy olyan véletlen egybeesés, ami azt egy nagyobb, szélesebb konfrontációt hozhat. Most hozzá kell ehhez azért tenni a horizontális eszkaláció menedzsmentjéhez, hogy ugye itt egyrészt, mivel a NATO-ról van szó, de továbbra is az amerikaiak a döntőek, ugye kialakult ez a fajta európai ellenállás. Én északi szövetségnek nevezem egyébként, szóval elsősorban a baltiak, a skandinávok, a lengyelek, illetve hát a háttérben a britek, tehát a London áll folyamatosan, ők a legnagyobb ukrán támogatók is, és hát dominálják az európai mainstream gondolkodást, védelmi, illetve Oroszországgal kapcsolatos gondolkodást. Eléggé fájlalom, megmondom őszintén, hogy ez a fajta domináció azt is eredményezi, hogy tulajdonképpen semmilyen vita ezekről a dolgokról nincs, amiről beszélünk. Hát arról sincs vita, hogy egyáltalán beszélünk az oroszokról, mert ezt nem fontosnak tartom, hogy igenis, tehát mint az, hogy az amerikaiak is rákényszerültek arra, hiszen az Oroszország Amerika mellett a második legnagyobb nukleáris hatalom, és hát ugye a stratégiai rizikó menedzselés elsősorban ezt kívánja. Tehát

0: Most már így megyünk azt, hogy az egész skálára, remélem, hogy a német kancellárat nem fogod megkérdezni.
1: Már Viktorra nem foglak kérdezni, és Ficóra, jó? Tehát nem, de tényleg Zelenszkiről van, szeretném jó, tudni, mert...
0: Hadnád, én voltam az első, aki 2019-ben, januárban megírta, hogy Zelenszky elnök lesz, tehát ilyen szempontból akár személyes felelősségre is válhatok érte. Én úgy gondolom, hogy Zelenszky, mint ahogy egyébként kezdetben a szerepet játszik, és ezt rendkívül ügyesen csinálja, egy rendkívül jó komikus színész volt valamikor, és hát beletanult az elnöki szerepbe is. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy, és hát ugye itt tehát az ő felelősség, illetve a nyugat felelőssége is az, hogy ezt a háborút nem sikerült elkerülnie. Nem biztos, hogy el tudta volna kerülni ezt a háborút, és ugye még egyszer hangsúlyozom, hogy teljesen az oroszok felelőssége a legnagyobb, de tehát egy évig próbálkozott azzal, hogy valamiféle modus operandit kitaláljon az oroszokkal, de hatalmas volt mind a belső, mind pedig a nyugati ellenállás. Tehát van egy vízválasztó az amerikai belpolitikában egyébként, ami az oroszokkal kapcsolatos, és ezért érdemes elmondani, én el szoktam mondani, nagyon sokan ezt nem értik, vagy máshogy értelmezik, máshogy értik, ez a Russiagate. Ugye az a 2016-os ügy, ugye az amerikai modern politika történet egyik legnagyobb botránya, hogy ugye állítólagosan az oroszok beavatkoztak a 2016-os
1: választásba. A Trump megválasztott, ez Trump volt, ugye?
0: Persze, Trump és Hillary Clinton igen. ellen, és hát Trump csak annak köszönheti ugye az első ciklusát, mert az oroszok és személyesen Vladimir Putin beavatkozott, és jól megnyomta a szekerét. Ugye hát Magyarországon is volt most a magyar választásokban ez egy ilyen Russiagate tecske, de hát azért úgy gondolom, hogy inkább a reakció volt a magyar kormány ukrán kampányára, mint minden, vagy mint bármi más egyéb. Minden esetre a Russiagate meghatározó élménye volt Trumpnak, hiszen a Russiagate arra volt jó, hogy az amerikai külpolitikai irányítását tulajdonképpen kivegyék az elnök kezéből, és hát megkössék a kezét elsősorban, ami Ukrajnát, illetve Oroszországot illeti. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a Russiagate-nek egy hatalmas szerepe volt mind abban, hogy ugye az orosz propaganda ellen való háború, és mind Amerikában, mind Európában, ami szintén egy olyan tényező volt, ami Zelenszky elnököt is megkötötte, illetve az ő belpolitikai helyzetét is megkötötte abban, hogy mit lehet az oroszokkal csinálni, és mit nem. Tehát visszatérve a kérdésedre, Zelenszky, és hát ugye ez az egyik fő oka annak, hogy a Trump ugye miért változtatta meg a második ciklusánál már a politikát, ugye kiiktatva az adminisztrációt ebből, és ez az egyik fő belpolitikai oka, hogy miért látunk egy orosz vagy amerikai-orosz rapprochmentet, vagy egy engagement politikát, tehát hogy de vannak természetesen stratégiai célok, elsősorban Kína. És hát ugye itt is gyorsan elmondom még azt is, hogy hát ugye hatalmas a félelmi percepció közötti különbség az Egyesült Államok és Európa között. Tehát Európában az oroszoktól való félelem a domináns, Amerikában ezt nem teszik ilyen módon, mint ahogy Európában. Tehát ők nem tartanak az oroszoktól, hogy egyrészt tehát a nukleáris elrettentés továbbra is működik. Én éppen ezért úgy gondolom, hogy nem lesz, vagy nem lenne háború oroszok és a NATO között. Egyszerűen azért, mert egy konvencionális háborút a NATO nyerne meg. Épp ezt az oroszok is tudják, és hát nagyon gyorsan egy nukleáris háború lenne. Ezt pedig mindenképpen továbbra is mindenki igyekszik elkerülni.
1: Hát ez egy globális game over lenne valószínűleg.
0: Hát ez egy globális game over lenne, amit azért mindenki oldal szeretne elkerülni. Én ezért nem gondolom, hogy ebből lesz valami. De még egyszer mondom, a horizontális eszkaláció sajnos velünk van, és egyre erősebben van velünk. Ez azért mind az orosz, mind pedig az európai retorikában is nagyon érez.
1: És egyébként például most, ami Romániában történt a napokban, ez... Nyilván én nem akarok a kérdező oldaláról összeesküvés elméletekbe belemenni, de hogy ezek nem lehetnek ilyen direkt ilyen bekóstolások? Egyébként, hogy csinálunk egyet, véletlenül lehetével a drón, nézzük meg, hogy reagálnak?
0: Nem. Egyébként a románok is, legalábbis ez a konkrét eset nem. Úgy volt egy eset, amikor 20 orosz drón hatott be, mint kiderült ugye később, mindenféle robbanófej nélkül a lengyel légtérben.
1: Igen, amikor aztán ott, igen, erre emlékszem, az egy fél éve lehetett körülbelül.
0: Ez továbbra is

0: Hát már tavaly volt.
1: Tavaly.
0: Most meg kell néznem pontosan. Én inkább azt mondom, hogy ez, ha valamiféle teszt lehetett, én nagyon hiszek ezekben a tesztelésekben. Ezekben az elméletekben, ugye nagyon sok mindenre rámondjuk, hogy az oroszok tesztelnek most mindenféleképpen le akarják tesztelni. Ugyanezeket mondtuk, ugye én emlékszem, még 2014 előtt voltak ilyenek, hogy majd az oroszok egy nagyon kicsi incursion, tehát ez a kicsit behatolnak Ukrajnába, és én mindenkinek azt mondom, hogy gyerekeket, nem lehet kicsit behatolni Ukrajnába.
1: Ez a vagy igen, vagy nem. Nem?
0: Tehát, hogyha behatolnak, akkor háború van, ugye? Tehát Baltikumban se lehet csak egy kicsit behatolni, majd azt jól elfoglalják a Götland szigetét, és aztán megmutatják, hogy a NATO egy papírtigris. Hát, de így nem lehet háborút, hogy ugye katonai izéket tervezni, mert akkor hát jaj, semmi van, hogyha háború törti fiúk. Tehát én akkor azt nem gondolom, hogy az ukrán háborúból azt vetették, vagy ezt vezették volna, hogy jaj, milyen jó, hát itt is majdnem sikerült, de azt mondja, mégse, és akkor próbáljak ki Európával, vagy a NATO-val. Tehát én úgy gondolom, hogy nem, ez van, és hát még egyszer mondom, egy kicsit sajnálom, hogy erről inkább egy ilyen az európai mainstream sajtóban, tehát a rémhírek terjedése, illetve az orosz fenyegetettségtől való tartás domináns, és nem pedig az a vita, hogy például akkor mit lehetne az oroszokkal mégiscsak kezdeni.
1: Na, akkor viszont beszélgessünk arról, hogy mit lehetne az oroszokkal mégiscsak kezdeni.
0: Várj, meg az Zelenszkijről visszamegyek,
1: jó, mert jó. Akarom,
0: hogy de? Mert kicsit lehet, hogy a hallgatóknak ezt egy nézésen nem válaszolok neked. Szóval én úgy gondolom, hogy továbbra is szerepet játszik, ugye beletanult a háborús vezető szerepébe, és hát nagyon, én úgy gondolom, hogy most nagyon nehéz ugye elemezni ezt a dolgot, mert egyrészt az ukránok továbbra is tényleg megállították az oroszokat, egy lényegesen nagyobb ugye, ország, hadsereg, stb. Lehet. Tehát ez egy nagyon hősies ellenállás. A kérdés az, hogy, és hát ez lesz a nagy kérdés majd a történészek számára, és hát ugye a nagy kérdés az, hogy mi lesz majd a háború után. Tehát én úgy gondolom, hogy két nagy alapvető kérdés, hogy milyen Ukrajna jön ki ebből a háborúból. Tehát, hogy most egyébként azt hiszem két hete, de történt valami Ukrajnában, megjelentek az indiai, bangladesi, pakisztáni vendégmunkások.
1: Dolgozni. Tehát nem harcolni, mint az Észak-Koreai Oroszországban?
0: Nem, hanem a boltosok, meg a izék, meg ugye tehát ezek alkalmi munkások. Ugye? És hát a minisztérium, a szociális minisztérium két hete bejelentette, hogy hát azért kell ezeket a munkásokat beengedni, mert kb. 22-25 millió ukrán maradt az ország.
1: Tehát nincs munkaerő magyarul. De ez valahol akár pozitív?
0: Nincs munkaerő, és hát ezekből a 22-25 millióból is tulajdonképpen 2 millió férfi rejtőzködik. A mobilizáció elő. Ugye? Szóval, hogyha ezeket azért összeadod, és milyen helyzetben van az ország, gazdaság, demográfia, társadalom, veteránok, stb. Tehát attól félek, hogy Zelenszky történeti megítélése lényegesen rosszabb lesz, mint most.
1: Mert hogy egy nagy rakás katasztrófa maradott, miután vége az háborúnak.
0: Az Ukrajna, az, amit én is ismerek nagyon jól, ugye dolgoztam ott, értem 8 évig, az Ukrajna az megszent ebben a háborúban létezni. Egy másik Ukrajna fog kiemelkedni, a nagy kérdés az, hogy milyen. Ha területileg is nem is lesz lényegesen kisebb, azért 25%-át sikerült az oroszoknak elfoglalni, de hangsúlyozom, hogy az oroszoknak ez nem területi háború, hanem a politikai akarat megtörése. Ugye? Szóval, és az a fajta geopolitika megtörése, hogy ugye itt most akkor megállt parancsolunk a nyugati bővítésnek, mindazon által, és hogyha nem lesz NATO bővítés, de Ukrajna teljesen a NATO, informálisan a NATO integráns része lesz, és lesz egy több százezeres ukrán hadsereg, mert meglátjuk, hogy mit tudnak eltartani, ugye ez elsősorban ennek is a függvénye, ami sokban tudja tartani az orosz haderőt, akkor hát ez nagyon nehéz lesz eladni az oroszoknak stratégiai győzelemként. Tehát sokkal inkább egy döntetlen lesz a háború másik, tehát ennek a felülő háború vége, és ha döntetlenek kihúzzák az ukránok, az katonai szempontból egy győzelem lesz az ukránok. Tehát az másik fázis is, ugye ezt már beszéltünk, hogy az első fázis az én értékelésem szerint szintén egy győzelem volt az ukránoknak, viszont az az ár, amit az ország fizet ezért, gazdaságban, társadalmilag, demográfiában, hatalmas lesz. És hát ugye ezért nagyon szerintem történészekre hagyom Zelenszkij megítélését, de mindenféleképpen én szerintem egy tragikusabb megítélése lesz, inkább egy tragikus hős megítélése lesz a háború után, mint jelenleg van. Kulcsfontosságot kulcsfontosságú szerepet játszott az ukrán ellenállásban mindenféleképpen. Tehát ezt szerintem az is ott lesz a történelem könyve.
1: De gyanítom, abszolút, köszönöm, de gyanítom, hogy az oroszoktól háborús jóvetétel címen pénzt nem nagyon fog lehetni beszerezni arra, hogy ott valamit újjáépítsenek, ugye?
0: Nem hiszem, ugye ez az európai stratégia nagy része, mert ugye mi...
1: Ugye befagyasztottak egy csomó pénzt, ugye orosz pénzeket Európában pont emiatt állítól.
0: Hát befagyasztottuk az orosz pénzt, de ugye nincsen jobb alap arra, hogy el is vegyük. Tehát már az is jogászkodás, pozitív értelemben, hogy hogyan tudjuk befagyasztani, és hát ehhez ugye kell minden 6 hónapban egy szavazás. Ugye ezt próbáltak például blokkolni a magyarok. De a felhasználása itt, ugye a belga miniszterelnök Kerek Perec ugye megmondta a vitában, még valamikor januárban, amikor ezt a vita, tavaly december, amikor ez a vita folyt, decemberben tavaly, hogy hát jó, oké, de hát akkor megkérem a kedves tagállamokat, hogy akkor tessék aláírni ezt bianko csekket, hogyha jön az orosz terek, akkor tessék az egész belga pénzügyi rendszert alátámasztani. És hát erre ugye egyetlen egy tagállam nem volt hajlandó. Tehát ugye itt ez a szolidaritás, hát a belgák nyeljék le ezt a rizikót, és hát a belgák nem voltak hajlandó. Úgy, mert ott van a befagyasztott pénz.
1: Igen.
0: 90% a Belgiumban van, így az Aeroclearben, egy belga intézmény, és hát ezt a belga kormány nem volt hajlandó egyszerűen megcsinálni. Ugye, mert hát ugye azért a jogi elemzések szerintem pontosan azt mutatják, hogy hát erre nincsen jogi alap, és nagyon nehéz ugye nemzetközi jogrendszerről, international rules based order, stb. Beszélni, hogy közben ugye úgy gondoljuk, hogy mi megengedhetünk magunknak az oroszokkal szemben bármit, jogalap nélkül is.
1: Tehát csak hiszen akkor ne csodálkozunk azon, hogy ők is megengednek velünk szemben, vagy bárki mással szemben, nem?
0: Most azért én úgy gondolom, hogy az oroszok Ukrajna ellen is jelenek háborút, nem ellenünk. Nem a NATO-t támadták meg, Ukrajnát támadták meg, semmiféle jogalap nélkül nem kell ezt, tehát nem fogjuk még egyszer hangsúlyozni, de hát azért egy kicsit úgy csinálunk Európában, mintha az oroszok találták volna fel a háborút.
1: Hát igen, nem. Pont.
0: Hát azért az elmúlt 35 évben elsősorban az amerikaiak és a NATO is a háborút mások ellen. A legsúlyosabb a jogalap nélkül.
1: És hát, ha kicsit távolabb megyünk, akkor azért Európában volt ország, aki csinált háborút. Igen.
0: Igen. Szóval van egy fajta, ugye, tehát tényleg van egy hidegháborús, nagyon beidegződött hidegháborús mentalitás Európában, amit elsősorban ugye a volt szovjet, illetve a volt kommunista államok ápolnak, az új nyugati, tehát a transzatlanciós, tehát a NATO-ban, illetve az Európai Unióban, és hát ezek a beidegződések azért nagyon, hogy mondjam, tehát dominálnak, és hát amióta az oroszok valóban egy ekkora háborút viselnek, Ukrajna ellen, még egyszer mondom, én inkább úgy gondolom, hogy mi adoptáltuk az ukrán helyzetet, tehát adoptáltuk Ukrajnát, amit én nem tartok hibának, csak még egyszer mondom, azt tartom egy kicsit simlisnek, hogy hát úgy teszünk, mintha minket támadtak volna, meg pedig nem. Az ukránokat. És az, hogy az ukránok mellé állunk, támogatjuk őket, azt nagyon helyesnek tartom, de ez azért az okokozat azért nem kéne összekeverni. Főleg az értelemben nem.
1: Ez egyébként tudja hosszú távon, tehát ilyen, hogy mondjam, nagyon komoly és rendszer szinten hozavágni az európai gazdaságot például? Már most is látjuk nyilván a hatását, de hogy ez tud ennél még sokkal rosszabbá válni adott esetben?
0: Hát ezt figyelj, alaphangon az ukrán háború kb. 80-100 milliárd dollárba kerül évente a nyugatnak. Most ezt eddig ugye mindenféle kölcsön, stb. Dolgok, ugye ennek a jó részét az amerikaiak fizették a bajt.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyi az arány mondjuk EU versus USA?
0: Hát most már az Európai Unió fizeti 86-90%-át, az amerikaiak nem, kiszálltak a finanszírozásból, tulajdonképpen tavaly történt ez meg. Sőt, most már ugye az amerikai hadi támogatást is az európaiak fizetik, ez a Pearl program. Az, ami az amerikaiaknak megmaradt, az viszont kulcsfontosságú. Tehát ugye a felderítés, az ISR, az Intelligence Surveillance, ugye ez a része, ez kulcsfontosságú, ezt ugyanis Európa nem tudja pótolni. Ugye ez a fajta nyugati technológia, ami szintén nem európai, hanem amerikai, ugye drón, stb., illetve az operációs rendszerek, katonai operációs rendszerek, infúziója az ukrán hadseregbe, és hát ugye a légvédelem, és hát elsősorban a Patriot, ami az egyetlen egy légvédelem, ami ugye ballisztikus, az orosz ballisztikus rakéták ellen hasznos, az a Patrióta rakéták, és hát ebben most már ugye Ukrajna kezd kifogyni, ha már nem fogyott ki, szerintem most már sem kifogy, és hát innentől fogva, hogy ez az utolsó stratégiai előnye az oroszoknak, amit hát egyre inkább látunk, hogy azt kihasználnak, illetve fenyegetnek azzal, hogy kihasználnak, és hát éppen ezért úgy gondolom, hogy ugye az ukránok most már eléggé nyíltan jelzik, hogy azért novemberig jó lenne ezt a háborút valamilyen módon lezárni, legalábbis egy olyan tűzszünetet elérni, ami a tehát ez a hosszú, tehát ez úgynevezett deep strike, tehát ezeket a rakétás, drónos támadásokat zárná le. Ugye erre volt már precedens, mind a húsvéti, mind pedig a május 9 és 11 közötti tűzszünet ilyen formában jött létre. Tehát hivatalosan tűzszünet volt, tehát a fronton több ezer tűzszünet sértést láttunk, illetve rögzítettek, viszont nem repültek sem ukrán drónok, sem orosz rakéták, illetve drónok a másik területre. Na, tehát ezt próbálnák az ukránok elérni, hiszen enélkül az ukrán energiarendszer a következő télen tulajdonképpen tartatatlan állapotban lesz. Most itt vagyunk.
1: Na, és akkor most jön ez a kérdés, amit szerettem volna feltenni, és amire te is már utaltál, hogy hol tart most a háború? Tehát, hogy most nagyjából mit látunk, mi van, és hogy mik a kilátások?
0: Én a holnapi új szóban jelenik meg egy új írásom erről, hogy ugye most az elmúlt egy-két hónapban ugye erősödött az a fajta nyugati ukrán, elsősorban, de főleg nyugati vélemény, hogy az ukránok fordítani tudnának a háború menetén, mégpedig úgy, hogy az orosz offenzívát továbbra is még inkább lelassították. Ennek valóban van reális alapja egyébként, ez valóban így van. Elsősorban drón technológiával, mind a két fél egyébként, és hát olyan ellentámadásokkal, lokális ellentámadásokkal nehezítik az ukránok dolgát, új védelmi, tehát új erődítéseket hoznak létre, ami megnehezíti szintén az orosz erőáhadást. Tehát ilyen szempontból az ukrán stratégia az, hogy annyira lelassítani az orosz erőáhadást, hogy az oroszok számára tulajdonképpen ne lehessen lehetővé tenni a további előrehadás, és éppen ezért ugye az egymást kifullasztásában egy tűzszünetet kicsikarni. Na most én nem úgy gondolom, hogy tehát valóban lelassult az orosz előadás, én úgy gondolom, hogy ennek több oka van. Olyan nyugati véleményeket is láttam, hogy szerint Ukrajna megoldotta volna az emberi erő problémáját, én ezt így látom. Ugye egyre erőszakosabbak a sorozások az ukrán utcákon.
1: Ez mennyire egy valós dolog egyébként? Mert erre szoktak mondani, igen, nem, tehát hogy nyilván nézetfüggő.
0: Teljesen valós, de annyira valós dolog, hogy most már engem is rendszeresen állítanak meg a kijevő utcákon. Tavaly még nem hordtam magammal útlevelet, most már igen.
1: Tehát magyarul, hogyha most adott esetben felmutatni egy ukrán útlevelet, és azt mondják, hogy igen, te egy hatköteles Trump fiatalember vagy, akkor úgy, ahogy van, lendületből visznek is.
0: Uh-huh. Igen. Teljesen valós dolog, ezek nem AI által generált videók, tehát hanem valóban valós dolgok, és hát tehát annyi biztos, hogy mind a két oldalon úgy gondolom, hogy stabilizálódott a veszteségek száma. Ez nem azt jelenti, hogy csökkent, hanem stabilizálódott. Az oroszok mindig be tudták hozni azt a fajta, és hát lényegesen én úgy gondolom, hogy kialakult az a fajta kettős-hármas erőfölény az oroszok számára, állandóan rotálnak. Tehát jobb állapotban van az orosz hadsereg, mint az ukrán. Az ukránoknak viszont pontosan ez a nyugati infúzió, technológiai infúzió, adaptáció, innováció, ami elsősorban a nyugati forrásból származik, illetve az a fajta adat, stb. Operációs felhalmozás és kihasználásra, döntéshozatalra, ami erőt biztosít továbbra is. Az oroszoknak viszont pontosan az infrastruktúrális háborúban van jelentős stratégiai előnye, pontosan azért, mert az ukránok kifogtak a légvédelmi rakétákból, és hát még a drónokkal úgy, ahogy felveszik a harcot, de hát a ballisztikus rakéták, az orosz ballisztikus rakétákkal már nem. Éppen tegnap éjjel volt a legfrissebb orosz
1: támadás?
0: támadás, és hát 88 rakétát lőttek ki abba, azt hiszem, a hivatalos ukrán adatok, tehát a hivatalos ukrán adatok, ami azért háború van, tehát abból mindig azért jól meg kell nézni, ez nem egy harmadot, vagy kicsivel többet, mint akkor lőttek. Tehát tulajdonképpen Ukrajna ege most már nyitott, az orosz elsősorban ballisztikus rakéták előtt, és hát több száz drónnal támadnak, nem is mondom, 6 vagy 700 drónnal támadnak, tehát le tudják kötni az ukrán légvédelmet, és hát ez az ukrán energetikai, most egyébként elsősorban katonai, logisztikai és a többi célpontokat támadnak, tehát nem is, illetve hogyha energetikait, akkor elsősorban a gáz lelőhelyeket, illetve termelést nehezítik, tehát most nem is kell nekik az energetikai célpontokat célba venni, de mindenféleképpen az ukránok is tudják, hogy az oroszoknak most már lehetőségi van kikapcsolni a villanyt, ez egyébként már tavaly is megvolt, de akkor még nem sikerült nekik, de hát most már annyira degradálódott ugye az energiarendszer, hogy az ukránok saját maguk mondják, hogy ez sajnos ez a télhez. Nem is nehéz lesz, nem lesz nehéz, hanem szinte lehetetlen lesz.
1: Van az a pontja ennek a tendenciának, amikor a nyugati világ adott esetben valamilyen módon, bár nem tudom milyen, de bármilyen módon beszáll, tehát akár közvetlenül, vagy akár közvetetten, úgyhogy tényleg nem tudom, mégis leszállítanak Amerikából légvédelmi rakétánkat. Vagy ad abszurdum, hogy tényleg NATO katona lép be.
0: Nincs olyan légvédelmi rakéta, amit most. Ez egyszerűen túlságosan keveset gyártanak ahhoz képest, hogy mennyire lenne szükség az. Az amerikaiak, és hát elsősorban a saját maguk, tehát az iráni háború leköti azt a kapacitást, amit oda tudtak adni az ukránoknak. Most már ezt nem tudják megcsinálni, tehát ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy egyébként az amerikaiak ezt jelezték is, és mindent adottak az ukránoknak eddig, most már jelezték, hogy most már nincs, nem tudják.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy...
0: termelési kapacitás.
1: Világos. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk őszig nem sikerül itt valamiféle konszenzusra jutni, mondjuk akár egy fegyverszünetben, akkor itt télen nagyon-nagyon megfordulhat ez a dolog? Tehát magyarul ott akkor az oroszok tényleg győzni tudnának adott esetben?
0: Győzni tudnának, azt én túlzásnak érzem, én nem gondolom, hogy ez arra predesztinálna a kievezetését kapitulálja. Ugye láttunk már ilyet, Milosevic, Jugoszlávia, 1999-ben. Viszont Milosevic ezért nem állt senki. Ugye az akkori Jugoszlávia mögött nem állt senki. Viszont Ukrajna mögött ott áll a nyugat. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel ugye így tudjuk váltani az Ukrajna. Egyébként egy csomó alkatrész, stb. Nagyon sok mindent kap Ukrajna a nyugattól, és hát ez természetesen ez is így marad, de ez egy, vannak a nyugati támogatásnak egyrészt egy pszichológiai alapja is, tehát amíg a nyugat mögöttünk van, addig az ukránok is jobban bírják. Tehát ad egy plusz löketet, bírjuk ki, tehát én úgy gondolom, hogy ha nem is sikerült, tehát azért is látjuk ezt a egyrészt reális dolgokon alapuló, de azért mégis egy kicsit sikerpropagandát az ukrán, illetve a nyugati részről, hogy ehhez is ugye meg tudjuk győzni az ukránokat, hogy valóban, hiszen sikerült megfordítani, éppen ezért egy tűzszünetet ki lehet csiholni az oroszokból. Most ez inkább, sokkal inkább az oroszokon múlik. Ahhoz azonban én úgy gondolom, hogy ami most elérünk ahhoz a fázishoz, és én megmondom őszintén, nem tartom az EU jelenlegi álláspontját szerencsésnek, hiszen én úgy gondolom, hogy most abban a fázisban vagyunk, hogy a háború eszkalálódik, hanem is a fronton, ott azért ugyanis a drónok és a szenzorok miatt rendkívül konzervatív háború folyik továbbra is, de az infrastruktúrális háborúban, tehát pontosan az orosz rakéták és a drónok, illetve hát az ukrán ellencsapások azért, ezt ne felejtsük el, hogy az ukránoknak is sikerült most már egy olyan aszimmetrikus háborút vívni az oroszokkal, ami hát jelentős károkat tudnak az oroszoknak okozni.
1: Most már akár ilyen közel 1000 kilométerre is bemennek Oroszországra.
0: Igen. Egy-két drónnal az oroszoknak 100 rakétával válaszolnak. Ez lényegesen kisebb területen. Tehát a degradáció és az egésznek a hatása lényegesen, tehát a fizikai, infrastruktúrális hatása az orosz csapásoknak lényegesen nagyobb, mint az ukránoknak, de aszimmetrióban az ukránok nagyon jók, ugyanis az orosz társadalom, én úgy gondolom, hogy továbbra sem, ez nem az orosz társadalom teljes egészében meggyőződéses háborúja, mint az Ukrajnában, hanem inkább Putyin háborúja továbbra, és ők meggyőzték az oroszokat arról, hogy ezt a háborút folytatni kell, de most már azért ott is a közvéleményben ugye elkezdődött ez a vita, amiről beszéltem, tehát ott is azért Oroszországban is beindult az a fajta erjedés, ami ahhoz kéne, hogy vezessen, hogy hogy akkor ők is úgy gondolják lehet tárgyalni, hogy nem csak maximális pozíciókat, hanem azért nagyon flexibilitást tudjanak mutatni. Most nem fértem be gondolatot, tehát egyrészt eszkalálni fog a háború, másrészt pedig úgy gondolom, hogy el fog kezdeni meg komolyabb tárgyalások a felek között. Elsősorban amerikai közvetítéssel, hiszen Európa ugye jelenleg úgy döntött, hogy inkább szankcionálnak továbbra is, tehát nyomást próbálunk az oroszokra gyakorolni, és nem diplomáciát. Az amerikaiak egyébként mind a kettőt csinálják. Tehát ugye nem véletlen ez a fajta amerikai kulcsfontosságú technológia és egyéb segítség az ukránoknak, ezzel is tudnak nyomást gyakorolni az oroszokra. Másrészt meg tárgyalnak az oroszokkal, hát ugye ezt hívják stick and carrot, tehát pontosan tehát így lehet tárgyalni, hogy egyrészt nyomást gyakorolsz, másrészt tárgyalsz az ellenfeleddel, vagy partnereddel, attól függ, hogy hogyan hívod őket. Ugye ez pontosan ezt adja föl, és hát egy ilyen egybites, addig gyakorlunk nyomás az oroszokra, amíg meg nem gondolják magukat pozícióban.
1: De jelen pillanatban minden azt mutatja, hogy ez kb. Semmit nem ér, vagy legalábbis nagyon kevés.
0: Nem teljesen, én azt tartom, tehát azt kérdezem meg, hogy nem a szankciókat, illetve az oroszokra való nyomást kérdőzem meg, hanem hogy ez bele nyugodtan el lehetne kezdeni tárgyalni.
1: Tehát, hogy ennek a kizárólagosságát, hogy csak ez.
0: Ennek a kizárólagosságát, hogy mindent egy lapra feltenni 4,5 év után is, most 5. évben vagyunk. Ugye pontosan ez, hogy hát csak hinni kell benne. Yeah. Jó, oké, de hát valakinek az oroszokkal megint le fog kellene ülni, tárgyalni kell, ezt az egyrészt az ukránok fogják csinálni, és másrészt nem az amerikai. Ugye eddig azt láttuk, és hát én úgy gondolom, hogy most már a háború valóban talán elindulhat egy olyan fajta fázisába, ahol a front, ha sikerül az ukránoknak befagyasztani valóban a frontot, én azért még várnék egy-két hónapot, hogy az oroszok mire képesek, akkor valóban egy erősebb pozícióból indulnak. Most Zelenszkinek ez egy kulcsfontosságú dolog, tehát Isztambulban ő mondta föl, a megállapodás volt egyfajta megállapodás már formálódott, ő ezt ugye visszamondta, nagyon sok fáma van arról, hogy a britek, a Johnson látogatás, stb. Én úgy gondolom, mindenféleképpen Zelenszky döntötte el ezt el. És hát ugye természetesen megint a nyugati támogatás egy fontos tényezője volt, de hát nem csak az, hanem a belső és egyéb faktorok és tényezők is szerepet játszott a Zelenszky döntésében, de Zelenszkynek mindenféleképpen egy olyan eredményt kell produkálni, amit le tud tenni az asztalra az ukrán társadalomnak, pontosan azért a 4 év plusz szenvedésért, és hát ugye itt például annak idején 85 ezres ukrán hadsereggel, a hadsereget számoltak az oroszok, ugye most már 800 ezresről van szó, ami egy abszurd szám, hiszen kitart el egy 800 ezres hadsereget. Európa második legnagyobb hadserege, a török, az 350 ezres.
1: Óriási számok, kétségtelen.
0: Hát, de ezek abszurd számok is, tehát ezek nem... Tehát, hogyha arról tárgyalunk, hogy 800 ezres legyen az ukrán hadsereg, vagy nem, akkor tulajdonképpen nincsen már limit. Uh-huh. Az ukrán hadsereg akkor lesz, amit az ukrán el fog tudni tartani, természetesen nyugati támogatással.
1: Világos.
0: Tehát nem akkor, amit az oroszok tovább. De ha az oroszok belemennek egy 800 ezres hadseregbe, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mekkora lesz az ukrán hadsereg, akkor a biztos nem. Tehát itt azért már azért változnak itt a szerepek, és hát az oroszoknak valószínűleg le fog kell nyelni egy katonailag erősebb Ukrajnát, viszont az megint egy nagy kérdés, hogy Ukrajna a katonai dimenzió mellett mégiscsak milyen állam, milyen kiterjedéssel, stb. Lesz. Én úgy gondolom, hogy ez egy működőképes állam lesz, hiszen megmaradt Odessa, viszont elvesztették az industriális, ipari termelés jó nagy részét, 50-60, sőt 70%-át is talán. Tehát azért nem mindegy, hogy hol áll meg a frontvonal, és...
1: Gyanítom, arra semmi esély nincs, hogy az elfoglalt területekből bármit is visszakapjanak, mert ugye ez volt, ugye azt mondtad, hogy Oroszország nem vív területi háborút, de ugye Ukrajnának az egyik feltétel az mindig is az volt, hogy már pedig nem hajlandó felmondani a területeit, ami egyébként már egy ideje orosz.
0: Igen, de hogyha az oroszok nem tudják elfoglalni Donbaszt, ugye akkor mindenféleképpen, tehát otthon nagyon nehéz lesz ezt megmagyarázni Putyinnak, hogy akkor hivatalosan a Donbaszért háborúzunk, de nem tudjuk elfoglalni. Több mint 4 év után sem. Hmm. Ez egy nagyon nehezen megmagyarázható pozíció, vagy a háború befejezését jelenteni az oroszok.
1: Kevés időnk van, de egy dolgot még Putyinnal kapcsolatban én azért megkérdeznék. Ugye erről is lehetett olvasni különböző véleményeket. Ha bár nyilván, ha túlélő jött a 13 dublőre, aki állítólag van, vagy nincs, de ha Putyin kiesik a játékból, akkor ez mit jelent? Hogy mondjam, enyhíteni tudja ezt a dolgot, vagy még akár hogy mondjam, keményebb férfiassággal rendelkező emberek állnak a helyébe, és még durvábban tudják ezt tolni? Tehát,
0: hogy... Mit kérdezek? Ugye ezt meg szoktam kérdezni az ukrán. Ugye ezt még az ukrán titkosszolgálat, a katonai felderítés volt, főnek a Budanov jött azzal, hogy 4 Putyin van. És meg szoktam tőlük kérdezni, hogy 4 Putyin van, akkor nem mindegy, hogy meghal-e?
1: Igen, hát igen.
0: Jó, akkor maradjunk ennyiben. Szóval teljesen mindegy.
1: Okay. Hiszen,
0: én úgy gondolom, hogy...
1: De bocsánat, ezért remélem nem azt akarod mondani, hogy mondjuk 2096-ban még Putyin lesz az elnök, és még háborúzni fog, mert azért az úgy elég szorú hangzik.
0: Inkább arra próbálok utalni, hogy ezekkel a fámákkal éppen Putyint halhatatlanná tették az ukránok, hiszen ha 4 van belőle, akkor egy nyugodtan meghalhat.
1: Hát persze.
0: Igen. Na, természetesen nem így van, és én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ennek nagy szerepe lenne. Én továbbra is úgy gondolom, hogy az elsősorban a Putyin háborúja az ő döntése. Azonban az ukrán elit, illetve az ukrán társadalom is elfogadta ezt. A Ukrán, egy ellenséges Ukrajna az oroszok számára elfogadhatatlan. Most ez egy másik dolog, hogy az orosz, ugye a politika az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben ez mennyit járult hozzá. Tehát nem csak a nyugatról van szó. Ugye? Szóval itt azért úgy gondolom, hogy nagyon nagy, egy hatalmas háború és hatalmas hatása lesz az orosz külpolitikára, belső viszonyokra is mindenféleképpen. És vannak olyan vélemények, és most nem fogom megmondani, hogy én ezzel egyetértek-e vagy nem, mert csak, de most arra, hogy Putyin ebbe akár bele is bukhat. Nem tartom kizárónak egyébként, hogy ez valóban bekövetkezhet, de csak a háború. Tehát azért még egyszer mondom, mind az elitek, mind a társadalom elfogadta a háborút, mint olyat, és hát látják, hogy a nyugat mennyire segít ukránoknak. Tehát ilyen szempontból nem csak orosz propaganda valóban az, hogy a nyugattal is háborúzunk. Tehát formálisan nem, de nem formálisan egyébként igen. Tehát olyan szempontból, hogy valóban Ukrajna egymaga nem tudta volna ezt a háborút ilyen hosszú, és ilyen sikeresen megvinni.
1: Lehet ennek egyébként a következménye egyfajta ilyen hidegháborúhoz hasonlítható, hogy mondja, világrendnek a beállása? Vagy ez már valamilyen formában már akár van is, csak még így nem merik kimondani?
0: Az a probléma, hogy ez rosszabb helyzetben vagyunk, mint a hidegháborúban. Hidegháborúban is megvoltak azok a stratégiai kommunikációs csatornák, ami most már nincsenek.
1: És akkor volt egy ilyen stabil status quo valójában, nem? Ami úgy az egyik a másikat így sokban tartotta annyira, hogy ez nem mozduljon ki belőle, mert senkinek nem volt érdeke.
0: Így van. Tehát én úgy gondolom, hogy most kialakulnak azok a gócpontok, ugye elsősorban északon, ugye a baltiak, Skandinávia, ugye hát jön az északi sark, és annak a kiaknázás az elkövetkező 100 év.
1: De először még Trump még beköltözik Grönlandra, nem?
0: Igen, tehát, de azért figyelj, tehát amikor azt mondjuk, hogy Trumpnak nincs stratégiája, stb. Hát Biden a demokrata konvención 2023-ban, amikor Kamala Harris ugye választották meg a demokrata elnökjelöltnek, akkor mondott egy beszédet. Biden azt mondta, hogy az én most angolul mondom legacy, mi az a legacy magyarul?
1: Küldetés.
0: Nem küldetés, hanem
1: eredmény. Nem, és angolul.
0: Tehát az én elnöki eredményem a NATO. Küldetés. És hát mégiscsak kivetődött a NATO. Finnországgal és Félországgal. És ez miért fontos?
1: Hát mert
0: éjszakon van meg.
1: Igen.
0: Szóval azért van egyfajta olyan stratégiai vonal az amerikai politikában, csak a Trump az más. Tehát ezt ugye Bidenék nem mondták ki.
1: Az örökség a szó egyébként.
0: Örökség. Igen, nagyon jól köszönöm szépen. Igen, leveszi. Szóval, és én gyanítom, de ez majd a történészek dolga lesz, ugye mert nagyon nehéz ezeket a dolgokat értékelni kívülállóként, de egyébként teljesen benne vagy, hogy 2022-ben, hogy amikor a tárgyalások valóban előrehaladottak voltak, nem volt megállapodás, de előrehaladottak voltak, akkor a nyugatnak nem volt érdeke lezárni ezt a háborút, fontosan, mert a NATO bővítés volt a cél. Amit ezt a háború egyébként előrehaladott, de nem Ukrajnában. Most alap, és itt jön be nekem az, ugye ez a... Én alapjában véve én úgy vagyok ukrán párti, hogy nekem nem mindegy, hogy mi lesz Ukrajnával. Tehát azért nem mindegy, hogy 22 millióan fognak lenni, vagy 22 millióan lakják majd az országot, milyen állapotban lesz, stb. Stb. Stb. És hát alapjában véve, ugye, és ezért küzd most Zelenszkij az EU integrációért ilyen módon, hogy semmiféle ezért csak azt akarja, hogy most azonnal nekik adják meg, ugyanis úgy gondolja, nekik ez jár. De pontosan azért gondolják ezt, mert a Nyugat ezt anno 2022-ben megígérte.
1: Szerinted járna nekik?
0: Ez egy más kérdés. Ez egy teljesen más kérdés, én azt próbálom leírni, hogy ők.
1: Világos.
0: Ezt a dolgot. Akkor és hiszem, hogy fontosabb, hogy ők hogy látják, mint hogy én hogy látom.
1: Oké, okay, akkor másképp kérdezem, hogy ez egy működőképes forgatókönyv lenne az, hogy ők valóban belépjenek az EU-ba?
0: Én úgy gondolom, hogy nem, mert Ukrajnát elsősorban stabilizálni fog kellene mindenféleképpen a háború után. De ez is olyan fajta európai hozzáállást kívánna, ami egy kicsit az ukrán központunk. De egyelőre csak úgy, tehát Ukrajnát arra támogatjuk, hogy harcolnak az oroszokkal. És utána mi lesz?
1: Lejárt a műsoridőnk, Balázs, pedig még annyi minden dolgot szerettem volna.
0: Most kezdünk bele.
1: Igen, ez így szokott lenni, de bátorkodnék egy olyan felvetést tenni, hogy mert én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok dologról beszéltünk, és legalább nagyon sokkal-sokkal több dologról meg nem, hogy valamikor a viszonylag közeljövőben, amikor időd engedi, lehetőleg ne 4 év múlva, mint hogy ez előzőleg benne volna, esetleg abban, hogy ezt a beszélgetést még folytassuk, mert én azt gondolom, hogy van még benne elég sok minden. Miután egyeztetünk egy időpontot.
0: Legyen így.
1: Jó. Utolsó utáni kérdés akkor viszont, még az, hogy, és ez tényleg csak nagyon röviden, de óhatatlanul érdekel ez a dolog, és erre most már tetvéképp nem beszélünk kifejteni. Az, hogy Magyarországon választások voltak, és itt lett egy változás, ez mennyire befolyásoló tényező az orosz versus Európai Unió kapcsolatában, de akár a háborúnak a bármilyen módú másfelé irányultságában lehet ennek hatása, vagy egyáltalán nem?
0: Hát rövid távon pozitív olyan szempontból, hogy ugye az Orbán kormány mindenféleképpen egy az EU ukrán támogatását, tehát pénzügyi támogatását megpróbálta. Tehát elsősorban hazai okokból, tehát mindig az Orbán kormány mindig is Ukrajnát vette elő, kvázi a jogállami pénzügyi blokkolások ellenszerek. Az EU komisszió, a bizottság blokkolja a mi pénzünket a jogállam miatt, mi majd blokkoljuk az ukrán pénzeket, és akkor meg kizsarolunk belőlük valami. Most ez meg fog szűnni, ilyen szempontból rövid távon azért, tehát egy pozitív hatása lesz az EU kvázi egységére, viszont az EU nem egységes, és ez nem Magyarország miatt nincs. Tehát van egy északi szövetség, aki rendkívül dominálja ugye az EU narratíváit, és tulajdonképpen kitölti az infoteret. Ezek Ukrajna legközelebbi szövetségesei, de hát a háborúban. Ugye? És hát ugye a többi ország meg azt mondja, hogy hát oké, hát hogy mi azért ebben nem akarunk annyiba részt venni, tehát ilyen szempontból most előjön az, hogy ki azok, akik még azért hát, ha nem is a magyar álláspontom voltak, vagy nem azért voltak, hanem szépen a magyar álláspont mögé voltak, hogy tehát az EU egység azért mindenféleképpen nem lesz olyan szilárd, mint aminek mutatkozik. És hát itt jön ugye elő az, hogy ez a fajta domináció, ez az északi domináció azért mindenféleképpen egy olyan törés. Ugye mindig kicsit azért mosogtam azon, hogy mindig az Orbánék voltak a bűnpakok, amikor az EU egységből van szó, de hát az északiak azok, akik nyomják az EU-t egyenesen bele.
1: Lett volna ennek még egy visszaható kérdésem erre a dologra, de akkor ezt most már nem fogom megkérdezni, mert tényleg lejárt az időnk. Jarábik Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá tudunk beszélgettünk, és folytassuk akkor egyszer csak valamikor. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Legyen így, minden jót.
1: Ennyi volt a Szlovák kapcsolat. Pénteken gyertek maratonra, addig is hallgassatok Tilost. Szevasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Három és fél ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezet és a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás, vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre. A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a beduga bálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Halló, halló, ez itt az Extázis és Agónia. Mindenkit szeretettel üdvözöl a két műsorvezető, Bolox és Diszmé. Hát már régen nem voltunk, egy hónapja.
1: Uh-huh. Sziasztok!
0: És közeledik a maraton. Még mindig kérik, hogy legyen felajánlás, ami hát egy érthető kérés. Úgyhogy mielőtt belevágunk a mai témába, akkor röviden elmondom, hogy mi mit tudunk javasolni a hallgatóságnak. Az a nagy dolog történt, hogy a műsor előzménye egy kötet, ami a szegedi rövid életű, de hosszúra nyúló utóéletű folyamatának, a fosszíliának külön száma volt, Extázis és Agónia független zenei harcterek címe, és ez a kötet idén, ha jól emlékszem, na neked is megvan, remélem.
1: Igen, igen.
0: 20 éves. És az történt, hogy kijön a második kötet, Extázis és Agónia második kötete, Katarzis és végkimerülés címmel, hasonló tematikájú elméleti szövegek, dalszövegfordítások, feminista blokk, szegedi sztori, szóval egy csomó minden, ami így továbbfűzni ezt a történetet, meg hát egy csomó haláleset, sajnos. És ez ki fog jönni 100 példányban, és akkor arra gondoltunk, hogy akit érdekel ez a kötet, mondjuk megvan neki a 2006-os első, és akkor most szeretné a polcán látni a másodikat, több már nem lesz valószínűleg, 20 évvel később, hogy az írjon ránk, és ha szeretne a kötetből, az önköltsége ugye 100 példányban fog megjelenni, ez egy ilyen underground kiadó, 100 példányban fog megjelenni, 6000 font az önköltsége, és akkor még rádomna egy 4-et, mondjuk 10, akkor azt a 4000-et föl tudna ajánlni a Tilos Maraton részére, és ha összegyűlik, nem tudom, mit tudom, 50 kötet után 200.000 forint, az már szépen hangzik. Ez az kell, még nem jelent meg a kötet, ami nyomdában van, mert hamarosan rám írnak is, akkor elmegyek érte. Remélem. Szóval az kéne, hogy, hogy aki kér ebből, és vállalja ezt a 6 plusz 4000-es költséget, tehát a Tilos Maratonon a felajánlás 4000 és 6000 az önköltség, az rám ír az e-mail címre, domkostamas74@gmail.com, és akkor ott, ha jönnek az igénylések, akkor egy idő után ugye válaszolok, és megbeszéljük, hogy hol lesz az átadás, átvétel, stb. És akkor utána gyűlni fog a pénz, egyszer csak akkor azt odaadjuk a Tilosnak. Szóval ez a felajánlás a maratonra.
1: És dedikálni is fogod?
0: Hát nem hiszem, hogy igényt tartanak rá az emberek, de
1: hát de hát, hogyha valakit... Tenni, hogy az Extázis és Agónia műsor ja, nevében, akkor...
0: Hát akkor neked is kéne, de hát... Az meg túl nagy kör lenne, hogy mondjuk Almádiba is eljutni. És akkor... Na mindegy. Szóval, hogy ez lenne a működés, tehát még egyszer domokostamas74@gmail.com, és akkor tudtak írni, akit érdekel. Mai témánk a Katarzis és végkimerülés kötetben is helyet kapó fantasztikus figura, Andy Gill, a Gang of Four frontembere, és ugye már áttértünk ilyen portrékra, az ő portréját szeretném megfesteni. Talán nem túlzás azt állítani róla, hogy ami az underground alternatív zenei szcénának volt Amerikában, Steve Albini, mint producer, hangmérnök, és mondjuk úgy, hogy zenei gondolkodó, az a brit szigeteken, bár ő ugye nagyon sok mindent csinált Amerikában is, Japánban, Németországban, tehát ő egy ilyen világutazónak tekinthető. Ez is okozta a halálát ugye 2020-ban, arról majd a végén. Szóval Andy Gill, a Gang of Four gitáros és producer, aki ha egyetértesz vele, szerintem ő a brit Steve Albini, aki egy fantasztikus személyiség volt, rengeteg dolgot csinált elsősorban zenei producerként és hangmérnökként, és mindig elmondjuk vele kapcsolatban, hogy olyan, hogy csak két együttes említsünk a rengeteg közül, akikre a Gang of Four talán a legjelentősebb hatást gyakorolja, vagy gyakorolta, Rage Against the Machine és Red Hot Chili Peppers. Tehát nem egy akármilyen figuráról van szó, aki azonban soha nem kacérkodott a mainstream zenével.
1: Csak akkor most jössz te. Miért is történt ez? Ugye ő Manchesterben született, de Leeds városához kötődik, ami ugye azért eléggé meghatározta ezt a radikális művészeti kísérletezést és tudatos antiromantikát, és ugye hát ezt az esztétikai és technikai post-punk megújító zenei agyát. És hát maga a Gang of Four is gyakorlatilag ugye Amerikának köszönhető, a CBGB klub kapcsán ugye New Yorkba utazott 76-ban, és akkor ez Joe Kingel, és ez adta az ötletet. Ugye a CBGB klub helyén ma már egy butik van New Yorkban, de azért ki van rakva egy dobfelszerelés és néhány plakát, hogy aki oda jár zarándokolni, lássa, hogy mi volt itt annak idején, de ugye ez 77-ben volt, és hát gyakorlatilag ugye ő művészetelméleti és képzőészeti szakra járt, fine art, ahol azért, hogy is mondjam, a korai radikális, marxista és szituacionista művészetelméleti diskurzusokat hallgatta a legszívesebben, így már talán érthető az egész Gang of Four koncepciója is, és a név is talán.
0: Ugye, amelyik a híres kínai pártelit, a párt négyes ironikus átvétele, a négyek bandája, ők, tehát a Gang of Four a Leeds-i post-punk szcénában testesítették meg azt a lehetőséget, hogy a szélsőjobboldali T-boynak, ami kezd kibontakozni a 70-es évek végén Nagy-Britanniában, ellent lehet állni, és hogyha kellően szervezett baloldali ifjúsági közösségek jönnek létre, elsősorban zenei alapon, ugye itt fontos említenünk a Meccans, Gang of Four, The Three Johns, Szent Háromságot, akkor képesek legyőzni azt az elhapozó erőszakot, amelyik Leedsre is jellemző volt a 70-es években, ugyanis a League of St. George szélsőjobboldali, nyugodtan nevezhetjük terrorszervezetnek, tagjai előszeretettel terrorizálták a baloldali egyetemista ifjúságot, úgymond a hópiéket, és ebből lett elegük idővel ezeknek a fiataloknak, olyannyira, amiről már sokszor beszéltünk, és ugye a Katarzis és Végkimerülés című kötetben is helyet kap egy tanulmány ezzel kapcsolatban, hogy a Rock Against Racism mozgalom, amelyik sikerre vezette ezt a fajta közösségi szerveződést a szélsőjobb előretörésével szemben, Leedsben is erőre kapott hamarosan, és tulajdonképpen sikerült legyőzniük a National Front, League of St. George, tehát ezt a szélsőjobbos bűnszövetkezetet. Miért volt ez fontos? Hát azért volt fontos, mert hogy ez volt az egyetlen esélyük arra, hogy egy normális, élhető közeget teremtsenek maguknak. mert kimondatlanul ezeknek a politikai szerződéseknek Thatcherék hallgatólagos támogatásával, és hát olyan hangok is vannak, amelyek ugye azt állítják, hogy bizony a brit titkosszolgálat is szerepet játszott abban, hogy erősítsék a konzervatív szavazóbázisban azt az érzületet, hogy ezek a balos elhajlók itt vegzálják a rendes polgárokat, tönkreteszik a város hangulatát, állandóan buliznak, stb. Stb. Rendet kell csinálni. Ki az, aki erre képes? Természetesen Thatcher és a jobb oldal. Most ugye ehhez persze az kellett folyamatosan, hogy provokálják őket, és hát a titkosszolgálati eszközök bevetése ilyenkor jól jön, hogyha lankad a tett vágy ezekben a szélsőbbdali bandákban. Úgyhogy ilyen hangok is vannak. Ezeknek így utána olvasgattam évekkel ezelőtt, de egyébként túl sok benne a Conteo, és nyilván soha nem fogják beismerni a szereplők, hogy ők bizony ilyen sötét üzelmek részesei voltak. Mindegy. De a lényeg az, hogy Andy Gill és a barátai, ugye Dave Allen a basszusgitáros, John King az énekes, Hugo Burnham a dobos, a Gang of Four, maga ez a közösség bizony hihetetlen energiákat közvetített a lankadó egyetemista csapatok felé, és sikerült átfordítani a közhangulatot. De lássuk be, hogy ez egy nagyon fontos pillanat, vagy egy mozzanata ezeknek a történeteknek, hogy hogyan sikerül átfordítani a közhangulatot. Mellékes megjegyzés egyébként, hogy Hugo Burnham azért volt nem csak az, hogy egy kiváló dobos, hanem azért is volt fontos a Gang of Four történetében, mert ő egy rögbi játékos volt, és úgy szállt a csapatba. Tehát amikor jöttek a League of St. George-os tahók szétverni a koncerteket, akkor Hugo Burnham láttán azért nagyon sokan, nagyon sokszor visszariadtak attól, hogy szétverjék a koncerteket, mert ő egy rendkívül erős fizikumú srác volt. Úgyhogy ezek azért így szerepet játszottak benne. Meg hát abban, hogy a Gang of Four azért mondtad, hogy 76-os alapítású, azért nagyon gyorsan kapcsolatokat teremtett egyéb közösségekkel, nem csak a Rock Against Racism-en keresztül, hanem egyéb ilyen underground zenei közösségekkel. Így a programadó lemezeik egy edinburghi underground kiadónál, a Fast Productnál Bob Last és köre jelentek meg, úgyhogy egyből kialakult egy ilyen angol skót kapcsolat, ami az rendkívül gyümölcsözőnek bizonyult, meg hát, amit említettél is, hogy a szituacionista intervenciája, a neoavangárd különféle leágazásai, hát őrájuk rendkívül inspirálva hatottak, úgyhogy
1: úgy is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag még Londonban ugye a divat és a látvány felől közelítettek a punkhoz, Leedsben az elmélet felől, és hát szerintem úgy lehet a legjobban összefoglalni, jó meg is riadjanak a hallgatók, hogy Andy Gillék, Guy Debord, a spektátulum társadalma és a brechti elidegenedés felől közelítették meg, és adtak referencia keretet, szóval ez London számára is visszavágás volt, és ez a maoista Kína megbuktatott négyfős frakciója is utal erre az ironikus, hűvös és politikai gesztusra, ami hát körüllente a Gang of Four-t.
0: Így van, és akkor hallgassuk is meg, hogy hogyan szólt ez a zenekar a klasszikussá vált Entertainment talán EP volt eredetileg, aztán lett belőle egy nagy lemez. Ről a Damaged Goods című számot hallgassuk meg, és vegyétek azonnal észre azt a különleges megszólalását ennek a zenekarnak, ami pont a brechti elidegenítő effektusok zenei újraértelmezéséből fakad, vagyis hogy amit említettél is, hogy az elidegenítő effekt, a brechti elidegenítő effektusokon keresztül bizony kerülni kell az érzelmi azonosulást, vagy érdemes elkerülni az érzelmi azonosulást az adott műalkotással, azért, hogy utána elindulhassunk az intellektuális kalandozásra, és meglássuk azokat a mélyebb intellektuális tartalmakat, amelyeket ők megidézni igyekeznek ezeknek a zenéknek a segítségével. Na most ezt csak azért mondom előre, mert hát azért meglepően hangzik nyilván a Gang of Four első hallásra, azoknak, akik még sosem hallották, ne jegyetek meg, de az, hogy ilyen fantasztikus hatást gyakoroltak meg annyi későbbi alkotóra, az mutatja ennek a egyszerre meghökkentő és hát felemelő, vagy hát művészi jellegét, értékét.

0: Na hát ez volt a Damaged Goods a Gang of Four-tól. És hát adódik a kérdés, hogy mint a legtöbb ilyen Unsung Guitar Hero esetében, és akkor itt kell megjegyeznünk, ugye 16 év után, már meg is osztottad egyébként a Facebook oldalunkon, Vinnie Riley és barátai új lemezzel jelentkeznek, a Dorothy Callum újra él. Egy nagyon súlyos stroke után van ő, de úgy látszik, annyira sikerült összeszednie magát, hogy lesz új lemez, és hát nagyon várjuk.
1: Elég rosszul néz ki a képen, de a zene az a helyén van. Tehát Andy Gillnek ugye a gitározása, ugye ő volt az, aki anti-hangszerré tette, és ugye most a jazz és blues rajongó fogják be a fülüket, roppantul utálta a hagyományos blues alapú szólókat, a meleg tónusokat, a heroikus gitárpózokat, helyette a szikár perkuszív, vagyis ütőhangszer szerű fegyvertként használta, ezt ugye hallottuk is. Ahogy írta, nem akartam a hagyományos rock kliséket játszani, olyan hangzást kerestem, hogy tiszta, rideg, és inkább ritmikai elemként működik, mit sem dallamként. És ugye hát egy ilyen szikárfémes tónus, egy Fender Stratocasterrel csinálta tranzisztoros és nem csöves erősítőkön, egy ilyen solid state torzítón keresztül, ez a karcos, éles, jeges hangzásnak a védjegye is lett, és hát ez a szaggatottság, ez a scratch and scratch stílus, ami tompa pengetővel kapart ritmusok, hirtelen ilyen staccato stílusban, egyfajta feszült ürességet hagytak magunk után, de szívesen használta a feedbacket, a gerjedés, mint struktúrát, ami nem díszítésként volt itt a Gang of Four-nál, hanem egyfajta strukturális elemként, megszakítva ezt a funkos lüktetés, ami szerintem sokaknak most már érthető, hogy mérő lett a Red Hot Chili producere, habár a zenekarból két tagot eléggé nem bírt, és azok se őt.
0: Így van. De ugye hosszú a sztori, és hát

0: roham léptekbe kell haladnunk, mert igazából nem tudom, te hogy vagy vele, én arra gondoltam, hogy azt kéne bizonyítanunk, hogy azt szeretnénk, hogyha bizonyíthatnánk ebben az adásban, hogy Andy Gill fantasztikus zenei érzékkel rendelkezett, és mindamellett egy kiváló ember volt, mert a legkülönfélébb zenei területekről érkező csapatok, emberek voltak vele, vagy hajlandók vele dolgozni, és ebből azt következik, megfordítva, amit mondtál, hogy ez az, hogy ő ítéletet mond bizonyos szereplőkről, így például az LHCP két tagjáról, az nem róla állít ki bizonyítványt, hanem több mint valószínű, hogy azokról a személyekről, akikről ő rossz véleménnyel volt, ugyanis én egyetlen egy sztorit sem olvastam, ahol az ő személyét bármiféle kritika érte volna. És az, lássuk be, azért ebben a világban, mikor nem is a mainstreamről beszélem, az alternatív underground szcénákról, de akkor is mindig elmondjuk nektek, hogy az ego management ezekben a körökben is legalább annyira, ha nem fontosabb, mint a mainstream esetében. Hát fantasztikus egók súrlódtak egymáshoz ezekben a szcénákban, és Andy Gillnek valahogy mindig sikerült ezeket az embereket leültetni, olyan teljesítményre sarkalni, ami vagy meglepő volt az életműben, vagy egy olyan megújulást eredményezett, mondjuk a szerepi esetében a Crooked Timber, ami egyértelmű, hogy az ő keze nyomán, vagy az ő nyomában alakulhatott csak így. Nekem ez a gyanúm. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de majd hozunk példákat, és akkor hát a sikerül.
1: Mondok néhány példát. Tehát ugye Red Hot Chili Peppersnél ugye a 84-es debütáló albumról van szó, a Red Hot Chili Peppersről. Itt a Flea és Anthony Kiedis túl sterilnek érezték a Gill elválását, ő pedig túl kaotikusnak tartotta őket. De hát ő közreműködött ugye a Jesus and Mary Chain-nél, a korai felvételiken, akkor a Killing Joke-nál pedig a 2023-as visszatérő album, amin Dave Grohl dobolt, ugye neki köszönhető, és hogy akkor legyen egy megkökkentő dolog, a Michael Hutchins, az Inexis a legjobb barátja volt, és társszerzőként is vállalt a posztumos szóló lemezében. Tehát gyakorlatilag itt a 80-as, 90-es évek rockzenéje megkerülhetetlen nélküle az alternatív szcénában természetesen, és hát gyakorlatilag a gitár hangzásra visszatérve, itt pedig hát ugye Jordi Walker az nagyon dicsérte, és többször is megemlítette, hogy innen szerette csomó dolgot a Gill-féle gitár kínzásból.
0: Így van, és azt hiszem, hogy így hallottátok a Damaged Goods számot, így már értetővé is válik az, hogy mit értett ő Black Tea idegenítő effekten, amikor a gitárt vette a kezébe, mert hát valóban azért érzelmileg nagyon nehéz azonosulni ezzel a zenével, bár hogyha igazi rajongó vagy, és azért egy időben én még nagyon sokat hallgattam, azért könnyen rá lehet kattanni, csak valahogy máshogy pendíti meg a lélek húrjait, mint egy átlagosabb, vagy egy melodikusabb post-punk csapat, mondjuk a New Model Army, vagy mit tudom én. De hogy ebből is fakadt talán, hogy azért ők kevésbé voltak ismertek, vagy benne a köztudatban, mondjuk a magyar underground alternatív zenei világban, ahogy én tudom. Meg hát nem sokáig volt azért az első korszakuk, ugye 8 vagy 9 év, és a következő szám, amit hoztam nektek, az egyetlen szóló lemez, amit ő csinált, Dispossession, John King és ő, de Andy Gill neve alatt jött ki ez a kislemez, és akkor hallgassuk meg a Dispossession-t 80-as évek közepéről, tehát ez már az egészen más zenei világ, egy kísérletező, és majd hallani fogjátok, hogy az egész távol van a Gang of Four zenei világától.

Na hát ez volt a Dispossession Andy Gill egyetlen szóló kislemeze, a Gang of Four után nem sokkal, és akkor belevág a producerkedésbe. Az első jelentősebb munkája, legalábbis egy visszaemlékezés szerint, egy furcsa zenekar a folk rock kategóriába szokták szuszakolni, Los Angelesben működtek, Balancing Act, és ennek a zenekarnak a harmadik lemeze, a Curtains volt, amit producerkedett. Nem mondom, hogy különösebben elmélyült kutakodója lennék ennek a műfajnak, de igen, egy hallgatható lemez, és nagyon meglepő, hogy mennyire jól rá tudta őket venni, hogy ne csak ebben a hagyományos folk rock érzelgős valamiben működjönek. És akkor hoztam nektek ebből egy számot, ami egészen jazzes erről a lemezről, tehát ez a 80-as évek vége, és ugye Amerikában vagyunk, és akkor a címe a számnak Fishing in Your Eye. Hallgassuk meg most ezt a számot.

0: Na hát ez volt a The Balancing Act-től a Fishing in Your Eye című szám. És szóval most így elkezdjük finoman adagolni nektek azt a tézisünket bizonyítandó, hogy ő a legkülönfélébb zenei műfajokban volt képes maradandót alkotni, mint producer. De hogy mielőtt tovább mennénk, az én szeretnék tőle megkérdezni, hogy egyébként a producernek magában a produkciós folyamatban a művészi értékemelésében van valami szerepe, vagy csak ő inkább a... Tehát hogyan kell ezt elképzelni, most nem egy mainstream dologról gondolkodva, hanem egy ilyen alternatív underground szcénában, hogy tulajdonképpen ki ő, aki balanszírozik a különféle csapatok, a hangmérnökök, a zenészek, a különféle krútagok és a nem tudom még kicsodák között, vagy pedig ő azért mégiscsak egy olyan ember, aki egy vízióval érkezik ebbe a dologba, és befolyása van a művész irányra.
1: Hát gyakorlatilag az elektronikus zenében a producer az minden, és ugye az Andy Gill is az volt, hiszen a Entertainment lemeznek nem volt külső producere, ugye Füle, aki ezt a hangzást megtervezte volna, gyakorlatilag a Bankhouse Studiosban, Old Kent Roadon egy szőnyeggel bérelt szobába vették föl, baromira nem tudták, mit csinálnak, de pontosan hallották, hogy milyen hangzást akarnak. Ez az önprodukciós kényszer formálta azt a szemléletet, ami Andy Gillt jellemezte, és annyira megtetszett sokaknak, kevés eszköz, maximális döntés tudatosság, és hát gyakorlatilag nagyon egyszerű dolgokat csinált, nem trendeket követett, hanem az volt a hirtvallása, ami a gitár játékát is jellemezte, a basszus és a dob abszolút dominanciája, a groove-nak gépiesen precíznek és fizikailag hatásosnak kellett lennie, a gitár és az elektronika deromantizálása, semmi felesleges gics és díszítés, csak tiszta textúrák és ritmus, és a pop és a radikalizmus fúziója, megtalálni a legvadabb underground energiában és a tiszta szerkezetet, ami megszólíthatja a hallgatót, és akkor így lehet talán érteni már, hogy a Red Hot Chili Peppers korai nyers funk-punkjától a Killing Joke apokaliptikus industriális metaljához, vagy a Future Heads indie rockja, vagy pedig hát ugye a többi zenekarnak miért volt annyira fontos ez a tiszta és kompromisszummentes szónikus ereje. Igaz, hogy ugye a Red Hot Chili Peppersnél azt gondolták, hogy ugye majd a kedvenc zenekaruk, a Gang of Four vezér egyénisége ott lesz, és akkor hát gyakorlatilag barátkozik velük, de hát aktívan nem fog ugye beleavatkozni. Ehhez képest ugye az volt, hogy beleszólt, hogy akkor először a basszust szeretném, és a dobokat, de ugye ez egy dobgép, amit most használunk, tartsátok az időt. Azt mondja, kicsit hands-on osabb volt, mint várták, és hát ezért volt a dobos és gitáros közötti feszültség, illetve hát ne feledjük, hogy a drogok sem használtak a közös munkának ugye annak idején, és hát a Red Hot Chili Peppers nem nagyon szerette ezt az első lemezt, ez a szögletes, fánkos keménység, azért viszont később nagyon sokat segített nekik. Tehát megint ez a DIY helyzetből lévő, hogy is mondjam, műfajteremtés jelentkezik, és gyakorlatilag a stúdióban pontosan ez működik a legjobban, hogyha lefaragják, és a hallgató számára átláthatóbbá teszik a dolgokat. Tehát ez lenne ma is egy jó producer, aztán kérdés, hogy ki hogy szólhat bele, de például Sejjei Tamást említhetném meg, aki sajnos már nem él, ő is hasonlóképpen működött és nyesegette le a különböző elektronikus zenészeket, és hát teremtett egy eléggé egyedi hangzást.
0: Na, és akkor megérkezünk a 90-es években, de ahol ő igazán kiteljesedett, mondjuk úgy először, és aztán lesz majd egy 2000-es évek, meg aztán az utolsó időszak, és szerintem ez lesz az ő igazi terepe, amikor beindul rengeteg alternatív zenekar, rengeteg tehetség, és ő nekik próbál segíteni. Most egy olyan példát hoztam, ahol egy női énekes fog megszólalni az ő hatható segítségével. Down in Mildew Elevator című száma következik.

Na, ez volt a Downy Mildew-től az Elevator. És akkor szóval ez már egy tipikusan 90-es évek, mondhatjuk a Wedding Presentnek egy ilyen női énekessel megspékelt verzióját hallhattátok. Ugye a Wedding Presentot már megénekeltük az egyik adásban, hogy milyen klassz kis zenekar volt, most is aktívak, de ez már egy másik történet. Pszichedelikus rock 94-ben megpróbálta tető alá hozni, hát hogy nem volt egy ilyen glue guy, tehát hogy attól függetlenül, hogy ő egy határozott vízióval és egy nagyon jól eladható koncepcióval érkezik meg ezekbe a produkciókba, és aztán pontosan nem tudom, hogy az évek alatt, ugye mondtad Michael Hutchins-t, de hogy ezekhez a feltörekvő fiatal zenekarokhoz ő hogyan kapcsolódott. Mert nyilván lehet itt személyes érintettség, vagy egyáltalán valamilyen kapcsolat egy harmadik személyen keresztül, ami így szimpatikussá váltak egymásnak, mindegy. De Levitation egy brit pszichedelikus rockzenekar volt a 90-es évek elején, és a második lemezükben próbált meg segítkezni, csak előtte egy koncert közepén a frontember lesétált a színpadról, és soha többet vissza se nézett. Most ez azt eredményezte, hogy ez a lemez, amit ők már készre kevertek, most nem tudom hirtelen melyik alternatív lemez kiadónál, 21 évet pihent a fiókban, és a 94-es Levitation Meanwhile Gardens lemez 2015-ben jött ki. Szóval annyira elpattant a csávó a koncert közepén. De hát nyilván nem ez az egyetlen eset, amikor így ért véget egy feltörekvő zenekar története. Szóval pszichedelikus rockban vagyunk, 90-es évek közepe, Levitation együttes Bodyless című számát hallgassátok meg erről a 21 évet a fiókban csücsülő lemezről most.

Na, ez volt a Levitation együttestől, rövid életű együttestől a Bodyless című szám. Exzellens és agónia vagyunk, mai témánk Andy Gill munkássága, elsősorban produceri munkássága, annak az állomásait próbálja bemutatni. A következő elég meghökkentő váltás fölkarolt egy industriális metalzenekart, én bevallom, soha nem hallottam róluk, Mad Cow Disease, Tantric Sex Disco című lemezét hozta össze nekik. Nekem egy kicsit Murder Inc. is utóérzése van, és akkor még mindig a 90-es években vagyunk. Azt hiszem, egy újabb csavar az ő producerkedésében, hogy talált egy ilyen bridge zenekart, és összehozta velük ezt a lemezt. Ugye mi volt az ő úgymond jelszava? Nem tudom, olvastad-e, de én az, így fordítanám, hogy senki nem pofázhat bele abba, amit csinálunk. Tehát, hogy volt egy ilyen etosza, hogy amikor összejön a csapat és elkezdődik a stúdiómunka, onnantól már a lemezkiadó, azok a üzleti meg egyéb figurák, akik úgymond bele akarnak pofázni a folyamatban, hogy minél eladhatóbb anyag készüljön, azokat ő így ki tudta zárni, és teljes alkotói szabadságot tudott összehozni annak a csapatnak, amelyikkel éppen együtt dolgozott. Amiatt ezért látsuk be, hogy egy fontos eleme az ő személyiségének. Na, a következő szám, tehát a Mad Cow Disease Crow című száma a Tantric Sex diszkóról, hogyha megtalálom. Mert hogy ez egy meglehetősen rövid életű, industriális rossz metalzenekar volt, és egy érdekes zenei világot tudtak fabrikálni. Én mondom, szerintem kicsit túl Murder Inc. is, valami nem adja ki, mindegy, menjünk tovább. Utána egy klasszikusabb felállás felé közelített, mert hogy volt egy szám, volt egy adásunk, a Stranglers történetét énekeltük meg, és velük is összeállt a Written in Red lemez elejéig, de azt hiszem ez már a Survival utáni korszak, tehát hogy ő kilépett a zenekarból, és egy új frontemberrel próbálkozott onnantól a Stranglers. De egy érdekes lemezt hoztak össze, és ugye erről is hoztam nektek egy számot. Ezt csak azért hoztam, mert hogy nem téved nagyot, aki úgy gondolja, hogy ez a száma In Heaven She Walks, ami egy sláger, mint hogyha kísértetiesen hasonlítana bizonyos elemeiben a Kált örökbecsű slágerére, a She Says Sanctuary-re. Tehát most lejátszom, és akkor majd eldöntitek, hogy igazam van-e, vagy én tévedtem, amikor úgy éreztem, hogy hát bizony itt Andy Gill segítségével sikerült egy Kált számot újra felruházni. Jöjjön most a In Heaven She Walks. Stranglers stuff.

0: Na hát ez volt az In Heaven She Walks a Stranglers-től. Ugye te is érzed ezt a She Says Sanctuary.
1: De csak az első gitár riffek utána azért már nem.
0: Utána már nem. Na, igen,
1: szóval, hogy... Szóval azért hardcore kártrajongók nem fognak most írni.
0: Ugye ez már Paul...
1: Más,
0: Paul...
1: más a hang is azért.
0: Persze, Paul Roberts
1: és a gitár
0: éneklésé.
1: Sem olyan, mint Billy Duffy mesteré.
0: Persze. Paul Roberts éneklését hallottátok már, ugye Hugh Cornwell, a mi nagy kedvencünk, ugye 90-ben vált ki a Stranglers-ből, és azóta is tart az ő, hogy mondjam, saját élete. A következő, mert meghökkentő részleteket hoztam én az ő produceri életéből.
1: Nem a Jesus Lizard lesz?
0: Nem a Jesus Lizard lesz, mert az talán a legismertebb projektje volt a Killing Joke mellett, hanem a német elektroindustriál egyik üdvöskéje, az Armageddon Dildos 1997-es Speed című albumát ő hozta tető alá, és egyébként egy faszak is lemez az, szerintem. Nem tudom, ismered-e őket?
1: Igen.
0: És na, mindegy, hogy milyen térségeket tudott ő bejárni. Mert azért szokatlan, hogy egy német elektroindustriál duó, ami még ma is aktív, az Armageddon Dildos 97-es albumát így tető alá hozta. És akkor hallgassuk meg erről a Blue Light című számot. Tehát 1997, Armageddon Dildos, egy német elektroindustriál duó, ma is aktívak, Blue Light.

Na hát ez volt a Armageddon Dildos-tól a Blue Light 97-ből. És akkor már említetted, hogy Michael Hutchins szóló karrierjében bepróbált életet leelni számos egyéb zenész közreműködésével. De az a lemez már nem jelent meg Michael Hutchins életében. Ugye a története ismert, hogy hogyan végezte. A talán legismertebb száma Slide Away, ugye Bono vokálozásával lett teljes. De azért sok zenész próbált őt segíteni abból, hogy kijöjjön ebből az állapotból, amiben volt. Nem sikerült. Most hoztam nektek még egy érdekes produceri munkát Andy Gill munkásságából, mielőtt így áttérnénk a 2000-es évekre. Egy japán alte rock zenekara, Hell from Apollo 69, ugye utalás Kubrick űrod összejájára, és ezeknek csinált egy, ennek a csapatnak csinált egy lemezt. Akkor mielőtt céljegyenesbe fordulnánk, még ezt azért hallgassuk meg. Tehát a Hell from Apollo 69666 lemezéről egy rövid ízelítő. Japánok.

0: Na, ez volt a Hell from Apollo 69, egy japán alterok csapat. Őket is egyengedte, és akkor fordulunk a 2000-es évekre, ugye mondtad a Killing Joke egy ilyen visszatérő lemez 2001-ből, annak a produceri munkáit látta el, és az egy ilyen fordulópont volt az ő munkásságában is, mert az igazán nagy dobások ugye még ezután következtek, legalábbis a brit zenei szcénában. Most a történet ugye ismert, miért Dave Grohl lett a dobosa ennek a lemeznek, ugye a Nirvana bevallottan rendkívül sokat inspirálódott a Killing Joke zenei világából, ugye olyannyira, hogy ezt egy kicsit túltolták, és ugye a Come As You Are gitár témája természetesen egy az egyben a pár évvel korábbi Killing Joke szám, az 80s gitár riffjét kopiszta, és akkor ugye ebből lett egy összeröffenés, Cobain halála után ez elült, és akkor egyszer csak Jazz Common és Dave-ról találkoztak valahol, aztán New Zealandon, és akkor megbeszélték ezt az ügyet, és akkor befogadták úgymond a Gatherers közösségébe a Dave Grohl-t. De azért nem volt könnyű dolga, ugyanis én szerintem direkt szokatlan módon a lemezfelvétel utolsó részébe tették a dobot. Tehát már minden föl volt véve, csak a dob nem. És hát ugye ez Dave Grohl azóta is emlegető, hogy milyen kutya nehéz dolga volt. De hát,
1: igen, ez elég nagy szívás, mert ugye pont fordítva szokták.
0: Igen. De hát ő vállalta, és ugye úgymond ezt a gesztust a többiek részéről, bár szerintem inkább úgymond tud hol a helyed öcsi típusú kapcsolat volt ez, azért mégis egy kiváló lemez született, és akkor ugye utána jönnek a hát ez a 2000-es évek eleje azért a brit zenében egy abszolút feneketlen kurcánon, egy teljesen áttekinthetetlen, és rengeteg olyan zenekar jött ki, amelyik

0: A Voice of Animal szemben azt Mercury Prize-ra jelölt a brit indie art rock lemezek körül.
1: Igen, majd azt is akkor abból is beadok egy számot, hogy hallgassátok, hogy mit tudott ezekkel a fiatal srácokkal így összehozni ő. Szerintem egyébként egész jó szólnak ezek az együttesek, ahhoz képest, hogy nekem az a 2000-es évek eleje közepe az így ilyen szempontból nem az etalon, de hallgassuk meg akkor a Future Heights-től a 2005-ös év kislemezét, ugye két Bush számának remake-je Hounds of Love.

Na hát ez volt 2005-ből a New Musical Express év kislemeze, Andy Gill producálásában. És akkor The Young Knives, The Decision című száma következik. Voices of Animals and Men című lemezről. Ugye 2006-os, mondtad, hogy ezt is díjra jelölték, aztán meg is nyerte. És akkor hallgassuk meg ezt most.

0: Na, ez, ilyet nem szoktam csinálni, most lekeverem fél percet még a számból, mert hogy vége van az adásnak, és Andy Gearről volt szó a mai Extázis és Agóniában. Próbáltuk körbejárni az ő zenei fantasztikus munkásságát. 2020. februárjában hunyt el. Jazz Coleman úgy fogalmazott, hogy ő volt a Covid-járvány első angol áldozata. Ugyanis 19 végén Wuhan környékén koncerteztek, és a betegen jött haza. Tehát több mint valószínű, hogy ez így is volt. Egy fantasztikus zenei figuráról van szó. Búcsúzunk tőle a Therapy Clowns Galore című számával, a Crooked Timber albumról, amit ő hozott tető alá. Köszi, hogy itt voltatok, ne feledjétek, domokostamas74@gmail.com, aki akar kötetet, az írjon rám, és akkor megbeszéljük. Tilos maraton, két hét múlva jövünk, sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: ...2013 óta május 22-én tartják a nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ősellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews. 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezet és a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: Parmai Egyetem kutatói a Current Biology folyóiratban kimutatták, hogy a magzatok már az anyamében képesek összehangolni ásításaikat az anyjukkal. Olvasható a National Geographicban. A vizsgálatban 38, harmadik trimeszterben lévő várandós nő vett részt, aki ásító embereket és semleges arckifejezéseket ábrázoló videókat néztek. Az anyák arcát rögzítették, a magzatok mozgását ultrahanggal figyelték. Azon anyák közül, akik ásítottak, 18 esetben a magzat is ásítani kezdett nem sokkal később. Minél többet ásított az anya, annál sűrűbb volt a jelenség. Az ásítás már a terhesség 11. hetétől megjelenhet magzatoknál, de eddig nem volt tisztázott, hogy ez spontán, hogy az anya hatására történik-e. Giulia Diadamo és kollégái szerint az eredmények arra utalnak, hogy az ásítás ragályossága mélyen gyökerezik az emberi fejlődésben. A kutatásnak korlátai vannak. Kevés részvevővel dolgoztak, és csak a terhesség szűk időszakát vizsgálták.
0: Ezek voltak a hírek.

szól a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom, én Lőrinc Viktor vagyok, és a mai vendégünk az Gyenge Zsolt a Muméról, és hát majd lehet, hogy még a Szentpéteri Márton is valamikor meg fog érkezni a közlekedéstől függően. Ugye a beszélgetésünk apropója az a kekváknak a várható visszalakítása, vagy átalakítása, ugye még erről se tudunk mindent, de hát úgy tűnik, hogy született valamilyen elvi megegyezés az Európai Unióval. Ott ugye van egy 22-es tanácsi végrehajtási határozat, ami kimondja azt, hogy nem vállalhat az Unió kötelezettséget a kekvákkel alakított egyetemekkel szemben, és hát valószínűleg ezt a jogszabályt fogják majd visszavonni, de hogy milyen feltételek mellett, azt nem tudjuk. Ez valószínűleg talán akkor azt is jelent, hogy a Horizonhoz is újra hozzá lehet férni, mert hogy ugye az volt a másik forrás, ami az Erasmus mellett ki volt zárva a kekvek számára. És akkor hát arról fogunk beszélgetni, hogy akkor ez az egész történet, ez hogyan jelentkezik az egyik olyan egyetemen, ami tulajdonképpen az első között váltott modell, de hogy akkor egy kicsit így a történéseket rendbe rakva, vagy nem tudom én, időrendben nézve, azért egy pár szót beszélünk arról, hogy maga a modellváltás az hogyan következett be, bár erről ugye már azért több műsorban is volt szó, és akkor annak milyen hatásai voltak. Ha jól emlékszem, akkor a Mumén ugye azért nem volt egy egyértelmű ellenállás ezzel kapcsolatban az elején, tehát hogy voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy ez akár még jó is lehet. Aztán majd megbeszéljük, hogy jó lett a végén.
1: Igen, sziasztok! Tehát, hogy nyilván nem volt, vagy nem volt abban az értelemben ellenállás, hogy ez már sokszor elhangzott, hogy az akkori rektor már valójában 2010-es évek közepétől az akkori rektornak a vezetésével elindult egy gondolkodás arról, hogy a Mumén magát egy vállalkozó típusú egyetemként is el tudja képzelni, vagyis azt, hogy rugalmasabban tudna külső forrásokat bevonni, és ezeket mozgósítani, hogyha nem az államháztartási törvény meg rendszer keretei közé tartoznak. Fontos azért ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy ez azért vált szükségessé az erről való gondolkodás, mert rendkívül alulfinanszírozott volt a felsőoktatás. Tehát azért gondolta úgy már igazából sok évvel korábban az egyetem vezetése, hogy valamit kell csinálni, mert úgy tűnik, hogy van egy olyan profilú egyetem, ami igazából akár nemzetközi szinten is életképes, nem tudom én, fejlődést tudna felmutatni, hogyha ehhez forrásokat tudna bevonni. És akkor az volt az elképzelés, hogy egyébként erre lehetne mód, hogyha nem ennyire szigorúak lennének a működési keretek. És akkor ezért indult el. És az egyetemen tényleg nagyon sok vállalkozó szellemiségű oktató is van, akinek saját stúdiója, építész, vagy grafikai, vagy design stúdió irodája van, amiben akár tulajdonosként, akár alkalmazottként dolgozik. Nyilván innen származik az oktatói hitele is, vagy ami igazából alkalmassá teszi az oktatói munka végzésére, és ezért nem volt ezzel szemben ellenállás. De én úgy gondolom, hogy az alapvető kiinduló pont abból fakadt, hogy nem volt elegendő, hogy nagyon alulfinanszírozott volt. Uh-huh. Mint minden, tehát akkoriban nem volt különbség a más egyetemekhez képest.
0: Igen, ezt a többit is azért tulajdonképpen ezzel vették rá, hogy pénzügyileg folytogatják.
1: És még a BME-t, ugye, amelyik a legutolsó pillanatban csatlakozott, az konkrétan a kiéheztetés módján vették rá 2 évvel ezelőtt, hogy lényegében egy kekva típusú rendszerbe lépjen bele.
0: És ugye az ELTE-nél se lehetett tudni, hogy aztán, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, hogy végül alakultak a választásokon, akkor nem kényszerítik el őket is szintén egy, mondjuk egy részvénytársasági formában, úgy tudom, hogy ez felmerült. Amikor ez az egész lezajlott, akkor ugye, tehát végülis a Corvinus tekintjük talán az ilyen pilot projektjének ennek az egész dolognak, tehát hogy nem tudom, hogy ez mennyire párhuzamosan zajlott ott, az ottani tapasztalatokról mennyire lehetett tudni a Momén.
1: A Momén akkor volt egy olyan percepció, hogy a Corvinus beelőzött, és lefölözte a nagy részvénypakettet, amit megkapott hozzá. Tehát, hogy volt egy olyan, de én nem tudom, mert nem látok bele a kormányzatig a folyamatokba, hogy ott mennyire ment át, de hogy a Momén sok évvel korábban már volt erről gondolkodás, az biztos, és ezért gondoltuk azt, hogy vagy azok főleg, akik ezt képviselték, hogy igazából a Corvinus beelőzött, de bárhuzamosan zajlottak, és utána nyilván hamar következtünk mi is.
0: És hogyan zajlottak maguk a... Tehát voltak-e egyáltalán tárgyalások, azok milyen szintig mentek le arról, hogy akkor milyen struktúra épül ki, illetve ha jól emlékszem, akkor ugye az egyik nagy probléma az volt, hogy igazából leírva semmi sem volt, tehát ezek ilyen szóbeli elmesélések voltak, hogy majd ez lesz, meg az lesz, és akkor végül nem az lett, mert hogy nem volt leírva.
1: Igen, tehát akkor az akkori rektor Fülöp József miniszteri biztos volt Palkovicsnak, akkor azt hiszem Innovációs és Technológia Minisztériumnak hívták, ahova a felsőoktatás is tartozott, és ugye az innováció révén a MOME ott helyén érezte magát, és akkor az volt a meggyőződés, hogy igazából ezen a minisztériumon keresztül vihetők át ez a modell. És hogy itt tényleg fogalmam sincs, de valamilyen percepció volt, hogy ez megtetszett többeknek, és amikor a nagy politika szintjére lépett át, tehát úgy értem, hogy a kormányzat központi szereplőinek az asztalára került a kérdés, akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt másképp kellene csinálni, és akkor lényegében ki is került ennek a minisztériumnak a kezéből a döntés, és az egyetemnek semmilyen ráhatása nem volt, nem volt tárgyalás, tehát például azt sem sikerült keresztül vinni, ami az akkori rektornak, Fülöp Józsefnek egy fontos terve volt, hogy ha már megalapítják, tehát egy alapítvány kerül, vagyis az állami kontroll közelebb kerül az egyetemhez, akkor nincs szükség a kancellári rendszerre. De már ezt sem sikerült keresztülvinni, igazából onnantól kezdve szabad esés volt, egészen addig, hogy hát valójában bennünket és a szenátust azzal letettek meg akkoriban, hogy megkaptuk nem tudom, két nappal az érvénybelépés előtt az új SMR-t, és azzal, hogy felhívtak egyenként minden szenátusi tagot, hogy tudjuk, hogy ebben most nagyon sok minden van, de higgyétek el, ez alakítható lesz, csak most nekünk ezt át kell vinni, és mivel mi bíztunk ezekben a szereplőkben, bíztunk az akkori kancellárban is, hiszen ez már évek óta volt az egyetemen, az akkori rektorban, annak a kabinetfőnöke hívott azt hiszem fel, és egyszerűen ezt a személyi bizalmat használták fel arra, hogy megszavaztunk online egy olyan SMR-t, amit végül egy-két lényegében másodrendű pontban sikerült csak utólag módosítani. Tehát, és ami végül is bebetonozta az alapítványnak azt az én úgy fogalmazék túlhatalmát, ami azóta is van.
0: És akkor mi volt az a pillanat, amikor kiderült, hogy ez nagyon nem működik jól ez a rendszer?
1: Hát ez néhány hónapra rá, mert akkor mi a szenátusban néhányan előálltunk, hogy jó, hát akkor viszont lennének ezek a jogok, amiket visszakérnék, néhány alapvető jog a rektorválasztásra vonatkozóan, a pénzügyi kérdésekre vonatkozóan, és hát már akkor kiderült a hangneméből, ahogy a Böszörményi Nagy Gergely megjelent a szenátusban, már a hangneméből kiderült, hogy itt azért mást gondolunk az egyetemi autonómiáról. Tehát nagyon hamar, tehát volt egy ilyen 5 pontos csomag, amit a szenátus nagyon nagy többséggel, tehát ilyen egy-két tartózkodás ellenszavazattal fogadtuk el mindegyik pontját, mert 5 pontban kértük, hogy ezeket akkor, tehát úgy módosítsák az SMR-t, hogy ezek a visszakerüljenek a szenátushoz ezek a döntési jogkörök, és abból egyet az IFT-nek nevezett dokumentum, az intézményi fejlesztési tervnek a jogát adták vissza a szenátusnak, az összes többit nem. És akkor innentől kezdve azért világos volt, hogy nem osztanak lapot, de mondjuk amikor az egész egyetem számára egyértelmű lett, hát lehet azt mondani, az 2023. decemberre, amikor a rektor a megválasztott a nagyon nyílt nagyon sok résztvevős, komoly kampány után, fél éves kampány után megválasztott rektort nem hagyta jóvá a kuratórium, nem nevezte ki, vagy nem teresztette fel, hanem a másik jelöltet. Tehát onnantól kezdve senki számára nem lehetett kérdés, hogy itt mik a, hogy milyen lakok vannak.
0: Ugye így, nem tudom, talán Orbán Balázs mellett, akinek szintén mindenféle ilyen furcsa egyetemi funkciói voltak az NK-n, és például ugye Böszörményi Nagy Gergely is hajlamos arra, hogy ilyen nagy, nem tudom, ilyen világmagyarázó teóriákkal előálljon, erre neki vannak különböző fórumai is, de hogy ezért, mint hogyha az elején itt is valami ilyesmit próbált volna érvényesíteni, nem tudom, majd világszinten is majd ide meg oda kerül a MoMA, és akkor, hogyha jól emlékszem, akkor a pályázat is eredetleg úgy tűnt, a rektori pályázat, hogy erről szólna, tehát itt valami nemzetközi dolog volt, aztán a vége már nem teljesen úgy lett, ha jól emlékszem.
1: Igen, egy nemzetközi pályázat volt, és én, tehát azt nagyon fontos tartom elismerni, hogy a kuratórium forszírozott ki egy tényleg máshol nem látott, más magyar egyetemeken, de szerintem nemzetközi szinten sem látott a nyitott pályázatot, abban az értelemben, nem csak a meghirdetés értelmében. Hát ugye akkor azért fejvadász cégekkel kellett felhajtani a külföldi jelentkezőket, mert akkor 23-ban már Magyarországnak a nemzetközi ázsiója nem volt olyan fényes, tehát nem tolongtak azért, hogy hozzánk pályázzanak, de azért volt jó néhány külföldi jelentkező. De nem az a, de az a mód, ahogy különböző meghallgatásokat szerveztek, különböző körökben, csak a szenátusnak, az összdolgozóknak, hallgatóknak, és aztán minden egyes intézethez, szervezeti egységhez ellátogattak, tehát hogy ennek volt egy hosszú folyamata, ami nagyon kinyitotta a rálátást a rektori programokra. Tehát, hogy nem a szenátus ügye maradt. Uh-huh. Tehát ez volt és azért ez általában az egyetemeken a szenátus ügye, nem nagyon tudnak azon kívül még az oktatók sem, nem hogy adott esetben a támogató munkatársak, meg a hallgatók is aktívan részesei legyenek ennek. És éppen ezért volt megdöbbentő számunkra, hogy hát ha ezt kimondják és megvalósítják, és tényleg szerintem ez demokratizálta a rektorválasztást, akkor ezt nem jóvá hagyni, ez így tényleg sok volt az egész egyetem számára, mert akkor nem értettük. Tehát, hogy beletolt, de mindenkit, tehát itt el kell képzelni, hogy hány értekezleten, meg mindenféle megbeszélésen kellett extra részt venni mindenkinek. Tehát itt százával kell ha a munkaórákat számolni, amit belefektetett mindenki, nem beszélve a jelölteket magukat, vagy a pályázókat magukat, akik rengeteg munkaórát, ezért nem értettük, hogy kitalálsz egy versenyt, megszervezed, te mondod meg a szabályait, majd amikor valaki azt megnyeri, nem nevezett ki, akkor miről beszél, akkor mi volt ennek az értelme, és onnantól kezdve semmit nem lehetett elhinni, mert ő neki voltak hangzatos elképzelései, hogy a cél a nemzetköziesítés, hogy a cél a rangsorok, hogy a cél a egy nyitottság, demokratizálság, még ahogy elindítottak egy ilyen programot a hátrányos helyzetűek, vagy a hátrányos helyzetű iskolákból való érkező gyerekeknek a felvételi előkészítőjére, tehát hogy de innentől kezdve semmit nem lehetett elhinni.
0: És akkor a rektori pályázat akkor úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen a szenátus és meg mindenki megszavazott egy embert, és akkor milyen indokkal lett egy másik, tehát hogy erre mondott valamit?
1: Nem volt semmi indoklás. Tartottak egy extra megbeszélést, már igazából meghallgatást, már igazából arra se kellett volna eljönni, mert a kuratórium tagjai jelen voltak az összes korábbi meghallgatáson, tehát hogyha volt, tehát formálisan az volt mondva, hogy hát ők aggályosnak látják, hogy nem kaptak minden kérdésre választ, ezeket kellett volna nyilvánosan megfeltenni, mert akkor mi is hallottuk volna, hogy adott esetben egyik jelölt már egyik vagy másik kérdésre nem tud megfelelni, és akkor be tudott volna ez a tudás épülni a szenátusi szavazásba. Uh-huh. És akkor megtörtént a szenátusi szavazás, és ott a második helyzetért terjesztették fel, semmilyen indoklást nem kapott. Uh-huh. Azutól, amit így inkább informálisan mondott, hogy ő nem tartotta alkalmasnak a nyertes jelöltet. Tehát szemben a szenátus és a szenátus, hogy is mondjam, egész egyetem közösség által megtámogatott szavazásával, hiszen mindenki ráláthatott, nagyon sokan beszéltek a szenátusi képviselőikkel, Tehát, hogy volt egy ilyen ráadás, ő egyedül úgy gondolt, hogy szemben a teljes egyetem polgársága jobban tudja.
0: És egyébként ugye a finalisták azok viszont már magyarok voltak mindeket.
1: Ja, igen, igen, tehát illetve az első három helyzetbe bejutott két magyar, két momés pályázó, és egy norvég, ha jól emlékszem, és aztán két fordulós volt a pályázat, vagy a szavazás, először a norvég jelölt esett ki, és akkor utána a maradék két jelölt között volt egy szétlövéses utolsó szavazás.
0: És akkor ugye a második.
1: Igen, tehát Varga Balázs nyerte meg, és Kósmát nevezte ki, terjesztette fel.
0: És akkor ugye az egy ilyen bevett módszere volt ennek a kekvásításnak, hogy részben azért, hogy elhallgattassák az embereket, részben azért, hogy nem tudom én, igazolják az egész átalakítást, akkor egy kis pénzt azért jellemzően ráöntöttek az intézményekre. Ez itt is így volt? Tehát utána azért volt valami javulás például anyagilag, vagy nem tudom én, a fizetések szempontjából?
1: Hát ez még a rektorválasztás előtt is, hát nem kis pénzt, mert hogy a MOME költségvetése azért most meg négyszereződött. Most különböző számítások vannak, de jelentősen megnövekedett, és jó, hát nem maguktól, de végül is a szakszervezet nyomására ebből egy jelentős béremelés is valósult meg. Ami nem minden kekvásított egyetemen volt így. És hát itt is azért el kell mondani a tisztesség kedvéért, hogy akkor nem az egyetem, tehát az akkori kancellár és rektor töredék béremelést ajánlott, lényegében 20% körülit, miközben 400%-os volt ugye a költségvetés emelés, és hát a szakszervezet blokkádjára, tehát hogy nagyon sokáig, sok fordulón keresztül nem fogadtuk el a béremelést, és aztán végül is a kuratóriumnak a közbenjárására lett egy olyan béremelés, ahol mondjuk a legkisebb béreket 100%-kal emeltük. Tehát a tanársegéd, ugye mi differenciált béremelést képviseltünk, és a legkisebb bérek emelkedtek legjobban. És ebben szerintem ezt nem érjük el, hogyha akkor a kuratórium elnök nem lép ebben az irányban. Tehát ő ezt egyértelműen persze nyilván legitimációs céllal is tette, de ezt nem lehet letagadni, hogy ez én szerintem az egyetem választott vezetőivel ezt nem érjük el.
0: Igen, majd erre visszatérünk, hogy az jó-e, hogy a kuratórium lemondott, és helyettük a rektor lett tulajdonképpen a, nem tudom én, a vezető, tehát hogy ez mennyiben javított a helyzetet, de hogy akkor még annyit, hogy hogyan érkezett akkor a pénz az egyetemhez, és mi lett a maradékkal? Tehát, hogyha ilyen jelentős forrásbővülés volt, és nem olyan jelentős, bár azért nyilván főleg a többi egyetemmel összehasonlítva jelentős béremelés, hogy a maradék pénzzel azzal mi történt?
1: Hát na igen, itt ez a kérdés, tehát hogy nyilván mindenhova több jutott, tehát több jutott óraadói keretre, több jutott az intézeti meg a tanszéki keretekbe, lehetett konferenciákra utazni, lehetett köteteket kiadni, lehetett kiállításokat szervezni, megemelték a hallgatói ösztöndíjakat, illetve kipótoltak a hallgatói és a doktorandusi ösztöndíjakat, be lehetett vezetni például ilyen valójában triviálisnak tekintő dolgokat, mint a témavezetői díjak is, tehát a doktori iskolákban, tehát hogy megjelent sok olyan elem, ami érdemben hozzájárult, de hát azért azt is el szokták mondani, hogy ez valójában együtt járt a kuratóriumnak egyfajta ilyen hát parazitikus gazdálkodási tevékenységével, amiben hát jelentős felárral dolgozva jöttek létre, voltak például bútorbeszerzések, amelyek teljesen értelmetlennek ítél az egyetem közössége, sok százmillió forintért egy évi, sok százmillió forintos külföldi előadók meghívására szakosodott program, amiből mondjuk hát azért jellemző volt, hogy vagy fordult elő, ez a sajtóban is megjelentem újdonság, hogy a kuratóriumi elnök saját rendezvényén léptek fel, mondjuk másnap, vagy délután, akik délelőtt a MOME-n, soha nem tisztázódott ezeknek a költségeloszlása, és nagyon nagy költséggel mentek, tehát, hogy tényleg évi a 2024-ben, mert az a jelentés már kijött, évi 500 millió forintot költött egy ilyen pici egyetem, meghívott külföldi előadókra, amiknek igazából az a meggyőződés, meg percepció az egyetemen, hogy ezek nem tudtak hasznosulni. Túl sok volt, nem volt mögötte program, és valószínűleg sokkal többet ért volna, hogyha az a pénz, ami rendelkezésre áll, teljes állásban, vagy teljes időben hívunk meg egy-egy évre, vagy fél évre oktatókat, mint hogy haknizzanak másfél-két órát. Tehát, hogy, de voltak még ilyenek, kertépítés például minden évben, vagy több évben keresztül különböző érdekes módokon zajlott és hasonló tevékenységek mentek el. De hát önmagában a kuratórium fenntartása 500 000 000 forint volt évente, ez 10 emberről beszélünk, az utazásaik, az irodabeszerzéseik és a fizetéseik. A fizetése, ennek a 10 embernek a fizetése több volt, mint a teljes professzori bérkeret a múlén.
0: És akkor ezek mennyire, mert ugye a Böszörményi Nagy Gergelyt úgy lehetett látni a tévébe beszélni, meg itt-ott, de hogy mondjuk az egyetemnek az életében mennyire volt jelen a kuratórium. Tehát megdolgoztak-e pénzükért olyan értelemben is, hogy akkor nem tudom, minden döntést ők hoztak, és nem lehetett beleszólni, vagy esetleg nem tudom, én igazából azt se lehet tudni, hogy ők ott pontosan mit csinálnak.
1: Sokféle döntést hoztak, hát ez ilyen vegyes a kép, mert például elsősorban a MOME Front óta, tehát tavaly mondjuk január-február óta a lassítás eszközével éltek, tehát amióta megbízott rektor van, és egy ilyen átmeneti, mondjuk így autonóm vezetés van, abban az értelemben, hogy ezt kikényszerítette ugye a hallgatóknak a lázadása. Azóta egy olyan taktikát alkalmaztak, például én benne voltam egy olyan munkacsoportban, amiben a korábbi szervezeti, mondjuk így dúlásnak a visszaalakítását, vagy revízióját végeztük el, és ahhoz a szabályzatok szerint kuratórium jóváhagyás kellett. Tavaly nyáron, júniustól szeptemberig valahogy nem volt kuratóriumi ülés, ahova ezt beterjesztük, ez például több hónapos csúszást okozott. Tehát, hogy ezzel elérték azt, hogy mondjuk ne lehessen bevezetni úgy, amikor a leginkább megfelelő, mondjuk a január elejé szünetben, és akkor már a második fél év úgy induljon, de tehát, hogy ebben az értelemben volt egy ilyen lassítás. De nagyon sok mindenre rajta tartották a szemüket. Hát azért szóval ilyen áron nem dolgoztak meg az én meggyőződésem az, illetve fölösleges, tehát miért kell rábólintaniuk egy szenátusi döntésre? Ha ott van egy szenátusi döntés, ahol jelen van a rektor is, akkor tehát fölösleges az egész dolog.
0: És ez így megmaradó kancellán, hogy a felsőoktatási törvény, a nemzeti felsőoktatási törvény, az ugye azt írja elő, hogy a csak állami egyetemen kötelező a kancellár, más helyeken ott opcionális, és van olyan hely is, ahol nem is van egy telefonálónk, úgyhogy megpróbáljuk beadni. Halló, tessék!
2: Sziasztok, Zsolt vagyok. A későn kapcsolódók kedvére mondanátok, hogy ki a beszélgető partner?
0: Igen, ez Mométól, Gyenge Zsolttal beszélgetünk itt.
2: Köszönöm szépen.
0: Akkor ezt megoldottuk szívesen. Hogy vannak olyan egyházi egyetemek is, ahol van kancellár, pedig ott se kellene, hogy a Momén ott akkor mit csinált, miután át lett alakítva Kekves egyetemé, mert hogy ugye ő elvileg, tehát a jogszabály meg az alaptörvény szerint ő ugye igazából a kormány képviseli gazdálkodási kérdésekben, tehát hogy akkor ő továbbra is azt nézte, hogy azt a továbbra is állami pénzt, amit ugye egyben odaadtak az egyetemnek azzal, amit csinálnak, vagy ő hogy vett ebbe részt?
1: Hát most, hogy formálisan hogyan nézett ki, azt nem tudom, abban nem látok vele, de igazából tehát a munkáltatói jogokat a kancellár fölött a kuratórium gyakorolta, és bocsátott is el, vagy vált meg, tehát három kancellárunk volt ebben az időszakban, mert hogy nem felelt meg, mert nem voltak hajlandóak végrehajtani mindent. Nem tudom pontosan, mik voltak az okok, de maguk álltak fel, illetve közös megegyezés volt végül is a hivatalos eljárás, de hogy ezek az emberek, tehát hogy olyan módon valósították meg, hogy Szóval ők voltak a megvaló, ez volt nekem a benyomásom, hogy igazából a kuratórium program megvalósítói voltak, a kuratórium elnöknek nálunk az volt az elképzelése, volt egy ilyen mondása, hogy hát ez egy jó egyetem, csak rosszul vezetik, tehát hogy egy menedzsment típusú átalakításra kell, üzleti szemléletű, vállalkozói szemléletű gazdálkodást kell bevezetni elsősorban, tehát olyan pénzügyi folyamatokat és ellenőrző folyamatokat, amelyek sokkal átláthatóbbá teszik a gazdálkodást, és ennek volt az egyik fontos eszköze a vezérigazgatóság, ugye most már vezérigazgatónak hívják, és amit tapasztaltunk, tehát hogy a vezérigazgatósági terület az rendkívül megnőtt ebben az időszakban létszámban. Tehát, hogy egy másod, most én nem tudok pontosan mondani, hogy a rektori kabinet mérete minimum, hanem nagyobb, az biztos, tehát, hogy elkezdett nagyon nagyra nőni, mert hogy egyre több folyamat rendelődött hozzá.
0: És a
1: Tehát a pénzügyi kérdésekben az elsődleges döntés az a kancelláriához tartozott, tehát, hogy ez ugyanúgy volt, csak most nem a minisztériumi, tehát hanem a kuratóriumi felügyeletet látta.
0: Tehát akkor végül is egy ilyen gazdasági igazgatószerű.
1: Hát annál több, viszont, mert hogy duális vezetés volt, tehát hogy semmilyen aláírás nem szerepel, amihez pénzügyi kötődés volt, ott egyedül a rektor nem írhatott alá. Tehát ez ugyanaz, ez volt ugye a kancellári rendszer a minisztériumi időkben is, tehát annál több. Most az a mondás, vagy sok helyen az a mondás, hogy egy erőteljes gazdasági erős gazdasági igazgató, de nem duális. Tehát, hogy az elsődleges döntés az a rektorokhoz legyen rendelve.
0: És az új modell, ami ugye akkor kikerül az egész egyetem az államháztartás alól, hogy majd így akkor nem tudom én a gazdasági együttműködéseket azokat fejleszteni lehessen, tehát ez hozott be több külső forrást azon kívül, ami az államtól többletpénz jött, tehát hogy ez erősített a gazdasági együttműködéseket?
1: Érdemben én azt mondanám, hogy nem. Tehát, hogy lehet, hogy valamennyi jelent meg, de a legtöbb egyébként pályázati tevékenységből, tehát, hogy ami voltak EU-s pályázatok, aztán utána meg egyéb módokon legfeljebb csak nagyobb hangsúly került rá, tehát volt a MOME-nak például egy ilyen MOME Open nevezetű, vagy hát most is van, egy különböző nevei voltak, egy felnőtt képzési oktatási központja, ahol pénzért különböző képzéseket, rövidebb távú, nem egyetemi képzéseket fejleszt és kínál az egyetem, és ezt építették tovább. De hogy érdemben, hogy százalékban valódi elmozdulás lett volna, az nem történt meg. Tehát szerintem azt az ígéretet, hogy majd az államháztartás alul kikerülve itt jelentős külső bevonás történik, ezt nem valósította meg az egyetem. És nem is volt lehetséges. A legutolsó alkalommal, amikor még erről a szakszervezetek beszélt a kuratórium elnök, akkor neki 40% volt az elvárása. Hát ha mindent összeszámolunk, szerintem nem jártunk 20%-nál, inkább 10-nél, de inkább kezelik fenntartással, de hogy a 40% az óriási lett volna, tehát a szinte a felét kellett volna, ez elképzelhetetlen arány lett volna.
0: És egyéb mutatókban, tehát például a hallgatószámban volt valamekkora növekedés, azt mondtad, hogy ez egy kis egyetem, tehát hogy a kekvesítés előtt hányan voltak hallgatók, és utána...
1: Valamennyi volt, a BA szakok létszámain volt, a BA szakoknál volt egy jelentősebb emelés, illetve ami még egy ilyen, tehát létszámokban ez volt, de ott tényleg elég jelentős emelés történt több szakon is. Nem vagyok meggyőződve, hogy ez megfelelően igazán nagy mértékű oktatói létszámára is ez persze nem társult. És ami még fontos, hogy ugye lezajlott a mesterszakjaink felének az angolra átállítása. Ja. Azért fontos, hogy nem az lett, hogy indítottuk angolul is, hanem már nem indítunk magyarul. Uh-huh. Évtizedek óta létező szakokat, vagy hát nagyon, sőt, több idő óta, és hogy ezek a szakok már nem indulnak magyarul, hanem angolul kell tartani, de vannak olyan szakok, ahol szinte mind igazából magyarok tanulnak angolul, magyar anyanyelvű tanároktól. Nem mindig van olyan, vannak ebből kivételek, de alapvetően azt nem sikerült tömegesen megvalósítani, hogy ezek az angol nyelvű szakok akkor most tömegesen vonzanak be külföldi diákokat. Mert ez lehetett volna egy nagy pénzbe mozgó képesség, ha főleg nem az EU-ból, hanem más távolabbi nemes országokból tandíjas hallgatókat lehet bevonzani. Ez nem.
0: Sőt, hát
1: tömegesen ez nem sikerült.
0: Sőt, hát ehelyett ugye az Erasmusból is aztán kiesett az intézmény, ez jelentett valamilyen hátrányt? Vagy, mert ugye a délutáni beszélgetésen a Corvinuson ott elhangzott, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hát végülis ez tökéletesen pótolta bizonyos egyetemeken a Pannonia program, meg ugye volt egy ilyen Horizon helyett, ami ugye a kutatási támogatás, tehát hogy ez a nálatok ez hogyan jelent meg?
1: Hát a Pannonia programnak, tehát hogy igazából a magyar állam beletette azt a pénzt, amit egyébként az EU biztosított volna. Mm. Tehát, hogy ez egy rendkívül, a magyar költségvetés szempontjából egy rendkívül pazarló volt. De ugye azt sokan elfelejtik, hogy az Erasmusnak csak az egyik lába a pénz, a másik lába az a szerződési háló, ami lehetővé teszi, hogy a hallgató, tehát most gondoljuk el, tehát fogom magam és elmegyek egy német, francia, norvégia nem, de dán egyetemre, és csak besétálok, ott én nem, még ha be is hallgathatok, nem kaphatok kreditet, nem vizsgázhatok. Tehát az Erasmusnak az volt az alapvető lényege, hogy ezek a szerződések lehetővé tették, hogy az ott lévő hallgatók be tudjanak épülni az ottani képzésbe, és haza tudják hozni az ott szerzett krediteket, jegyeket, és a képzésük teljes részévé váljon. Ezeket a szerződéseket újra kellett kötni, és nem sikerült mindent. Mm. Sokkal kevesebb helyre, ez egyetemenként változik, kevesebb helyre tudnak menni. Tehát egy elképesztő munka volt akkor a nemzetközi osztályon, amikor meg kellett minden győzni, hogy jó, igen, kizártak minket, de azért mi haverok vagyunk, ugye, és ismerjük egymást, és volt, ahol lehetett, és volt, ahol egyszerűen azt mondtak, hogy hát figyeljetek, ugye az EU kizár benneteket, mert nem korrektül költitek el a pénzt. Jó, hát igen, de az, jó, oké, akkor mi ezt nem tudjuk felülbírálni, az EU-nak erre vannak intézményi hatóságai, nem tudom én micsoda, nem. Tehát nem mindenkivel sikerült.
0: Ugye a Máté András ma elmondta ezen a fórumon, hogy igazából itt eleve Magyarországról nem indultak, vagy nem mentek annyian ki Erasmusszal, mert hogy maga az Erasmus támogatás az nem minden hallgatónak, és nyilván főleg a szegényebbeknek nem teszi ezt lehetővé, hogy mondjuk egy gazdagabb nyugati országban, mondjuk a fővárosban ott ebből megéljenek, meg tudjanak lakni valahol. Tehát, hogyha ugyanezt a pénzt ugye az Erasmus kiegészítéseként költötte volna el a kormány, akkor már nagyobb eredményeket tudott volna elérni.
1: Hát sokkal kevesebbe került volna, viszont sokkal több hallgatót értette, hogyha mondjuk hozzátesz minden ösztöndíjhoz 300-400 eurót havonta, ahelyett, hogy az egészet magának kéne finanszíroznia, akkor igen.
0: És akkor ez, mert ugye a másik ilyen nagy mondás ezzel kapcsolatban az volt, hogy akkor ez a nem európai országok felé egy nyitás, tehát hogy ez ennek volt valami látszatja nálatok, hogy nem tudom, meg Távol-Keletre, ahova ugye nyilván még drágább eljutni, stb. Azért kockázatosabb is olyan értelemben, hogy nem tudom én, ott valami történik az emberrel, akkor nem ül fel az első gépre, és jön haza, stb. Tehát hogy ugye volt egy ilyen szándék, hogy a Pannonia az majd nem tudom én, Kínába, Japánba is fog finanszírozni utakat, amit ugye az Erasmus-szal nem lehet megcsinálni.
1: De még az Erasmus-nak is voltak egyébként tengeren túli programjai, tehát nem feltétlenül igaz az, hogy ne lehetne egyáltalán lehetett volna tengeren túlra utazni, de voltak, de én erről nem tudok, tehát inkább nem mondanék semmit, hogy ez mi volt. Tehát voltak, de nem tudom a léptékét, a mértékét. Tehát nyilván lehetett szerződni, bármilyen egyetemmel lehetett. Én nekem voltak furcsa eseteim a Pannoniával, mert a Pannoniának, hát ugye ezt sokan tudják a magyarországi egyetemi közéletben, vagy környezetben, hogy milliméterre ugyanúgy nézett ki az összes űrlapja, ugyanaz volt a szöveg, ugyanaz volt a grafikai megjelenés, csak a logót cserélték le, az Erasmus helyett a Pannonia szerepelt, ezért nekem megütközést keltett több, mindig el kellett magyaráznom a külföldi partnernek, hogy hát ez ez nem Erasmus, ez a magyar kormány finanszírozza, tehát nem, de hát úgy néz ki, úgy hívják, hogy Staff Mobility Agreement, vagy Teaching Mobility, vagy, tehát hogy teljesen ugyanaz volt a neve, és hogy el kellett magyarázni, hogy ez úgy néz ki, pont úgy néz ki, de nem az. És ezért nem vonatkozik rá ilyen-olyan szabály. Például ugye volt egy ilyen könnyítés a Pannóniában, hogy konferencia részvételre is el lehetett költeni, amit az Erasmus Plus nem engedett. És akkor ezt mindig el kellett magyarázni. Tehát nem lehet, mondták ők, és mondom, de lehet, mert ez nem az. De hát ez az. Na, szóval ilyenek. Tehát te arra nem vették a fáradtságot, hogy egy új űrlapot találjanak ki, ugyanazok az elemek voltak, a motiváció, az indoklás, tehát ugyanúgy ott megfogalmazva, átvéve.
0: Ugye volt egy ilyen szándék valóban ezeknél a kékvás egyetemeknél, főleg a Corvinusnál lehetett ezt látni, hogy akkor itt tulajdonképpen egy nem kismértékben külföldieket kiszolgáló intézmény jöjjön létre, ahol valóban a tondíjból is finanszírozhatták volna magukat. Ott tulajdonképpen a Corvinus az egy ilyen business school irányába próbált meg elmenni. És nem tudom, hogy nálatok, ugye voltak még ezek az egyéb ösztöndi programok, mint a Stipendium Hungaricum, meg a Stipendium Peregrinum, aminek ugye még az lett volna a funkciója, hogy nem tudom, tehát nyilván Magyarországról és külföldről, hogy külföldről bevonzanak Magyarországra embereket, de hogy akkor ezek szerint ez nálatok sem volt annyira sikeres. Illetve, tehát hogy még ezen felül olyanok meg pláne nem nagyon jöttek, akik meg így kifizették volna az egész.
1: De nem, hát stipendiumosok voltak, de azok ösztöndíjra jöttek, tehát azok megint nem a tandíj, vagy hát lehet, hogy az államnak a másik zsebéből került bele a pénz, tehát de voltak, de nem nagy tömegben, és az is kifutott egy-két évvel ezelőtt már, tehát megszűnt. De volt, de ennek se, én ebben nem voltam beletve, nem látok rá a léptékére, de voltak ilyen hallgatók.
0: És volt olyan Horizon program, amiben mondjuk indultatok volna, és nem sikerült már, hogy volt szerve.
1: Ebből voltak, igen, voltak konkrétan, hát ugye ezek különböző fázisban akadnak el, mert vagy az van, hogy bevállalósabbak a nyugati kollégák, és azt mondják, hogy jó, akkor ez valójában az volt a szabály, hogy ilyen associate partner lehetsz, és hogyha a projekt vagy a pályázat nyer az EU-ban, akkor a magyar félre eső részt, az ugye nem is kerül be, mivel a associate partner nem kerül be, tehát a pályázat szakmai programjában benne van, de a költségvetésében nincs. Ha ennyire a pályázat, akkor azt történik, hogy az, ami be van írva a magyar fél költségeire, mondjuk, hogy szervez workshopot, vagy utaz, vagy kiad, vagy kutat, vagy bármit, ehhez, bármilyen költsége van, azt a magyar állam hozzáteszi ehhez. Az volt a mondás, hogy lényegében automatikusan, ez nem volt így leírva, tehát be kellett utána pályázni, tehát ha volt egy EU-s nyertes pályázat, akkor be lehetett pályázni, de amikor voltak nálunk minisztériumi tájékoztatáson, lényegében győzködtek, hogy adjunk be minél többet, mert hogy nem volt, nem lehetett a keretet kihasználni. És ennek az az oka, hogy nagyon sokszor attól féltek a külföldi partnerek, hogyha minket betesznek, akkor lehetnek olyan, akár bírálók, akár döntnökök, akik azt mondják, jó, de hát ezek ki vannak zárva, és nem gondolják végig, hogy jó, de ez így vagy úgy, hanem hogy egyszerűen a pályázat esélyeit rontja, ha egy kizárt országnak a képviselői vannak benne. Volt persze sokszor olyan, hogy egyáltalán még ez a rendszer kristályosodott, volt olyan, hogy mi mondtuk, be akartak minket vonni, és mondtuk, hogy bocs, de hát mi, szóval mi szívesen, de mi nem tudunk, és ja, oké, akkor nem.
0: És hát ugye volt egy elég hosszú periódus, amikor végül is azzal hitegették az egyetemi világot, hogy még ez menthető ez az egész. Erre ugye én azért emlékszem, mert mindig, amikor Navracsics Tibor elmondta, hogy majd akkor már a jövő héten megegyeznek, akkor utána az egyik rádió engem hívott fel mindig, hogy én mit gondolok erről, mondtam, hogy szerintem nem fognak megegyezni, és hát valóban ugye végül is teljesen elesett ez a szektor.
1: Ja, persze, és nekünk ezzel kapcsolatban nekünk is volt olyan, hogy elkezdtünk dolgozni, mondtuk, hogy figyeljetek, nem vagyunk, de a miniszterünk azt mondta, hogy meg fogunk decemberre, vagy amikor a beadás van egyezni, úgyhogy benne voltunk az egész pályázat kidolgozásában, majd amikor be kellett adni, még mindig nem voltunk, és beadták nélkülünk. Igen.
0: Igen, és nyilván ezt nem téríti vissza senki, meg ugye nem lehet azt tudni, hogy akkor hány olyan eset volt, például amikor meg se hívtak magyarokat, vagy igen.
1: Tehát, hát, hogy mi is, tehát azért itt sok éves szakmai kapcsolatok vagyunk, nem hülyíthettük őket. Tehát nem mondhattuk azt, hogy ja, de majd lehet, vagy valami, tehát el kellett mondanunk őszintén, hogy figyeljetek, nem tudjuk, ez a helyzet, és volt olyan, azt mondták, hogy figyeljetek, nagyon szeretük titeket, volt olyan projekt, amiben valójában a középpontjában lettünk volna, mert a mi kutatásunk volt az egésznek a kiinduló pontja. Ők meg inkább akkor azt mondták, hogy jó, igen, itt lehettek társulpartnerek, majd meghívunk egy-egy te előadóként a mi workshopunkra, de hogy magában a pályázatnak nem vagy szerves része.
0: És az egyetemi rangsorokban ott lépett előre a MUME, különös tekintettel arra, hogy azért ugye ez egy meglehetősen speciális egyetem, tehát hogy nem tudom, hogy a klasszikus rangsorokban mennyire lett jól mérni.
1: Mi nem voltunk benne ilyen rangsorokban, hanem most léptünk be sajnos, én ezt személyesen nagyon elleneztem, szerintem ezeknek a rangsorokra semmi értelme nincs, és elsősorban a nagy nyelvek egyetemeit és a preferálják, szerintem ez teljesen fölösleges, de most léptünk be az úgynevezett QS rankingbe, tehát ide jelentünk meg először, úgyhogy nincs. Tehát előrelépés majd később várható, ha lesz. De szerintem ez rendkívül káros folyamatokat indít el, mert egyből minőségű alapúvá, és lényegében a rankingrendszerre optimalizálod az egyetemet, biztos, hogy az oktatástól veszed el a fókuszt, mert az oktatásnak nem, egyszerűen nem számszerűsíthetőek az eredményei. Tehát nem tudom, attól, hogy valaki jobban tanít, felkészültebb az órájára, ez semmilyen módon nem jeleníthető meg, vagy az, hogy ő többet konzultál a diákjaival, és kétszer olvassa át a dolgozatát, vagy ötször, ez sehol nem jeleníthető meg, és éppen ezért ezektől fogja elvinni a fókuszt. Én ezt elleneztem, de az egyetemvezetés azt gondolta, hogy ez jó nekünk.
0: És akkor, hogy a teljesítményértékelés az nálatok hogy néz ki, hogy a Corvinusnál tudjuk, hogy ott például több trekket hoztak létre, tehát ugye van, aki inkább órákat tart, van, aki inkább kutat, és akkor nem tudom, az illetőnek más-más feltételeknek kell megfelelni, vagy más módon kell pontokat gyűjteni, tehát hogy ugyanállatok gondolom van egy jelentős szakmai tevékenység is, amit szintén nem lehet egyértelműen mondjuk besorolni a kutatásba, vagy a pusztán az oktatásba, tehát hogy erre van valami mérési rendszer, amit aztán majd most esetleg hozzá kell igazítani a ranking mérésekhez.
1: Hát ugye van egy úgynevezett nálunk fókusznak hívják ezt a teljesítményértékes rendszert. Én ezt a szakszervezet sikerének tartom, hogy ez sikerült nagyon messze tartani a kvantifikált mennyiség alapú teljesítménymérésről. Egyrészt azt az elvet próbáltuk érvényesíteni, hogy ne indítson el egy egészségtelen versenyszellemet, hogy mindenki individuálisan akar, és nem fogja a kollégát belevonni, mert az van mondva, hogy az első 30%-a. Ezért alacsonyan húztuk meg a küszöböt, mert az eredeti tervezet az volt, hogy akár 5 hónapnyi bónuszt is lehessen ebből kapni év végén. Mi azt mondtuk, hogy nem, ugyanazt a pénzt osszuk szét, maximum 1 hónap legyen, és viszont a keretben legyen benne, hogy adott esetben, ha mindenki teljesíti, akkor mindenki megkapja. És akkor egy olyan rendszer alakult ki, hogy év elején mindenki a saját munkairányítójával megbeszéli, hogy mi az a 4-5 cél, amit szeretne megvalósítani, és ha ezeket teljesíti, akkor ezt megkapja. És hogy nyilván ez persze egyfajta együttműködést indított el, és nem helyezett igazi súlyt erre. Én erre a rendszerre, vagy igazi prés nem volt. Szerintem azért annyit elindított a dolgozókban a főleg oktatóalkotói tevékenység vagy kutatói tevékenység kapcsán, hogy gondolkodjuk azon, hogy mi az, amit még hozzá kell tenni. De azért azt is látni kell, hogy ez valójában mégiscsak a munkakörünk részén szekként vitt tevékenységek tívtunk be. Hiszen publikációt, vagy kiállítást, vagy fesztivált, attól függ, ugye nálunk alkotó tanárok is bőven vannak, tehát hogy külön ilyen típusú tevékenységeket vezettünk fel, és akkor erre létrehoztak egy felületet, ahol ezt így adminisztrálni kellett, mert ugye sok olyan tevékenység van, ami az NTMT-ben nem fér bele. Szóval én ennek Ennek nem tudom, azt sose látok, hogy mondjuk az előző évekhez képest több lett-e a nem tudom én milyen típusú tevékenység. Uh-huh. Tehát én erre nem tudok mit mondani, hogy ennek valóban vitte előre a dolgokat. Hogy nagyon nagy adminisztratív terhet rótt minden alkalmazottra és a vezetőkre, a közeli vezetőkre, az biztos. Uh-huh. Tehát nem tudom, hogy nem vitte többet. Tehát, hogy az a munkaóra száma, amit elvitt ennek az adminisztrálása, ha azt arra fordítjuk, hogy érdemi tevékenységet végezzünk, vajon nem ére többet. És inkább tegyék hozzá az alapbérhez, mondjuk. Mert ugye a teljesítménybérezés mindig azzal jár, hogy akkor viszont annak adminisztrációja van, jelentős adminisztráció, hiszen különben hogyan működteted, hogyan különbözteted meg a teljesítményeket, ha viszont akkor lehet, hogy többet nyer.

0: Újra itt vagyunk, és akkor amire már utaltál, hogy volt egy ilyen forradalom az egyetemen belül, tehát most ugye a kekvák azok most azért kerültek megint a középpontba, mert hogy új rezsim van, és akkor az megígérte, hogy ezeket el fogják törölni, de hogy azért itt a több egyetemen is voltak már korábban is tiltakozások választások előtt, és akkor tulajdonképpen az úthenger egy kicsit úgy megállt, például az Free SFL mozgalom is meg tudta ezt egy időre akasztani, de aztán tovább ment, hogy a Covid-ot azt elég jól kihasználták arra, hogy ezeket az átalakításokat megcsinálják. Nyilván visszacsatolás az annyira nem nagyon volt, tehát hogy hiába volt mondjuk a Corvinus a pilot projekt, nem voltak olyan következtetések, amit onnan levontak volna ki be azt, hogy a többieknek már annyi pénzt sem adtak, vagy részvényeket. De hogy akkor mi volt az a konkrét ok, ami miatt itt egy ilyen forradalom tört ki, és ez miben nyilvánult meg?
1: Hát én azt gondolom, hogy az első, nem tudom, magvait ennek ez a rektor választással kapcsolatos döntés hintette el, de akkor még sem a szenátus nem állt ki, sem a hallgatók. És akkor egy évre rá, tehát hogy az történt, hogy ez 2020

0: 3 decemberében született ez a döntés, de csak nyáron lépett hivatalba az új rektor. És ő viszont egyből rendkívül autoriter módon kezdett eljárni, hát ugye a Corvinusból áthozott különböző, hát rektorhelyettesek kerültek pozícióba, meg más vezetők, akik nagyon erőteljesen hát szembe mentek az egyetemnek az értékrendjével, és aztán 24 decemberében történt az, hogy ott még egy ilyen kör volt, hogy átalakították a szervezetét. Tehát, hogy valójában közben zajlott egy nagy szervezet átalakítás az egyetemen, amit hát úgy ígérték, hogy bevonások lesznek, de hát, hogy most csak a saját példámat mondjam, a szakszervezet képviselője lettem volna a HR kérdésekkel foglalkozó munkacsoportban. Egész évben írtunk szakszervezet részéről, hogy ha-hó, mikor indul el, szeretnénk bekapcsolódni a munkába? Jaj, még nem. Majd később. Amikor azt mondták, akkor megint írtunk 2-3 hetente havonta, hogy mi a helyzet, szóban szóltunk, majd a szenátusi döntés előtt szerintem kevesebb, mint 24 órával megkaptuk véleményezésre, miközben sokszor elmondtuk, hogy mi aktívan alakítani szeretnénk. Nem most, hogy a végén elmondjuk, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem hogy az, hogy egyáltalán mi kerül bele, azt formálni szeretnénk. Tehát hogy ilyen típusú dolgokra kell, és hiszen tényleg gyökerestül felforgatták a szervezeti felépítését az egyetemnek, és akkor létrehoztak úgymond tudásközpontnak nevezett egységeket, ezek az intézetek és a tanszékek helyett egy ilyen hibrid fura modell volt, amitől például elvonták az oktatást. Tehát olyan tanszékek, amiben a tan nincs benne, ne is kérdezzétek, hogy ez miért volt és mire volt jó. És ezeknek a vezetőit megpályáztatták, ez megint ugyanaz a helyzet volt, kitalálták ezeket a központokat, kitalálták, hogy kik lehetnek annak a vezetői, kiírták a pályázatot, megszabták, hogy kik a bírálók, meg a szempontok, majd ezeket a döntéseket nem hagyták jóvá. Tehát, hogy decemberében megvoltak ezek a, kiderült, hogy melyikre kit választottak meg, majd 23-án Kós Pál úgy gondolta, hogy körbeírja, hogy akkor kiket nem nevezett ki ezek közül, és kiket más nevez ki helyükre. És akkor viszont, hát persze mindenki teljesen kiakadt, de hogy ugye jó taktikai érzékkel ezt a téli ünnepekre, meg az ünnepekre időzítették, és akkor januárban viszont elsősorban az építész tanszékről, meg építés szak környékéről indult el az a tiltakozás, akik nekik sem nevezték ki a tanszékvezetőnek, vagy hát ennek a tudásközpont vezetőnek azt, aki korábban az intézetüket vezette, és aki most eddig megbízott rektor volt, és tegnap megválasztották rendes rektornak, és hogy innen indult el az a tiltakozási hullám, ami aztán valójában előhozta a rektorválasztás kérdését és magának a kuratóriumnak a szerepét, és az elsődleges követelésük az volt, hogy ennek a rektornak mennie kell. És ennek hatására, ugye ez volt egy szenátusi ülés, ahol lényegében nem engedték szó, kitapsolták, nem engedték szóhoz jutni az akkori rektor Kós Pált, és aztán ő bizalmatlansági szavazást kért maga ellen, és 10 nap múlva már annyira megfordult a közhangulat, hogy a szenátus 90%-a ellene szavazott. És akkor igen, és akkor innentől kezdve azt kell látni, hogy a kuratórium meglehetősen visszavonult. Tehát ez a lassító, akadályozó taktika megmaradt, de jelentősen visszavonult az egyetem életéből. Én azt gondolom, hogy a front hatására érdemben bővült az egyetem mozgástere és autonómiája, bár ez a szabályzatokban nem jelent meg, de sok mindent másképp lehetett. Megváltozott senki nem félt attól, hogy a szakpolitikai véleménye miatt kirúgják, rendkívül nyílt fórumokat szerveztünk a legnagyobb nyilvános terében az egyetemnek, ahol bármit ki lehetett mondani, szóval, hogy az egész egyetemnek megváltozott a légköre. És tényleg vissza lehetett alakítani ezt a szervezeti dúlást, tartalom, tehát a tanterfejlesztést is a megfelelő irányba állítani. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos változásokat indított el. Lényegében a Tényleg a szakadék széléről húzta vissza a Moment Front az egyetemet abban a pillanatban.
1: És akkor jelenleg, tehát gyakorlatilag mostanáig egy megbízott rektor irányította az intézményt, és akkor most volt egy új rektorválasztás, hogy jól értem.
0: Igen, hát előtte még ugye az történt, hogy lemondott a kuratórium, vagy nem tudom, milyen sorrendbe kezdjük, tehát hogy az április 12-i választások után 10 nappal, talán 2 héttel lemondott a kuratórium, nyilván már voltak szenátusok, tehát hogy már eléggé feszült volt a helyzet, és már elhangzott a szenátusban is, hogy el is kezdtünk fogalmazni egy nyilatkozatot, hogy mondjon le a kuratórium, de mire ez elfogadásra került volna, addigra már lemondtak. Illetve ez a lemondás, ez egy nagyon érdekes helyzet, és szerintem jelen pillanatban ez a jövőt tekintve a legérdekesebb helyzet, hogy ugye ők azt mondták, hogy egyrészt visszaadják az alapítói jogokat az államnak. Ez ugye, aki ha majd feláll a minisztériumban, az ezért felelős minisztériumban a megfelelő szerv, akkor ők annak visszaadják. Ez egy fontos dolog, mert ugye ezt külső kevésbé látják, hogy teljesen magára záródottak ezek a kuratóriumok abban az értelemben, hogyha nincs kétharmados többség, akkor egy sima, egy másik kormány nem változtathatott volna, nem cserélhette volna le a kuratóriumi tagokat, a szabályozásokat, működésükben nem nyújtott volna bele, és nem vehette volna el a nekik juttatott vagyont, állami vagyont. És ezt visszaadják, és hogy azt ígérték, hogy most nyár, tehát ők nekik július 31-én érik el a 6 éves működés, azt mondták, hogy amikor elérik ezt a 6 éves mandátum végét, akkortól visszaadják a megbízatásukat. Tehát én úgy számolom, hogy ez augusztus 1-től lépne érvénybe. Csak hogy azóta megszületett, innentől kezdve érdekes, hogy azóta megszületett ez a megállapodás az EU-val, vagy az Európai Bizottsággal, aminek értelmében 27, tehát még egy év, 27 augusztusáig maradnak ezek az alapítványok. Tehát itt valójában most augusztustól egy nagyon érdekes ex-lex helyzet jön létre, ha ők valóban lemondanak, hogy kinevezünk új kurátorokat? Jogunk lesz végre beleszólni egyetemként, hogy kik lehetnek azok? Mik lesznek ennek a kuratóriumnak a jogosultságai? Szóval, hogy ez még egy nagyon, nagyon nyitott kérdés, mert ugye szerintem ők is azzal abból a megfontolásból mondtak le, hogy ugye azt tudni lehetett már a választás másnapján, hogy ugye az EU-s pénzek hazahozatalához augusztus végéig erről meg kell egyezni, tehát ők valószínűleg úgy mondtak, hogy úgyis kirúgtak volna minket, vagy úgyis megszüntettek volna minket augusztusig, akkor ennek elébe megyünk. De hogy most itt valójában még egy évet kaphattak volna, de már ezt nem mondtak, úgyhogy itt ez fogalmam sincs, ugye ez néhány napja derült ki, múlt pénteken derült ki ez a megegyezés az EU-val, tehát nem tudom, hogy mi lesz. Viszont, és akkor itt jön be az, amit már a kérdésben megemlítettél, hogy tegnap új rektort választott a szenátus, viszont felterjesztenie még ennek a kuratóriumnak kell. Mert hogy az új rektornak a mandátum augusztus 1-jével indulna. De ezt szándékosan úgy tervezte, a megbízott rektornak volt a feladata kiírni ezt a pályázatot, és hogy ezt úgy írták ki, hogy akkor a tanév, két tanév között történjen ez meg. Úgyhogy nem tudjuk, hogy most mit fog lépni a kuratórium. Mi azt gondoljuk, hogy mivel igazából nyílt konfliktusok nem voltak a megbízott rektorral, és mivel ugyancsak ő lett a most már a rendes rektor, ezért én azt feltételezem, hogy nem fognak keresztbe tenni.
1: Ugye egyébként, ha valaki lemondana egy ember a kuratóriumból, akkor a kuratórium többi tagja tudja megválasztani a helyére a következőt, tehát hogy ez ilyen szempontból is azért egy érdekes szituációt kreál, hogyha mindenki lemond, hogy akkor hogyan lehet betölteni, mert ugye...
0: Hát de ha az alapítói jogokat visszaadják, akkor a minisztérium vagy az államnak a megfelelő szerve tudnak kurátorokat jelölni. De ugye ez egy időben történik. Tehát nem, nincs meg a lehetőség, persze nyilván erre készülve mondhatná mondjuk, de ez iszonyatosan rövid a határidő, tehát hogy mondjuk ha egyáltalán kialakul ennek a menetrendje, akkor hogy ki lesz az, aki jelölni fog, milyen módon kérdezik meg az egyetemet úgy, hogy nyári szüneten van mindenki, milyen ki pályázat lesz, milyen elszámoltatási feladatok, kritériumok lesznek, különböző szervek jelölhetnek az egyetemen belül, hogy nem tudom én, jelölhet a, nem tudom én, a rektori kabinet, a vezérigazgatóság, a szakszervezet, a hallgatói önkormányzat, tehát hogy milyen módon próbálnák biztosítani, hogy mondjuk legalább demokratikus látszata legyen ennek a kuratóriumnak, meg mondjuk a minisztérium, tehát hogy ezt nem tudom.
1: De hosszú távon szerinted szükség van a kuratóriumra? Tehát, hogy...
0: Hát ugye nekem az álláspontom, ez most nem egy állandó álláspont, például mind a két rektori pályázó egyetértett abban, hogy nem feltétlenül az alapítványi modellen van a gond. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy azok az érvek, amit felhoznak az alapítványi modell mellett, amiért létrehozták, hogy egyszerűbb gazdálkodási szabályok, több éves költségvetés, rugalmasabb közbeszerzés, nem tudom én még milyen kifejezetten ilyen hatékonysági szempontot említettek fel. Én már akkor sem értettem, én már az akkori rektorral is vitatkoztam, hogy tehát ezekhez egy kétharmados felhatalmazású kormányzat megváltoztatom az államháztartási törvényt. Hogyha ezekkel az alapítványokkal lehetett éven túli több éves finanszírozási szerződést kötni, mi akadályozza meg, hogy a törvényt úgy írják át, hogy az egyetemekkel is lehessen? Tehát, hogy ez egy közbeékelt extra anyagi terhet is jelentett, nagyon komor anyagi terhet, a MOME-nak a 6%-át, vagy 6 vagy 7%-át vitte el ez az alap, a MOME költségvetésének ez az alapítvány. Csak a saját működése, a fizetései, az irodaszerei, a bérlései, az utazásai. Tehát ez ebből még semmit nem valósított meg, ez elvitte a 6,5%-át az egyetem költségvetésének. Tehát, hogy miért is? Nem látom azt, hogy mi az az elem, amit meg lehetne, amit ne lehetne az alapítványok nélkül megoldani. Tehát erről folyik vita, hogy vannak működő modellek, de igazából kevés helyen, és egyetlen országban sem általános ez. Tehát egy-két egyetem van különböző helyeken, de hogy vannak példák arra, ahol Nyugat-Európában is tiltakoztak, tehát hogy igazából negatív folyamatokat tapasztaltak. Az ennél sokkal, hogy is mondjam, egyetembarátabb módon létrehozott alapítványi rendszerrel szemben is. Tehát itt csak olyannak lehetne értelme, de az már egy nem fenntartó típusú alapítvány. Tehát egy ilyen, nem tudom én... mondjuk bölcsektanácsa típusú alapítványként lehet elképzelni, ahol az egyetem nagy presztízsű korábbi professzorai vagy külföldi partnerei vesznek részt, és mondjuk időnként tanácsokkal, kapcsolati hálóval, és mondjuk forrásbevonással segítenek. Tehát ha értelme az egyetem azt mondja, hogy tönkrement egy kulcsfontosságú, nem tudom, egy eszköz, ami a hallgatóknak szükséges, akkor, és erre most kellene hirtelen nem tudom én, 1 millió euró, akkor azt beszerzik. Tehát, hogy vagy arra indítanak valami olyan fundraisert, ami az új kapcsolati hálójuk lehetővé teszi. Vagy saját ösztöndíjat a saját forrásaikból. Vagy olyan nagyon gazdag vállalkozók, akik úgy gondolják, hogy az egyetem számukra fontos, és pénzt tesznek bele. De az egy teljesen más, tehát azért nem sorolom ide, mert mindig mondják, hogy ezek is tevékenységek lehetnek, de az nem egy fenntartó típusú alapítvány. Ez egy valódi alapítvány, jellegű alapítvány, ami az egyetemi, vagy az állami fenntartástól és működtetéstől teljesen függetlenül létrehozható, vagy nem. Ha vannak ilyen emberek, akik ilyen módon szeretnék támogatni az egyetemet.
1: Tehát akkor jól értem, olyan túl sok előnye az egész rendszernek nem volt, viszont az lenne kérdésem, hogy a gyakorlati hátrányai azok azon felül, hogy szervezeti bizonytalanság mennyire érvényesültek, így a fórummal kapcsolatban említetted, hogy az ott szabadon lehetett beszélni, tehát volt például valamilyen nyomásgyakorlás politikai szempontból, vagy akár öncenzúra, amit mondjuk ez az új, tehát akár a kekva modell, de akár az általános, nem tudom én, közhangulat alapozott meg.
0: Hát ugye a Momén a Mome Front előtt nagyon komoly nyomásgyakorlás volt. Tehát, hogy, és ez elsősorban a kuratórium elnök habitusából is szóhasználtából fakadt, tehát, hogy diákokat, tanárokat, engem is, a Mome Frontnak az egyik vezetőjét konkrétan megfenyegeti, vagy nagyon durván beszél, akár nyilvánosan róluk, tehát, hogy ez benne volt. Tehát én emlékszem, ezt nagyon éles emlékem, ahogy 24 decemberében, mivel én szakszervezeti tisztviselő is vagyok, hogy úgy jöttek hozzám, hogy suttogva húztak félre a legtávolabbi sarokba, hogy elmondják, hogy van valami problémájuk. Majd márciusban a kantinon kiabáltuk keresztül, hogy hol van a szakszervezeti fickó, tehát hogy mit változott ez az egész. De hogy... hogy ez tényleg érdemi változást jelentett, de nagyon erőteljes, persze, öncenzúra, minden formája annak, hogy hogyan lehet megőrizni a működés kereteit. A hátrányok közé sorolom én azt, hogy és ezt nem én mondom, hanem azok, akik konkrétan menedzsment és adminisztrációs tevékenységet végeznek, hogy a kuratórium megjelenése után egy másfél évtől kezdve azt lehet mondani, hogy megduplázódott az adminisztratív teher. Azért, mert de nyilván, mert megjelent egy szereplő, aki rá akart látni a folyamatokra. Illetve nagyon sok korábban a nem egyetemi szférában dolgozó munkatársat hoztak be menedzsment pozíciókba, akikről én úgy fogalmazom, hogy hiányzott az a egyetemi közegben a, nem tudom, a szegények közötti bizalom. Tehát korábban azt mondták, hogy figyelj, itt van, nem tudom, van egy konferencia, szervez egy konferenciát, itt van 100 000 forint, de egy forintra se költs többet, mert nincs több. És akkor nem néztek utána, hogy, tehát hogy azt mondja, jó, ennyi, vitted a számlákat, rendben voltál. Amiután bevezették a kuratóri modellt, és az általuk képviselt gazdálkodást, akkor megjelent az, hogy minden egyes számla, ha egy külföldi utazáson 10 eurót költöttél kávéra, minden számlára 2 aláírás kellett még a gazdasági területen, igazgatóságon kívül, azt megelőzően. Azt hiszem így hittem, hogy projekt gazda és projekt nem tudom én kicsoda, felelős. Tehát 2 aláírást kellett szerezned minden egyes ilyen számlára, mielőtt beadhattad a gazdaságra, ahol még aláírták. És én ezt azt mondom, hogy ez a bizalomhiány, tehát hogy egyszerűen nem volt meg a menedzsment rész és az akadémiai rész közötti bizalom, ami azok, akik évtizedeken keresztül együtt dolgoztak, tudták, hogy hát nem fog többet, és hiába is akar többet behozni. Itt ellenőrzést le akarta tolni magukról a felelősséget, hogyha bármi gebasz van, hát de ketten aláírták már az akadémiai részről, nekem semmi felelősségem nincs.
1: Hát a délutáni fórumon is elhangzott az, hogy hát voltak konkrét fenyegető üzenetek, meg te is említetted ezt, hogy ezt akkor tényleg hogy kell elképzelni, hogy mondjuk a Böszörményi Nagy Gergely írt egy SMS-t egy diáknak, hogyha ezt tovább folytatod, akkor ez is ez fog történni, vagy?
0: Hát voltak SMS-ek is, de ugye azért vigyázz arra, hogy írásbeli nyoma ne maradjon. Az egyik diák esetében, mondjam el inkább a sajátomat, hogy amiről én tudok, az az, hogy egy nagyobb létszámú értekezeten, én ott nem voltam, leterroristázott, meg tömeggyilkosnak nevezett, de volt olyan, akit perrel fenyegetett meg, felhívja a szakszervezet másik vezetője többször beszámolt arról, hogy ő vele közvetlen kapcsolatban volt, hogy felhívta, és lényegében üvöltözött vele. Tehát, hogy képzeli a szakszervezet ezt vagy azt. Tehát, hogy így kell elképzelni. Tehát, hogy professzionális közegben elképzelhetetlen hangnemben. De tudom, igen, tehát volt diák, akit perrel fenyegetett meg azért, mert így viselkedik, szóval, hogy ilyen.
1: Tehát, hogy ez még súlyosabb, nyilván az sem semmi, hogy oktatókat fenyeget, de hogy akkor még diákokat is, akkor ezek szerint...
0: Igen, ez már a Moment Frontos időszak környékén volt, igen.
1: Ugye más, tehát itt ezen a ma délutáni OHA rendezvényen is voltak más egyetemektől, például ugye az SFJ-től, illetve a Free SFJ-től is, és ugye ebben a művészeti közegben, tehát érdekes módon a képzőművészeti egyetemet azt végül, és a zeneművészetit azt nem kekvásították, hogy most itt féltek-e attól, hogy ott esetleg olyan ellenállás pontakozik ki, mint az SFJ-n, azt nem lehet tudni, hát ugye Mumét azt jóval korábban alakították el, tehát hogy ott valószínűleg azért nem féltek attól, de hogy az lenne a kérdésem, hogy ott azt is láttuk, hogy most az egyetemeken belül történő átszervezéseken, illetve tulajdonképpen privatizáción kívül, ott ugye egy részben ideológiailag is eléggé erősen terhelt párhuzamos világot is elkezdtek képíteni, tehát a színház világában is az egész Vidnyánszkihoz fűződő történet a képzőművészetben, ott ugye a Magyar Művészeti Akadémiának az előretörése, ami hát eredetileg egy ilyen magánszervezet volt, és aztán belekerül az alaptörvénybe is, és egy csomó kiállítóteret megkap, hogy aztán ugye az SFJ-nél ott ez az egész filmfinanszírozás is, meg az, hogy velük ott mit csináltak. Az is egy ilyen csúnya történet, hogy mondjuk így az iparművészet kapcsán, vagy azon a területen, amint ti dolgoztok, ott egyrészt volt valamilyen, szintén ilyen párhuzamos rendszerképzés, hogy maga a Böszörmi Nagy Gergely ugye ettől a Design Termináltól jön, azt én nem tudom, hogy mennyire játszott jelentős szerepet, de hogy tehát, hogy vagy ti azért úgy nem tudom, én kevésbé voltatok a fókuszban.
0: Tehát én azt kell mondjam, hogy ideológiai típusú ilyen ráhatás az nem volt. Uh-huh. Tehát, hogy soha, tehát soha semmilyen módon nem szóltak bele abba, hogy mit taníthatunk. Uh-huh. Tehát, vagy hogy mit tanthatok. Lehet, hogy volt kollégám, akinek igen, én ezt nem tapasztaltam. Tehát lehetett, és én próbáltam kísérletezni, hogy is mondjam, olyan szemetpiszkáló, vagy szúró, szemetszúró témákkal, és soha még csak jelzés sem érkezett arra. Tehát jó órával, tehát ilyen tanítással kapcsolatban. És... egy dolog jelent meg, hogy beépült egy ilyen üzleti modul, és ez kuratóriumi kezdeményezésre nem azt mondom, hogy be kellett, de beépítettünk, fogalmazzak így, a diákoknak egy üzletfejlesztési készségeket, meg tudást oktató tárgyat modult a képzésébe. Ezt lehet azt hiszem ide említeni. Ami volt, de az is az ott korábban a modellváltás előtt az MMA felől érkezett igény a erőteljesebb ráhatásra, de ez végül nem valósult. Vagy lehet, hogy egy-egy tantárgyban így-úgy megjelent, de igazán érdemi hatás ebben az értelemben nem volt. De ez már érdekes, mert szerintem ez a személyiségektől függ, tehát ez a Vidnyánszky Attila és a Böszörmény Nagy Gergely személyiségé közötti különbség. Tehát, hogy azért ott nem volt ez a fajta, nem tudom, sértettség, ami Vidnyánszky Attilát mozgatta, vagy nem tudom, hogy mi mozgatta, de az, amit tapasztaltunk tőle, tehát ez azért nem volt jelen nálunk.
1: De hogy már egy az MMA-nak is volt például egy belső építész vezetője, tehát hogy neki lehettek elképzelései.
0: Neki voltak elképzelései, én úgy tudom, hogy ő vele, vagy Fülöp József rektor foglalkozott annak idején, az akkori rektor, próbálta ezt meder, és szerintem sikerrel mederben is távol tartani az egyetemtől.
1: És akkor ugye általában a szakmában is, tehát hogy nem tudom én, olyan cégek több megbízást kaptak volna, amik nem tudom bizonyos, ugye nem tudom, hogy mennyire lehet egyáltalán ezekbe a ágakba ideológiát vinni, de hogy nem tudom, ami a Makovechez közelebb áll, olyan dizájn, vagy olyan belső építészet, hogy ez mondjuk előre térbe került volna, stb. Tehát hogy volt-e valami, tehát abban a kultúra szférában, ami... Nem csak így kényszer szintjén, hanem egyszerűen azt látni, hogy mondjuk bizonyos irányból más irányba eltolódnak a hangsúlyok.
0: Hát volt, Hát két ilyen dolog jelent meg, az egyik ez a, már nem is tudom, hogy hogy hívták pontosan ezt a design kutató központot, amit betelepítettek kormányzati nyomásra, illetve a másik, hogy a Corvinusról Acél Petra áthozta azt a, annak sem hiszem, jövő valami jövőkutató mondjuk így laborját, vagy valami hasonlót, és az is bekerült a MOME alá. Mm. És ezek nyilván a MOME költségvetéséből, itt az elsőre volt támogatás, a másik az a MOME költségvetéséből kanyarítottak le. Tehát, hogy ilyen elemek megjelentek. Voltak ugye olyan, de én ezekről tényleg nem tudok, hogy végülis mi valósult meg, és milyen mélységben, de ugye voltak azért azzal kapcsolatban, hogy Orbán Ráhel azért igényt tartott volna, vagy érdeklődést mutatott a MOME iránt. De ezek végül is bizonyos keretek között maradtak, de én erről nem tudok pontosabbat, úgyhogy én erről nem.
1: Még hát Acél Petra az érdekes, mert ő ugye nálunk is megjelent a Hunrendben, tehát ő végül is egy olyan tudományterületnek lett az alelnök, ami nem is létezik, mert ugye három ilyen tudományterületi vezetőt neveztek ki, de mire őt kinevezték, addigra ugye a bölcsészet és társadalomtudomány az ELTÉ-hez került át, és akkor neki valamilyen, nem tudom én, határterületi valamit találtak, mint pozíciót, de talán az NK-n is valami volt, meg igen, akkor a Corvinuson is megjelentett, érdekes az ő szerepe.
0: Hát még amit egyébként el lehet mondani, ez ugye szakszervezeti szempontból, ami a kuratóriumnak a hatása volt, azaz a vezetőkre helyezett nagyobb hangsúly, tehát egy ilyenfajta menedzsment szemlélet, ami többek között a bérekben is megjelent, tehát ugye a szakszervezetként nehezményeztük, hogy olyan években, amikor már a nagy béremelés, bérrendezés után, amikor és kifejezetten a kiugró inflációi években, a közelmúltban voltak olyan évek, amikor azt mondták, hogy semmilyen béremelést nem lehet biztosítani, azért a legfelső vezetőknek folyamatosan emelkedtek a bérei. Egészen addig, hogy ugye jelentős eltérés mutatkozik, és hogy ez valójában a legfelső vezetők lojalitásának a mondjuk biztosítása volt, vagy annak a kísérlete volt. Én ezt így gondolom, most ez ellen ugye a szakszervezet szabályozással próbál fellépni.
1: Tehát akkor maximalizál.
0: Valójában alacsony pozíciókhoz kötni, tehát hogy mindenkori fizetést a mindenkori beosztotti bérhez.
1: Egyébként ezt nem kérdeztem, hogy amikor voltak ezek a kísérletek a tanszékek átalakítására és összevonására, hogy akkor abban volt egy olyan elem is, hogy mondjuk akkor az is csökkentette volna a demokráciát, tehát nem tudom, hogy például ott a tanszékvezetőt azt választják-e, vagy a tanszéki értekezletnek, vagy valaminek van-e szerepe, és akkor ez változott volna az átalakítás során.
0: Az átalakítás során az volt, hogy ezek az új, hát már nem tananélküli tanszékeknél, amit ugye ez hát az illegitimen kinevezett rektor hajtott végre, azoknál elvették a szavazati jogot a tanszékektől, egy ilyen pályázatot hoztak létre, és egy bizottságot, aki meghallgatja mindannyiukat, de végül a rektor dönt róla, és ő dönthetett, hogy nem azt nevezi ki, akit akár az a bizottság, amit ő megszabott, javasol. Az csak javaslatot tehetett az a bizottság. Tehát nyilván aláásták, de már eleve, tehát hogy egyébként ez egy stratégiai hiba volt. Nekünk az a feltételezésünk, de ez csak feltételezés, hogy a kuratóriumi elnök részéről volt nyomás, ugyanis hát ez több végül ki nem nevezett ilyen tanszékvezető elmondta, hogy a meghallgatás után az akkori rektor Kóspár oda lépett hozzájuk, gratulálok, akkor majd beszéljünk arról, hogy januárban mivel kezdesz. Tehát, hogy meg voltak győződve arról, hogy akkor ők megkapják ezt a kinevezést, majd három nap múlva jön egy ellentétes levél, amit mindenki értetlenül állt ezzel szemben. De hogy ez azért volt szerintem stratégiai hiba, mert ezek olyan tanszékek voltak, hogy oktatás szabályozási, irányítási feladatuk nem volt, lényegében az oktatók kutatói, alkotói tevékenységért tudtak volna csak felelni. Tehát nem volt, kikerültek alulok a szakvezetők, a szakoknak az irányítása, a tantervek meghatározása, az órarendek összeállítása, ez mind kikerült. Tehát ezek jelentéktelen szereppel bírtak volna, vagy hát bírtak azonok néhány hónapig, amíg léteztek, és ezért egyszerűen nem értjük, hogy egy ilyen jelentéktelen dologban miért váltaltak olyan konfliktust, ami aztán a Moment Front létrejöttét eredményezte és borított mindent.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy van ez a kényszer a kormányzat, tehát az Unióftól a kormányzat felé, hogy ezért ezt a kérdést ezt záros határidőn belül rendezzék. Most ugye úgy tűnik, hogy ez azért valamennyire el fog húzódni, mert hogy a végleges modell az csak jövőre fog létrejönni, de hogy azért már gondolom valamilyen gondolkodás elindult arról, hogy akkor itt mi történjen. Minket a saját ügyünkben ugye a mi miniszterünk az a Tanács Zoltán, tehát mi már jártunk nála, mint Akadémiai Dolgozók Fórum, a szakszervezet is volt nála. Nem tudom, hogy nálatok van-e egyrészt az egyes kekves egyetemek érdekképviseletei között valamilyen kapcsolat, hogy akkor egyeztetni az álláspontokat és úgy képviselni a minisztérium felé, vagy a minisztérium megkereste már a szakszervezeteket, vagy a diák szervezeteket?
0: Nem, tehát hogy van szervezkedés a szakszervezetek között, egyrészt elfogadtunk, vagy csatlakoztunk sokan egy ilyen 15 pontos alapvető kiáltványhoz, és aztán annak van egy kibontott verziója, tehát hogy dolgoznak a szakszervezetek is egy közös álláspontnak a kidolgozásán, de tudtommal még a minisztériummal kapcsolat felvétel nem volt. Tehát, hogy de van ezen gondolkodás, nyilván ugye rengeteg volt a bizonytalanság, hogy egyáltalán mik lesznek, miről lehet gondolkodni. És az egyetemeken belül is nagyon eltérőek az álláspontok. Nálunk például most választottak szenátust. Már igazából a legtöbb szervezet egységben a szenátusi választás már a parlamenti választás után volt. Rektort most választottak. Tehát, hogy más körülmények között, mint a mondjuk néhány éve már fennálló szenátusok. Tehát, hogy más a legitimációja. Uh-huh. Úgyhogy elég különböző a helyzet. Nyilván itt felvetődik az a probléma, hogy az állam hogy ugye amikor a kekvásítás megtörtént, akkor átalakították a felsőoktatási törvényt, hogy ugye szabályozva van, hogy milyen arányban kell választott és oktatói tagoknak szerepelniük a szenátusokban. És oda tették, hogy ez csak az állami egyetemekre vonatkozik, vagyis a kekvás egyetemekre nem. Viszont hogyha az a gondolkodás indul el, hogy lényegében az államtól való viszony tekintetében nincs különbség, mert nem lehet különbséget tenni az állami fenntartásban maradt is. Minden közpénzből működő egyetemnek ugyanazon szabályok alapján kéne működnie. Ennek az elvárásoknak a mi szenátusunk sem felel meg. Uh-huh. Tehát, hogy itt bonyolult kérdések jelennek meg.
1: Hát remélem, hogy akkor erről még tudunk más alkalommal is beszélgetni, mert most ennyi fért a mai műsorunkba. Úgyhogy a Tilos Maratonnal kapcsolatban a honlapon találtok információt, de ugye ez a műsor előtti spotban is elhangzott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy minket hallgattatok, nagyon szépen köszönöm Gyenge Zsoltnak, hogy itt volt velünk és beszélgetett velünk. És
0: köszönöm az érdeklődést.
1: Mi ugyanígy két hét múlva hallgatókkal találkozunk este 6-tól fél 8-ig. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap

0: a Gyémánt Krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, és annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy Gyémánt Krajcárt, fölkapja majd örömmel, és szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, és megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a Gyémánt Krajcárt!
2: Dehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak!
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a Gyémánt Krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagyhangosan.
2: Török császár, adj vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették megint a kerítése, a kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablakpárkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kiskakas nem halt belé. Csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet, szídd fel, begyem a vizet!
0: S mindegy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, és bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Ered ki, begyem, a tüzet, hadoncsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, és egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hely, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darázsfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hé, szolgáló! Dobd a kakast a darázsfészekbe, acsipjék agyon a daraza!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darázsfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darázs!
0: S amennyi darázs volt, mind felszívta. Utca szállott egyszerűen a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zenged bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukurikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kosztjon neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhat.
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Kibegyem a darást, hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípi, marják a császárt. Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában. Mit volt mit tenni, kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádosag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszerűen.
2: Szidd fel, begyem a sok pénz! Szidd fel, begyem a sok pénz! pénz?
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Utcú szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csárd Gizától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljöv. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. A hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam, és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor egy pillantással látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt, az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akár ha tejüveggel borították volna be ragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pegyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe és a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlős kertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt publikál, cirifelésével a jövő nyáron mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, s hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgázöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyatfekve néztem a kék égen suhanó eleszáncsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovább robog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szűrős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és tovább vállott vele. A rózsaszín ülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyerfek. A szivaron kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyerfek mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött közül. Hajadon fővel, kis felelenekában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdony füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnél nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Koéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezével a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibonya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfal töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztház lámpása gyűlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűlve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúztam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé azon ember üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új holdcsarrója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidércizek. Múnyszemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlős kerteket, szakaszomba belépett egy sápat, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt. Akkor festettem a pán halálát is, amit az állam betvány. A legjobb képemet. Azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, minden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai évmesekor a képzeletek költői országa. A művészetek boldog hazája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő, múzsa, szőke múzsa, távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreztelhetek el.

kecske és a 8-tagú család. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, volt egy ember. Ennek nem volt egyebe, mint felesége, 3 fia és 3 lánya, meg egy kecskéje. Ezen kecskét ő gondosan ápolgatá, és mindig jól tartotta, hogy az őt tejével szintén táplálja. Már mikor a gyerekek megnőttek, azt mondta az ember magában, hogy most már a fiúkkal fogja őriztetni. Ki is küldte legelőször a legnagyobb fiúval a kecskét, megmondta neki, hogy odahajtsa a kecskét, ahol a legjobb a fű és víz van. A fiú ezt meg is tette. A kecske jól lakott a fűből, és jót ivott rá a vízből. Este, amint hazahajtotta, kérdi az ember a kecskét, mit ettél, mit ittál, édes kecském? Az pedig ravasz volt, és elkezdi. Száraz füvet ettem én, sáros vizet ittam én. Ekkor megfogta az apa a fiút, és elvágta a nyakát, a fejét felakasztotta a kéménybe. Másnap a másikat küldi ki a kecskével, ezt is megölette a kecske. Így történt a harmadik fiúval is, a leányokkal is. Még a feleségének is elvágta a nyakát, és a fejüket a füstre akasztotta. Végre ő maga hajtotta ki a kecskét, és neki is azt mondta a kecske. De már akkor nem vágta el a maga nyakát, hanem elkezdte a kecskét nyúzni egy 2 krajcáros bicskával. De az nem volt elég éles. Lement megfenni, de addig a kecske elszakította a vékony zsineget, amire meg volt kötve, és elfutott. Bement a mezőn egy rókalyukba. Az ember, amint kijött a házból és látta, hogy nincs ott a kecske, akkor a maga nyakát vágta el, és így vetett véget az egész családnak. A kecske fájdalmában igen nyögött, és mikor a róka hazajött, azt hitte, hogy egy ördög van a lyukában, ezért elment a farkashoz, és elhívta azt, hogy segíthetne rajta. A farkas el is ment, de nem fért be a lyukba. A kecske pedig elkezdte a lyukban. Félig nyúzott vagyok én, félig szőrös vagyok én, ördöngen, berdöngen. Erre a farkas és a róka úgy megijedt, hogy elkezdtek szaladni, most is szaladnak, ha még élnek. A kecske pedig a lyukból nem tudott kimenni, és ott éhen pusztult.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno vezető szerző szerint a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy

0: tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre. Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az Embryo folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben. A kutatók két éven át 32 ködesemény során gyűjtöttek mintákat szélcsendes, hűvös éjszakákon. A baktériumok a cseppek kevesebb mint 1%-ában fordultak elő, de összesített koncentrációjuk a tengervízben mérhető szinthez volt hasonló. A köd mikrovilágát főként a metilobaktériumok uralják, amelyek képesek a légszennyező formaldehid lebontására. A vizsgált köd vízéből a formaldehid nagyjából 200-szor gyorsabban tűnt el, mint amit felhők esetében korábban mértek. Ferran García Pichel, mikrobiológus szerint, a köd nem csupán szállító eszköz a baktériumok számára, hanem valódi élőhely. Hogy a ködben lebegő mikroorganizmusok mennyire befolyásolják a légszennyezést, további elemzéseknek kell tisztázniuk.
1: 3,5 ezer felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás.
2: A Tilos Rádió hírét hallottátok.
3: Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

Tes jutes, tes nez, tu achètes.

啥？啊。Feet took a pain.

Tessa, pish! Chip-pup.

Funny. Who was?

0: fröhlich, Minaro.
1: Ha,

0: szívet, tvárfakal, rakaj, ülv, urzvenyis. Ama úzli, zjamakev hi.
1: Zjamakev hin. Schäflitz, gut.

Julie.

olur mu? Kütel lah.

0: Женьи! Да сыщи копай!
1: Сыщи! Да иди! Два уст!

Csipkötti szíve, varfakal, rakkai, ama úrli, úrvei. Tessa, szík, sejtő, kata, dab, csázsai.

0: azur.
1: Ah, Richie Capet.

0: đây đấy. Hư quay mà.
1: Ninajro, Ninajro. Chào.